Tisztelettel üdvözlöm Önöket, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 8. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újveri Szilvia és dr. Simicskó István lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kísérte.

Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! 2024. augusztus 30-án Pintér Sándornak rossz napja volt. A belügyminisztériumi egyeztetésen, amelyet összehívott, a volt belügyminiszter elégedetlenül nyugtázta, hogy a számára az Orbán kormány részéről kiadott feladat a Vitnyét Csermajori migránstábor kialakítása nem azzal a tempóval halad, amit tőle elvárnak. A Vitnyét Csermajori migránstáboré, igen, kedves képviselőtársaim, arról az 500 fős menekült befogadó táborról van szó, aminek a megépítéséről az Orbán kormány döntött teljes titokban, a magyar embereket, köztük a saját szavazóikat is átverve. Igen, kedves Gulyás Gergely, kedves Bóka János, mondanám, hogy Lázár János, de most sincs itt, tisztelt Tuzson Bence, mondanám, hogy Szijjártó Péter, de nincs itt, kedves Vitályos Eszter, önök mind ott ültek 2024 nyarán és kora őszén azokon a kormányüléseken, és mind egyetértettek Orbán Viktor azon javaslatával, hogy szembevenve minden ígéretükkel, vállalásukkal, és megcáfolva a 100 milliárdos hazug kormányzati kommunikációjukat, migráns tábort építsenek az osztrák határ mellett, 3-4 kilométerre Vitnyét településétől az egykori Csermajori Teipari Szakközépiskola területén, amit egykor a magyar teipar mekkájának is neveztek. Visszatérve a 2024. augusztus 30-ai belügyminisztériumi egyeztetésre. A jegyzőkönyv szerint, amit önök írtak, nem mi, a belügyminiszter álláspontja szerint megfelelő munkaszervezéssel, koordinációval 3 hónap alatt is el lehetne végezni a teljes felújítást, sőt, Pintér Sándor szerint a teljes felújítási munkálatokat megelőzően is alkalmasnak kell lennie az ingatlannak menekültek elhelyezésére. És ez a jegyzőkönyv csak egy a számos bizonyíték közül, amely feketén-fehéren megmutatja, hogy önök mind közösen belehazudtak a magyar emberek szemébe. Most hétvégén, kedves képviselőtársaim, bemutattam az Orbán kormány által készített azon dokumentumokat, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez a bukott kormány 2 évvel ezelőtt titokban, suttyomban, 500 fős migráns tábor tervezett létesíteni a magyar-osztrák határ közelében. És az Orbán kormány döntés alapján bele is fogtak a több milliárd forint közpénz felhasználásával a tábor kialakításába. Az Orbán kormány ülésein visszatérő napirendi pont volt hónapokon át a tábor építésének a kérdése. Tudták júliusban, tudták augusztusban, tudták szeptemberben, tudta az egész kormány, tudták az érintett miniszterek, tudták a vezető fideszes politikusok, hogy mire készülnek, hogy miképpen verik át éppen a magyarokat, hogy miképpen verik át a Győr-Moson-Sopron megyében élőket, és hogy miképpen verik át éppen a saját szavazóikat is. Nem csak tudták, hanem részletesen megtervezték, döntöttek is róla, elkezdték rá szokás szerint elégetni a magyar adófizetők pénzét is. Tisztelt Gulyás Gergely, tisztelt Bóka János, a jelen nem lévő Lázár János, Tuzson Bence, jelen nem lévő Szijjártó Péter és Vitályos Eszter. Önök mind ott ültek azon a szeptemberi kormányülésen is, amelyen döntöttek arról, hogy suttyomban megépítik a migránstábort. Önök ott ültek, amikor döntöttek arról is, kedves Gulyás Gergely,

Gergely, hogy kidobják az érintett területről a háború kitörése 2022 óta elszállásolt kárpátaljai magyar menekülteket, köztük 42 magyar gyermeket. Önök, kedves Gulyás Gergely, 2024. augusztus 21-én hazatérve az egy hónapos luxus szabadságukról arra adtak utasítást, hogy a hatóságok dobják ki, a magyar menekülteket a lerobbant kollégiumi épületekből, hogy oda önök Brüsszel akarata szerint 500 migráns tudjanak behozni. Önök arról is döntöttek ezen a napon Suttyomban, mint a piti bolti tolvajok, hogy el kell kezdeni a tábor előkészítését. Látták az előterjesztést, ismerték a tényeket, és döntést hoztak önök közösen együtt. Nem érzik úgy, most legalább, hogy valamit mondani kellene a magyar embereknek, akiket mind megvezettek? Nem érzik úgy, hogy végre abba kellene hagyni a hazudozást, a trükközést, az átverést, a gyűlöletkeltést, a lopást? Ön, kedves Gulyás Gergely, most szombaton még az Orbán Viktor által kisiklatott fideszes megújulás előtt láthatóan sok hatás alá került, hogy lelepleződött az egyik legnagyobb hazugságuk. Látszott önön, hogy valamilyen kapaszkodót keres, de zavarában nem találta. Hirtelen annyit tudott mondani, hogy igazából az egész migráns tábor építés csak egy trükk volt. Az Orbán kormány csak az Európai Uniót akarta megvezetni, átverni, meg a magyar embereket. Mondjuk elég drága trükk lett volna, hiszen 5 milliárd forint közpénz elégetéséről döntöttek önök közösen ott 2024-ben. De, kedves képviselőtársaim, ez az Európai Uniót átverni nem kell, félnetek, jó lesz okoskodás, nem bizonyít mást, mint hogy hirtelen a frakcióvezető úr már nem emlékezett vissza arra, hogy 2024. szeptemberében mit hazudott. Nem vagyunk már olyan fiatalok, frakcióvezető úr, néha kihagy az emlékezet, ugyebár. De most segítek önnek. Ön 2024. szeptemberében éppen mit hazudott a magyaroknak? Akkor nem trükkökről, és nem az Európai Unió átveréséről beszélt, hanem arról hazudott, hogy nyári diáktábor épül Csermajorban. Akkor még ezt hazudta. Nyilván azt a hazugságot sem hitte el önöknek senki, mint ahogy a mostanit sem hiszi el, a saját egyre fogyatkozó szavazóbázisuk sem. Önök megpróbálták, és még ma is megpróbálják hülyének nézni a magyarokat. Kedves frakcióvezető úr, látom, segítséget kér. Ön szerint bárki elhiszi, hogy egy nyári diáktábort építenek, miközben 3 méteres drótkerítéssel vették körbe az egész területet? Kedves gyopáros apár, látom, próbál segíteni. Ön szerint bárki elhiszi, hogy egy nyári tábort 3 méteres kerítéssel vesznek körbe? Elhiszik, hogy egy antennarendszert építenek, már-már őrtornyot? Önök szerint elhiszi bárki önöknek, hogy egy nyári diáktábort építettek, és ezért rendőrökkel hermetikusan lezárták az építkezést, és mindenkivel titoktartási nyilatkozatot irattak alá? Vajon miért titkolták volna el önök a helyiek, kedves gyopáros alpár, miért titkolták volna el önök a helyiek, a környéken élők és a szomszédos települések vezetői előtt, hogy éppen egy fantasztikus nyári tábor helyett alakítanak ki a magyar diákoknak? Frakcióvezető úr, pont önök, akik vagy 12-en szoktak átadni egy még el nem készült buszmegállót, vagy egy vasúti illemhelyet. Önök, akik egy akár 10 méteres nemzeti színű szalaggal kötnek át egy még el nem készült korlátdarabot is, vagy teljes óvodás csoportokat rendeltek ki 40 fokban, vagy zuhogó esőben már akkor is, amikor egy magánberuházást kellett átadni vagy felszentelni. Ökumenikusan persze. Pont önök
tagadták volna le, hogy egy diáktábort építenek Csermajorban? Frakcióvezető úr, megkérdezhetem, hogy az önök által írt és az általunk nyilvánosságra hozott kormányülés emlékeztetőkben, miniszteri egyeztetésekről készült feljegyzésekben miért nem szerepel sehol sem, hogy önök diákoknak építettek tábort? Vagy hogy ez az egész migránstábor építés csak egy ötdimenziós sakjátszma része? Vagy hogy ez az igazi orbáni csodafegyver, amelyel ma jól átvernek mindenkit? Ezek miért nem szerepeltek ezekben a hivatalos kormányzati jegyzőkönyvekben? Megkérdezhetem öntől, hogy miért az szerepel feketén-fehéren minden önök által írt vagy hamisított anyagban, hogy 500 fős migráns tábor építésére döntöttek 5 milliárd forint közpénzből? Megkérdezhetem önöket arról, hogy miért fenyegették a környékbeli polgármestereket kidobó emberekkel? Megkérdezhetem, képviselő úr, amikor kérdezni mertek? Megkérdezhetem, hogy miért nem kérdezték meg a helyieket, a környéken élőket a beruházásról? Kedves frakcióvezető úr, kedves volt gazságügyi miniszter úr, honfitársaim, három nappal azután a 2024. szeptember 11-i kormányülés után, amin véglegesen elfogadták az orbáni migránstábor tervét, költségvetését és megvalósítását, Gyopáros Alpár képviselő úr, a Fidesz helyi országgyűlési képviselője arról tájékoztatta a vitnyédieket, akiket képviselnie kellett volna, hogy Vitnyéd Csermajorban nem terveznek, soha nem is terveznek migránstábort. Hát, ójaj, végstádium. Kedves Gyopáros Alpár képviselő úr, ön három nappal az előbb említett kormányülés és a táborról való döntés után mondta ezt a Vitnyéd környékén élőknek. Gulyás Gergely frakcióvezető úr, ön pedig ezt mondta, idézem, Vitnyéden semmilyen menekültábor nem lesz, a kormánynak semmilyen ilyen terve nincs, diákok számára készítünk nyári táborozási helyet. Ön, aki részt vett ezeken a kormányüléseken, és pontosan tudta, hogy nem diákoknak épül, legalábbis remélem, a 3 méteres drótkerítés, az antenna, a bunker ágyak. Önök közösen belehazudtak a vitnyédiek szemébe, belehazudtak a környéken élők szemébe. Lehet. Elköltöttek 1 milliárd forint közpénzt, felhúzták a kerítést, kialakították a hálótermeket több száz ágyal, és közben szinte nem volt olyan nap, hogy ne jött volna egy újabb fideszes politikus, hogy belehazudjon a kamerákba és az emberek szemébe. Önök is pontosan tudják, és mi is tudjuk, és szerintem minden magyar ember tudja, hogy egy dolog miatt nem tudták önök végül megnyitni ezt a migráns tábort, ez pedig az, hogy a helyben működő Tisza-szigetek felhívták a sajtó és a mi figyelmünket arra, hogy önök mire készülnek. Lehet nevetni, leginkább saját magukon. Ezt követően mi azonnal nyilvánossághoz fordultunk, és jó magam is hetekig minden alkalommal felhoztam az országjáráson ezt a témát, és végül a helyiekkel együtt sikerült akkora nyomást gyakorolni önökre, hogy az Orbán kormány megdöbbentő lépésétől elálltak, és visszavonták, vagyis elsüllyesztették inkább ezt a tervet. Mert hogy kedves frakcióvezető úr, önök ezt követően sem tájékoztatták sem a nyilvánosságot, sem a helyieket a valóságról. Önök soha nem vonták vissza ezeket a kormány döntéseket, amiket hoztak ott 2024 nyarán, azokat a döntéseket, amelyek migráns tábor építésére vonatkoztak. Soha nem számoltak el önök, kedves frakcióvezető úr, az elégetett közpénzzel, amiben ez a trükk vagy valami más került. Hol van? Ki állta ezt az 1 milliárd forintot? Mi történt utána ott évekig? Hova lett a diáktábor? Hányan táboroztak ott, frakcióvezető úr? Melyik teremben? Kedves képviselőtársaim,
Nagyon gyenge ez, képviselőtársam, hogy amögé bújnak, hogy hány migráns van ott, mindenki tudja. Látta ma már mindenki azokat a jegyzőkönyveket, hogy miről döntöttek, és mindenki tudja azt, hogy miért nincsenek ott ma migránsok. Kedves képviselőtársaim, én értem, hogy ez zavaró, értem, hogy zavarja önöket, hogy pár év után a valóságot a szemükbe mondják, de lesz még itt más is, úgyhogy türelem és kitartás. Az Orbán kormány 2024 nyári kormányüléseiről készült emlékeztetőkben szerepel még, kedves kollégák, egy ikonikus mondat, ami mindennél többet elárul arról, hogy hogyan gondolkodott az azóta megbukott Orbán kormány nem is annyira a migráció kérdéséről, mint inkább a magyar emberekről. Kedves frakcióvezető urak, kedves volt miniszter urak, kedves volt kormányszóvivő asszony, a 2024. augusztus 21-i kormányülés emlékeztetői szerint az Orbán kormány megállapította, frakcióvezető úr, önnek mondom, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust élezni. Ott volt ön, frakcióvezető úr, ezen a kormányülésen, amikor ez elhangzott az önök szájából, hogy 2026-ra, csak azt nem írták, hogy a választásokra, szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni. Nem kezelni, nem megoldani, nem csökkenteni a migrációs nyomást. Éppen ellenkezőleg önök azt tervezték, hogy élezik a politikai konfliktust. Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban. Gulyás Gergely frakcióvezető úr, önök számára a félelem eszköz, a konfliktus stratégiai cél, a magyar emberek megszorongatása pedig egy erőforrás volt. Vitnyét Csermajorban ma nem azért nincs migráns tábor vagy migránsok, mert az Orbán kormány ne akarta volna ezt megépíteni, feltölteni, hanem azért, mert lebuktak, és hála a helyiek és a Tisza közösségének, s részben a Mi Hazánk közösségének, önök nem tudták befejezni a tervüket. Választhatták volna akkor is 2024-ben a bocsánatkérés, vagy a felelősségvállás útját, de úgy tűnik, hogy valamiért ez a Fideszben tilos volt akkor is, és úgy tűnik, hogy tilos most is. Ahogyan a szombati kongresszusokról szóló tudósításokat néztük, az elmúlt két év és a történelmi választási vereségük sem hozott semmilyen változást ezen a téren, de hát segítsen önöknek a Jóisten megtartani ezt a jó szokást. Az egykori polgári pártot, az egykor volt fiatal, az egykor volt demokraták szövetségét, a tagság körében tapasztalható elkeseredettség, csalódottság, felháborodás és megújulási, valamint felelősségvállalási szándék ellenére ugyanazok tartják túszul, akik az utóbbi 10-15 évben, vagy mondhatnám ugyanaz, tartja túszul. Tisztelt képviselőtársaim, aki látott és hallott már fideszes politikust, azt nem lepte meg az előkerült egyértelmű bizonyítékokra adott újabb fideszes hazugság cunami. De a vitnyédi migránstábor ügye mögött kirajzolódik egy jóval általánosabb és súlyosabb és sötétebb történet is. Orbán Viktor ugyanis még ma is szemrebbenés nélkül hazudik a magyar embereknek, taktikázásról, az unió átveréséről beszél a migránstábor kapcsán. Hiszen hazudnak itt egyébként valami jóval fontosabbról is, kedves frakcióvezető úr, hazudnak önök a migrációs paktumról is.
Hiába dolgoztak az irat megsemmisítők. Hiába hordták ki a minisztériumokból zsákszámra a dokumentumokat. Bulgakov óta tudjuk, hogy a kézirat sosem ég el. A kormányülések jegyzőkönyvei itt maradtak, és egyértelművé teszik, ki is támogatta, ki is akarta átültetni a migrációs paktumot. 2024. július 25-én az Orbán kormány nem csak a magyar-osztrák határon létesítendő migráns táborról tárgyalt, de tárgyalt egy olyan előterjesztés is, amit az itt helyet foglaló alelnökké választott Bóka János minisztériummal készített az Orbán kormány számára, és amely a migrációs paktum szabályainak átvételét, átültetését tárgyalja. Emlékszik, miniszter úr? A dokumentum egyik pontja szerint a kormány a migrációs paktum 2026. június 12-től alkalmazó rendelkezései közül, mármint az Orbán kormány, hogy nehezebb legyen összevágni, bekívánja vezetni a 12 hetes őrizetre vonatkozó szabályt, vagy az egész migrációs paktumot. Ön készítette ezt az előterjesztést, kedves alelnök úr? Az egész migrációs paktumot. Ezt nem én írtam, nem a Tisza írta, nem a gonosz Brüsszel írta, ezt az Orbán kormány írta. A két évvel ezelőtti előterjesztés szerint, idézem, kedves frakcióvezető, nem kell idegeskedni, van még itt, a tárgyalásokat folytatni kell az Európai Bizottsággal, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság, akitől a nyilvánosságban ellenségként beszélnek, hozzájárul-e a paktum szabályainak a 2026. júniusi alkalmazási határidő előtti alkalmazásához. Önök azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy bizonyos lépéseket már korábban bevezethessenek. Ott van írásban, hiába ingatja a fejét, nyilvánosságra fogjuk hozni, ő részt vett ezen a kormányülésen. Igen, a migrációs paktum határidő előtti alkalmazásához. Önök, kedves fideszes KDNP-s képviselőtársaim, annak a migrációs paktumnak a határidő előtti alkalmazásához kértek felhatalmazást a gonosz Brüsszeltől, amelyről éveken át azt mondták Orbán Viktorék a magyar embereknek, hogy az elfogadhatatlan. Kedves frakcióvezető úr, önök annak a migrációs paktumnak a határidő előtti alkalmazásához kértek hozzájárulást, már-már könyörögtek az Európai Bizottságnak, amelyről azt mondták, hogy tönkre teszi Európát. Annak a migrációs paktumnak a határidő előtti alkalmazásához, amelynek támogatásával folyamatosan még ezekben a napokban is, órákban, percekben minket támadnak. Tisztelt képviselőtársaim! Zárt ajtók mögött a Fidesz politikusai egyáltalán nem arról tárgyalnak, hogy a migrációs paktum világvége vagy nemzethalál. A Fidesz politikusai arról tárgyaltak, hogy milyen gyorsan vezessék be a migrációs paktumot Magyarországon, lehetőleg még határidő előtt. Mondanám, kedves frakcióvezető úr, hogy megdöbbentő ez a cinizmus és képmutatás, ami a szemünk elé tárul ezekből a jegyzőkönyvekből, a dokumentumokból, de már a magyar emberek már nem döbbennek meg önökkel kapcsolatban semmin. Pontosan megtanulták, hogy ha az Orbán kormány azt mondja, hogy nem akar migránstábort, akkor éppen migránstábort épít valahol. Ha éppen az Orbán kormány vagy önök a Fidesznél másokat vádolnak a migrációs paktum támogatásával, akkor éppen önök akarják lehetőleg minél gyorsabban bevezetni. Szomorú, de sajnos igaz, hogy a magyar emberek hatalmas gyakorlata tettek szert a hatalmi hazugságok értő olvasásában. Kedves frakcióvezető úr, erre tanította őket nem csak a Kádár rendszer, de a Gyurcsány és az Orbán kormányok is. És erre mondtak nemet, kedves frakcióvezető úr, április 12-én, és erre mondanak egyre többen nemet ezekben a hetekben, ezekben a napokban is. A Tisza kormány nevében azt tudom vállalni, hogy mi nem fogunk mást mondani, mint amit teszünk, nem fogunk mást mondani a kormányüléseken, és mást a nyilvánosság előtt.
És el fogjuk mondani, valahányszor a bukott Orbán kormány örökségében hazugságra, visszaélésre, vagy eltitkolt döntésekre bukkanunk. El fogjuk mondani, mert a magyar embereknek joguk van tudni, mi történt az országukkal. Joguk van ismerni az igazságot, és joguk van ahhoz, hogy többé senki ne kormányozhassa úgy Magyarországot, hogy egyfajta dolgot mond az embereknek, és egy másikat tesz zárt ajtók mögött. Mi hiszünk abban, hogy Magyarország biztonságát és a magyar emberek bizalmát egyszerre kell megvédeni. Az előbbit határozott és felelősségteljes döntésekkel, az utóbbit pedig igazmondással és átlátható, ha ismerik ezt a szót, transzparens kormányzással. Kedves képviselőtársaim, a politika, de a haza sem létezhet nemzetegyesítő ügyek és célok nélkül. Kell lennie dolgoknak, amelyek a pártpolitikai vitákon felül összekötnek minket. Ilyen nemzetegyesítő ügy lehetne egyébként az illegális migráció elleni fellépés. Egyet kellene értenünk abban, hogy a magyar államnak jogai és kötelessége is megvédeni a határait, amelyek egyben Európa határai is. Közösen kell kimondanunk, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, hogy kilépheti át a határait, és kitelepedhet le a hazánk területén. Határozottan kell tárgyalnunk a szövetségi rendszerekben, amelyeknek tagjai vagyunk, így az Európai Unióban is, a magyar érdek képviseletében. Kedves képviselőtársaim, nem trükkök és hazugságok százaira van szükség, hanem felnőtt, felelős, hazaszerető érdekérvényesítésre. A Tisza kormány pontosan ezt fogja tenni itthon is és Európában is. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, így a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom a figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Személyes érintettségokán történő felszólalásra a napi rendelőtti felszólások után biztosítok lehetőséget. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Én nagyon köszönöm miniszterelnök úrnak, hogy fölemlegette ezt a 2 évvel ezelőtti ügyet, a vitnyédi migránstábor ügyét, mert így föl tudjuk idézni azt, hogy pontosan hogyan is sikerült ezt a tervet megakadályozni. És ugye miniszterelnök úr itt korrekt módon, ami viszonylag rendhagyónak számít, tehát hogy korrekt módon megemlítette, hogy a Mi Hazánknak is lehetett ebben némi szerepe. Ez valóban így volt, konkrétan az én arcomba hazudott, a Fidesz-KDNP volt kormány több államtitkára, vagy akár minisztere ebben az ügyben, itt a tisztelt házban állították azt, hogy ez gyerektábor lesz valóban. Mi pedig rögtön ott a helyiekkel, a vitnyédiekkel már az első pillanatban bemutattuk egy videóban, hogy hát őrtornyokat, szöges drótkerítéseket valószínűleg nem gyermekeknek és nem gyermektábornak fognak építeni. És hát én is szeretnék korrekt lenni, miniszterelnök úr vagy a Tisza párt arcában nem hazudhattak volna, hiszen önök még akkor nem voltak az Országgyűlésben. Viszont tüntethettek volna, demonstrációt szervezhettek volna a helyszínen. Jelzem, hogy a Mi Hazánk mozgalom volt az egyetlen párt, amely demonstrációt szervezett, tüntetett méghozzá nagyon sikeresen ott a helyszínen, és fel is ajánlottuk a folyamatos védelmet a helybelieknek. Akiké a fő érdem, mielőtt még összevesznénk, hogy a Tisza párt vagy a Mi Hazánk mozgalom akadályozta meg ezt a migránstábort ott Vitnyéden, valójában a helyiek, valóban a helyi civil kurázsi volt az, aminek köszönhetően mi is értesültünk erről az ügyről, vagy akár a miniszterelnök úr értesülhetett erről az ügyről. Ez a migránstábor történet is nagyon jól mutatja, hogy van értelme a civil ellenállásnak, van értelme a civil kurázsinak. És igen, jó, hogyha ezt most nyilvánosságra hozza az új kormány, jó, hogyha ezt kitárgyaljuk, hogy valójában mi is volt ott akkor a szándék. De azt is szeretném hozzátenni, miniszterelnök úr, hogy azért megint ugye majdnem fél órás szónoklatot tartott, és ebbe megint nem fért bele az, hogy mégis ön és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni? Tehát szerintem most már a magyarokat, a magyar embereket, választópolgárokat leginkább az érdekli, hogy önök mit fognak tenni most, mit fognak tenni majd a jövőben. Az, hogy a Fidesz-KDNP mit tett, arról elmondták a véleményüket a választásokon, és szerintem most már arról kellene beszélni, hogy akkor most konkrétan tényleg mit is fognak tenni például, miniszterelnök úr, abban a helyzetben, amivel ott szembenézünk a déli határon, a magyar-szerb határon, amely Magyarország és az Európai Unió határa is egyben, ahol jelen pillanatban, mert a június 12-e óta ugye életben van az Európai Unió minden tagállamában ez a migrációs paktum, jelenleg nem lehet ne ma már az illegális migránsokat visszaküldeni a kerítés másik oldalára, hanem itt kellene lefolytatni az úgynevezett menekült vagy meredék kérelmüket. Az is benne van ugye ebben a paktumban, itt szó szerint már nagyon sokat idéztem belőle, de akkor idézzünk még belőle, az is benne van, hogy ezeknek nem feltétlenül kell zártaknak lennie, ezeknek a tranzitzónáknak vagy migránstáboroknak, amelyeket majd most kell építeni a migrációs paktum értelmében. Szó szerint ugye azt írják, hogy őrizet alkalmazható a határon folytatott eljárások során, ugyanakkor nincs olyan rendelkezés, amely lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a nemzetközi védelmet kérelmezőkkel szemben automatikus őrizetbe vételt írjanak elő. Ebben az összefüggésben a paktum megköveteli az őrizet alternatíváira vonatkozó iránymutatás kidolgozását. Számomra ez inkább azt mutatja, hogy afelé akarják terelni a tagállamokat, hogy ráadásul azonnal, miután betör az illegális migráns a bevándorló Magyarország területére, akkor ráadásul ő itt szabadon majd mozoghasson, ameddig lefolytatják ezt az eljárást. Ugye ezzel kapcsolatban is elmondtam a múltkor, hogy közel 40%-a ezeknek a menedék kérelmeknek kap pozitív elbírálást, aki pedig negatívat kap, azok közül pedig nagyjából 70%-át soha nem sikerül kitoloncolni az Európai Unió területéről, és a fő probléma ennek az egész migrációs paktumnak a fő problémájáról soha nem beszélt még miniszterelnök úr, az, hogy a regisztrációval itt tarthatóak, sőt visszaküldhetőek akár Németországból majd Magyarország területére a migránsok. Ezekre a kérdésekre várnak szerintem most már a magyarok milliói válaszokat, hogy nekünk ott Ásotthalmon, Mórahalmon, Röszkén együtt kell majd élni ezekkel az illegális betörőkkel, mert azért fontos hozzátenni, hogy mi az, hogy menekült, és mi az, hogy határon betörő bűnöző, mert aki menekült, az eleve egy olyan országból jön, ahol háború dúl. Például Szerbiában nincs háború, az egy biztonságos ország. Tehát eleve sem mi keresni valója a mi határainkon. Kettő, a határkerítés megrongálásával tud csak bejutni Magyarország területére, azonnal kárt okozva a magyar adófizető polgároknak, hiszen állandóan javítani kell ezt a bizonyos kerítést, és nekünk most a migrációs paktum alapján mégis úgy kellene rájuk tekinteni, mint hogyha itt jogkövető, szegény menekültekről lenne szó, akiknek az élete veszélyben van, miközben már több biztonságos országon át haladva jutottak el idáig. Tehát ezekre a konkrét kérdésekre konkrét válaszokat várok végre öntől, miniszterelnök úr, már itt hetek óta kérem ezt öntől, hogy konkrét válaszokat adjon majd. 8 percen van. 8 percen van még, igen, van még időm. Tehát konkrét kérdésekre konkrét válaszokat kérek, miniszterelnök úr. Annál is inkább, mert szintén elkerült valamilyen témát, miniszterelnök úr, és pedig azt, hogy itt a fő probléma, én értem az ön harcát a volt pártjával, a Fidesz-KDNP-vel. De a helyzet az, ami szerintem fontosabb most a magyaroknak, hogy az egész probléma forrása az az Európai Bizottság. Hát az Európai Bizottság mutatta be 2023. szeptember 23-án az Európai Bizottság, méghozzá Ursula von der Leyen személyes közreműködésével mutatta be azt a migrációs paktumot, amiről azóta ugye tárgyalgatnak a tagállamok is. Hát Ursula von der Leyen annak az Európai Néppártnak volt a jelöltje, amiben önök, abba a pártcsaládban önök tartoznak azáltal, hogy beültek a frakcióban. Ott ülnek, az Európai Néppárt frakciójában ülnek. Tehát Ursula von der Leyen az önök embere. Az egész probléma forrása Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság, miniszterelnök úr. Tehát erről kellene szerintem még nagyon sokat beszélni, és arra kérem önt, most már tényleg fogy az időm, hogy ne ilyen mellébeszélő válaszokat adjon a konkrét kérdéseimre. Tehát most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migránst, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni. És még egyszer kérem, ne olyan választ adjon, hogy majd úgy csinálunk, mint az olaszok, meg a lengyelek, mert hogy ők nagyon jól megoldották a migrációs problémát, egyáltalán nem oldották meg, miniszterelnök úr. Például Olaszországban, csak azért megnéztem, hogy az elmúlt években az Olaszország és a milánói külföldi bevándorlás például évtizedes rekordokat döntött meg. Milánóban például ma már minden ötödik milánói külföldön született, tehát magyarán migráns, illetve Lengyelországra szokott még hivatkozni. 15 évvel ezelőtt, amikor én sokat jártam Lengyelországba függetlenség napi menetre, akkor még nem nagyon láttunk bevándorlott migránsokat. Éppen az elmúlt években az önök szövetségesei munkájának is köszönhetően olyan elképesztő csúcsokat döntöget a bevándorlás Lengyelországban, hogy éppen Varsó a lengyel főváros az, ahol a legjobban növekszik a fővárosok közül a bevándorlók száma. Ma már minden hetedik varsói polgár bevándorló és külföldön született. Tehát ők sem tudták, igen, ukrán, Európai Unión kívüli valóban, miniszterelnök úr, de nem csak ők vannak, bangladesek, afrikaiak, tehát ők sem tudták megoldani. Tehát konkrétan mondja el, miniszterelnök úr, hogy mi az ön megoldási javaslata, mit fog tenni az ön által vezetett kormány.
0: KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence úrnak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. kettőt is erősebbet, azért ennél nevetségesebb módon támadni a Fidesz-KDNP-t, mint hogy a Fidesz-KDNP migráció párti lenne. Utoljára Márki-Zay Péter próbálkozott ezzel, hogy kék óriás plakátok elé állt oda, és mondta, hogy a Fidesz-KDNP betelepíti a migránsokat, idehozza a migránsokat. Tehát csúnya vége is lett Márki-Zay Péternek. Úgy látszik, ön is Márki-Zay Péteresedik, tisztelt miniszterelnök úr, és ilyen teljesen komolytalan vádakat fogalmaz meg. A mi kormányunk nem migránstábort épített, hanem kerítést, déli határkerítést. Ezzel védjük meg az országunkat. Ezzel biztosítjuk be, hogy illegális migránsok ne lépjenek Magyarország területére. Ez az, amit Magyarország a migráció kezelése kapcsán tett. Mi így kezeljük a migrációt. Nem engedjük be az illegális migránsokat. Azért utasítjuk el a migrációs paktumot, mert az egésznek a torka véres. A migrációs paktum abból indul ki, hogy az illegális migránsok átléphetik az Európai Unió határát, beléphetnek az unió területére, és az unió területén folytatják le ezeket az eljárásokat. Márpedig azt tudjuk, hogyha valaki belép az unió területére, és utána ott szabadon mozoghat, akkor hiába kap kiutasító határozatot, hiába utasítják vissza a bevándorlási tartózkodási engedély kérelmét, nem tudják kirakni az Európai Unió területéről. Az unió saját számai szerint is 10 kiutasítási határozatból jó, ha egyet vagy kettőt tudnak végrehajtani. 8-9-et nem tudnak végrehajtani. Mi ezért utasítjuk, ezen egyszerű ok miatt utasítjuk vissza a migrációs paktumot, mert egész egyszerűen, ha ezek az emberek bejönnek, akkor innen már nem lehet őket kitenni. Ezért van a kerítés. Ezért építettük a déli határkerítést, és erősítettük meg jogi védelemmel, erősítettük meg személyi védelemmel. Ezért hoztuk létre a határvadász ezredeket is, pontosan azért, hogy meg tudjuk védeni a déli határkerítést. Ezt tettük. Tehát mi nem migránstábort építettünk, mi menekültáborokat bezártunk, és déli határkerítést építettünk. Tisztelt miniszterelnök úr, ha ön talál migránst Csermajorban, ahány migráns talál, tisztelt miniszterelnök úr, annyi Szotyis Túrudét kap tőlem a világbajnokság ideje alatt, mert egyet sem fog találni. Hát nincsenek ott migránsok, azért nincsenek, mert a déli határkerítés védi Magyarországot. Mi ezt a politikánkat következetesen vittük, és ezért fizetjük a napi 1 millió eurós bírságot. Ők úgy hívják brüsszeli nyelven, ugye ezért kapjuk ezt a... Az Európai Bizottság... Igen, mi magyarok fizetjük, így van, de ezért tudjuk megvédeni az országunkat. Ezért tudjuk megvédeni az országunkat. Megkérdeztük a magyar embereket. Megvédjük az országunkat? Elutasítjuk a kvótákat? Elutasítjuk a migrációs paktumot? És a magyar emberek azt mondták, hogy igen, ők ezen több mint 3 millióan egyetértettek. Megkérdeztük a magyar embereket, és ezért tettük bele az alaptörvénybe is, hogy nem lehet az országgyűlés tudta nélkül idegen népcsoportot ide betelepíteni. Hogy alaptörvényi védelme legyen annak, hogy ne lehessen kvóták szerint ide embereket Magyarországra betelepíteni. És akik elfogadják a migrációs paktumot, azok kiadják a saját országok kezéből ezt a döntéshozatali jogkört. Hiszen onnantól kezdve az Európai Bizottság az, amelyik dönt. Egyrésztről arról, hogy melyik országnak hány embert kell befogadni, egyáltalán ki a frontország, harmadrésztről pedig, hogy mikor hirdetnek migrációs veszélyhelyzetet, amikortól kezdve aztán kvóták fölötti kvótákkal minden országnak be kell fogadni a migránsokat, és ott nincs az a lehetőség sem, ami az alapesetben, hogy 8 millió forintnak megfelelő bírságért, ők úgy hívják, hogy pénzügyi hozzájárulás, tehát ez valójában ugye bírság, azért egyes országok visszautasíthatják a migránsoknak a befogadását. Ha veszélyhelyzetet hirdet, teljesen definiálatlan módon az Európai Bizottság, akkor ennek kvóta fölötti kvóta szerinti embereket kötelező befogadni az európai országoknak. Ezért iszonyatosan veszélyes egyes országoknak belépni a migrációs paktumok hatály alá, ezért tartotta kívül Magyarországot a kormány a migrációs paktum hatája alól. Ahogy mondtam, brüsszeli nyelven ugye pushbacknek hívják azokat a visszafordításokat, amiket mi a déli határon következetesen 2010 óta folyamatosan véghez vittünk, hogy ne tudjon senki bejönni. Ezt ők teljesen jogszabályellenesnek tartják. Az volt a vita Fidesz-KDNP kormány alatt Magyarország és az Európai Bizottság között, hogy szerintünk a rendőrök és határvadászok feladat az, hogy a határon visszafordítják azt, aki nem a határátkelőn, nem okmányokkal, nem jogszerűen akar belépni az országba. Az Európai Unió pedig a migrációs paktum azt várja el tőlünk, hogy a rendőrök és határvadászok ne visszafordítsák őket, hanem kérdezzék meg, hogy mik a személyi adataik, és segítsenek kitölteni a különböző formanyomtatványokat a letelepedési, vagy tartózkodási, vagy bármilyen más engedélyhez. Ez a vitánk. Ezért kapunk napi 1 millió eurós kényszerítő bírságot. Ezért kell ezt Magyarországnak fizetni. Ezért volt a 200 millió eurós kezdőtétel is, és ezért van a napi kényszerítő bírság is. Mert mi ebbe nem voltunk hajlandóak belemenni. És mi soha nem mentünk volna ebbe bele, tisztelt miniszterelnök úr. És ami most a szemünk előtt zajlik, hetek óta, nem a hétvégén kezdődött, ez hetek óta tart. Először, amikor ön tartott Ursula von der Leyennel egy közös sajtótájékoztatót, és ott kikotyogta Ursula von der Leyen, hogy Magyarország ugyanúgy végre fogja hajtani a migrációs paktumot, mint a többi ország, ugyanazon intézményrendszer alapján, rögtön kezdte menteni, hogy igen, de a migrációs paktumnak vannak pozitív elejeme is. Rögtön így próbálta menteni ezzel. Aztán itt folytatta a parlamentben, amikor az elmúlt hetekben elmondta, hogy tulajdonképpen az előző kormány idején történt, nem a Tisza párt felelősség, az előző kormány idején döntött így az Európai Unió. A Tisza szavazók egy része most a meggyőződéssel van, hogy Orbán Viktor megszavazta a migrációs paktumot, miközben ő volt az, aki végsőkig ellenállt a migrációs paktumnak. Ez volt a másik rész. És most itt van a harmadik rész, amikor ön elmondja, hogy tulajdonképpen a Fidesz már migráns táborokat is akart építeni az országban, virtuálisan már fölépítette ezeket a táborokat, miközben soha semmikor ez a kormány ilyen tábort nem épített, és migránsokat Magyarország területére be nem engedett. És miért teszi mindezt ön? Azért, mert ön arra készül, hogy elfogadja a migrációs paktumot. És el fogja mondani a magyar embereknek, hogy az Orbán kormány alatt fogadta el az Európai Unió, el fogja mondani, hogy tulajdonképpen az Orbán kormány már építette a migránstáborokat is, és el fogja mindezeket mondani, hogy ön semmi más nem fog tenni, mint amit az Orbán kormány tett, tehát nincs változás a Tisza kormánnyal, mert az előző kormány is ugyanezt tette volna, amire ön készül, csak hogy nem. Ez egy vízválasztó, ez egy óriási különbség az önök kormánya és a mi kormányunk között, hogy ön bele fog menni a migrációs paktumba. És ön kotyogta el körülbelül 10 nappal ezelőtt, amikor volt az ön erkély alatt egy tüntetés, és ön azt mondta, hogy akik a migrációs paktum ellen tüntetnek, azok az EU-s pénzek ellen tüntetnek. Ezzel ön elárulta magát, biztosan kicsit túlságosan indulatos volt abban a pillanatban, és kiírta a Facebookra, hogy összekötötték az EU-s pénzeket és a migrációs paktumot, és az EU-s pénzek jöveteléhez ezek szerint, az ön Facebook posztja szerint szükség van a migrációs paktumnak az elfogadására. Ezért is tette ezt, és az egész hétvégén csak ezzel foglalkozott, csak Orbán Viktorral foglalkozott, csak a migráció kérdésével foglalkozott a Facebookon. Nyilván megértjük, hogy még nem arról akart beszélni a Facebookon, hogy mondjuk a hitelkamatoknál a kamatstopot miért vezetik ki, hogy miért növelik 20%-kal a helyettes államtitkároknak a fizetését, hogy miért nem 480 forintos a benzin. Ezek valóban kínosabb témák lennének, ezért ezt hazugságvárat építi. És azért is nehéz az a Tisza pártnak, mert az önök Európa parlamenti képviselői megszavazták a migrációs paktum végrehajtására szükséges többletforrásokat. Önök Brüsszelben megszavazták a migrációs paktumot, ezért fogják sajnos itt Magyarországon is megpróbálni bevezetni, de mi ezt nem fogjuk hagyni. Köszönöm szépen!
0: A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely úrnak 8 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Amikor szombaton reggel miniszterelnök úr 9 órakor megszólalt, akkor arra gondoltam, hogy azt hiányzik a Fidesz kongresszus neki. És ha már személyesen nem tud részt venni, akkor valahogyan mégiscsak köszönteni akarja az ott megjelenőket. A helyzet ugyanis az, hogy az a téma, amit ön felhozott, az arra bizonyíték, hogy Magyarország az elmúlt években nem csak elutasította egyértelmű migrációt, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy ezt lehetőleg úgy tudjuk megtenni, hogy az országnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy mi kerítést építettünk, mi határokat lezártuk, migránsokat nem engedtünk be, és menekülttáborokat is bezártuk. Nézze meg Debreceni, vagy a Bicskei menekülttábor. Majd 2024-ben hozott az Európai Unió bírósága egy döntést, aminek volt előzménye. Az volt az előzménye, hogy korábban Magyarország egy tranzitzóna rendszert működtetett. Ez a tranzitzóna rendszer lehetővé tette azt, hogy a menekültügyi kérelmeket a határon elbírálják, ott döntsenek róla, és azokat engedjék be, akik menekültek. Ez volt a lehető legjobb rendszer. Ezt az Emberi Jogok Európai Bírósága az európai joggal, az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel összhangban lévőnek minősítette. Majd ezt követően a luxemburgi Európai Uniós Bíróság hozott egy döntést, az uniós joggal nem egyeztethető össze. És ezután mondtuk azt, hogy akkor bezárjuk ezeket a határon lévő tranzitzónákat is, és kizárólag a külképviseleteken lehet benyújtani menekültügyi kérelmet. Majd ezt követően az Európai Unió Bírósága, akitől még a bizottság is csak azt kérte, hogy legfeljebb napi 17 ezer eurós bírságot szabjon ki, legalább napi 17 ezer eurós bírságot kapjon ki, napi 1 millió euróra bírságolta az országot. És ő nem azt mondja, hogy az eljárás felháborító, ő nem megismerte, amit még a jelenlegi politikai szerepvállalását megelőzően is elmondott, hogy brutális, elfogadhatatlan kettős mérce volt Magyarországgal szemben, és az ország ennek az elszenvedője, és az európai intézmények méltánytalanul és jogellenesen jártak el Magyarországgal szemben, és mindent megtettek, hogy lehetetlenné tegyék annak a pozíciónak a fenntartását, ami a külső határokat megvédi, és ezért még bírságot is szabtak ki ránk, és mi pedig megtettünk mindent annak érdekében, hogy a bírságot ne kelljen fizetni, hanem szószegéssel vádolja a kormányt. A kormány egyáltalán semmilyen szószegés nem követett el. Tudja, hogy mi lesz ebben, ezen a területen, Vitnyéden, ebben az ön által most felfedezett táborban szeptembertől? Iskolai oktatás. Iskolai oktatás. Tudja, hogy miért kellett felújítani? Nézze meg azokat a képeket, hogy ez az intézmény kinézett. Ezt akkor is fel kellett volna újítani. Nézze meg, hogy ez az intézmény hogy nézett ki. Tehát a felújítás az ettől függetlenül is szükséges volt. A kormány valóban úgy döntött, és ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzóna rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és azt szerint elhallgatta, sőt meghamisította, arra vonatkozott, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió Bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás. A tranzitzóna rendszer ennek a menekültügyi paktumnak, vagy migrációs paktumnak egy nagyon nagy negatívum van, és azért nem szabad elfogadni. Ez pedig nem csak a kvóta szerinti átvétel, mert ott még valóban van egy fizetési kötelezettség, vagy egy fizetéssel valamelyest kiváltható, de ha tömeges migrációs nyomás van, akkor önök, akik most itt a jelenlegi kormánytöbbsége nevetnek, nem fognak tudni mit csinálni, mert akkor a bizottság döntésére korlátlanul fognak ide migránsokat behozni. És erre sem a miniszterelnök, sem más nem tud választ adni, illetve egy választ adhatna. Előterjesztettünk a Fidesz-KDNP képviselőcsoport előterjesztett egy indítványt, hogy az országgyűlés határozzon arról, hogy a kormányt felszólítja rá, hogy ne hajtsa végre a migrációs paktumot. Erre egy igen szavazattal legyen kedves válaszolni, és akkor a migráció ügyében, ahol azt gondoltuk, hogy ha valamiben esetleg még lehet egyetértés ebben a házban, ez egyetértés fenntartható. De miután ön a migrációs paktumot akarja végrehajtani, ennek a szinonimája Vitnyér, ezért hozza fel ezt az ügyet, ezért próbál bennünket megvádolni azzal, akik kerítést építettek, lezárták a határokat, bezártak menekültáborokat, és nem engedtek egyetlen migráns sem Magyarországra. Ezért vádol meg bennünket azzal, hogy mintha mi is más állásponton lettünk. Sosem voltunk más állásponton. Nyilvánvaló volt, hogy a különbségek egyébként éleződni fognak ebben a kérdésben, mert Magyarország migrációs paktumot nem hajlandó végrehajtani. Egy eleme van, ezt figyelmükbe ajánlom, a tranzitzóna rendszer. Az egyetlen egy eleme, amit Magyarországtól vett a bizottság vagy a tanács, amikor ezt a döntést meghozta, az nyugodtan be is vezethető, hogy ha azzal az 1 millió eurós bírságot önöknek elengedik, nekünk nem engedték volna el, ennyit az Európai Uniós jogról és korrektségről, sőt, közvetve ezért kaptuk, akkor azt tegyék meg, mi ezt támogatni fogjuk. De ezt úgy felidézni, mint hogy mi be akartuk vezetni a migrációs paktumot, ez valótlan, alaptalan állítás, egy olyan vád, aminek itt az országgyűlésben nem lenne szabad elhangzania. Az a tiszteletes kérdésem, hogy a kormány nevében miniszterelnök úr legyen kedves nyilatkozni arról, megszavazza ezt az országgyűlési határozatot, ami egyértelművé teszi, hogy nem hajtjuk végre a migrációs paktumot. Folytatják-e azt a pert, amit ezzel szemben a magyar kormány indított? Fenntartják-e azt a gyakorlatot, mert most kettős jogrendszer van június 12-e óta Magyarországon, van egy közvetlenül hatályos Európai Uniós rendelet, és vannak a magyar jogszabályok, melyiket alkalmazzák, a magyar jogszabályokat, vagy pedig a közvetlenül hatályos Európai Uniós jogszabályt. És bár a belügyminiszter úr adott ma egy reménykedésre okot adó nyilatkozatot ezzel a bizottság ülésén, de adnak el végrehajtási tervet a migrációs paktumhoz. Ami pedig az átláthatóságot, az őszintességet illeti. Ön tartott múlt héten egy kormányszóvői tájékoztatót, három segítőjével együtt. Utána sok minden elhangzott. De utána a pénzügyminisztérium honlapjáról tudjuk meg, hogy önök milyen fontos döntéseket hoztak meg. Az, hogy a kamatstoppot önök legalábbis át akarják alakítani, jó eséllyel kivezetni, vagy csak rászorultsági alapon fenntartani. Ön miért nem érezte úgy az átláthatóság nevében, hogyha egy két évvel ezelőtti, soha meg nem valósult kormányhatározat fontos, akkor az aznapi döntésüket nem kellett volna esetleg a nyilvánossággal, megismertetni? Ez az átláthatóság, ez a korrektség. Rajtunk ér számon egy olyan kormányhatározatot, aminek nyilvánvalóan egyetlen célja volt, hogy valahogy az országot az 1 millió eurós bírságtól meg tudjuk kímélni. Egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben, önnek is pontosan ugyanez volt a véleménye. Ön is tudja, hogy soha ilyen határozat nem született volna, ha nincs az Európai Uniós bíróságnak a bennünket 1 milliós bírságra kötelező döntése. Ön is pontosan tudja. Született egy ilyen döntés, és a magyar kormány helyesen eljárva nem valósított meg semmilyen menekültábor, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. Úgyhogy ebben az ügyben ön választhatott Brüsszel és a korábbi magyar kormány migrációs politikája között, és sajnálatos módon ön Brüsszelt választotta. Köszönöm a figyelmet.
0: A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Strompova Viktóriának 8 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Meg vagyok döbbenve, mondhatnám, de most már ez nem lenne igaz. Az elmúlt időszakban sajnos hozzá kellett szoknunk, hogy egymás után derülnek ki a volt kormánypárt tagjainak, képviselőinek állításáról, közleményeiről, hogy hazugság. Emlékeztetőül csak néhány kirívó esetet mondanék. A Szőlő utcában nem voltak kiskorú áldozatok. A magyarok pénzét elviszik Ukrajnába. Ha a Tisza kormány jön, 1000 forint lesz a benzinár. A Tisza be fogja vezetni a macskaadót. Jelen helyzetben, aki igazából megdöbbenhetett, az például a szomszéd lépcsőházban lakó lakótárs, akivel elhitették, hogy félni kell a háborútól, a migránsoktól, mindentől és mindenkitől, aki más, mint a Fidesz. Megdöbbenhetett az a Fidesz szavazó is, aki a választási kampányban, a kopogtatásunk során az orrunkra csapta az ajtót, amikor megtudta, hogy a Tiszától érkeztünk. Azt hitte, hogy itt a világ vége, hiszen ezt hitették el vele. Mi vagyunk az ellenség, tőlünk kell megvédeni az országot. Megdöbbenhetett még az a polgármester is, aki mint országgyűlési képviselőjelölt a kampány során nem volt hajlandó bemutatkozó látogatáson fogadni. Vagy azért, mert a Fidesz képviselő megtiltotta neki, vagy azért, mert félt, hogy kiderül, és ezért nem kap a települése pályázati támogatást. Ők mindannyian most azzal szembesülnek, hogy amit eddig mondtak nekik, amiben eddig hittek, az egyszerűen nem igaz. Tisztelt képviselőtársaim! Én egyrészt mérhetetlenül szomorú vagyok, hiszen újra meg újra tudatosodik bennem és még sokakban, hogy egy olyan világban éltünk, ahol az igazságnak nem volt jelentősége, csak a hatalom megtartása számított. Másrészt boldog vagyok, mert ennek a világnak vége van. Most kiderült, hogy a valósághoz semmi köze nem volt annak, amit Gyopáros Alpáron, Menzer Tamáson és Gulyás Gergelyen keresztül szinte minden fideszes hajtogatott, ismételgetett, hogy nem épül Vitnyéden migránstábor, most mégis itt vannak a bizonyítékok. Nem elég, hogy a magyar emberek szemébe hazudtak, de az átépítés megkezdésekor 2024. augusztusában a tábor területéről a kárpátaljai magyar nemzetiségű családokat is kiköltöztették, és mint megtudtam, nagy részük azóta is Kapuvár környékén méltatlan körülmények között él. Érdekesen fogadtam azt, amikor az előbb önök nagyon mosolyogva vették azt tudomásul, hogy a Tisza szigetek segítettek ennek a tábornak a leleplezésében. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ezek a Tisza szigetek és a hozzájuk kapcsolódó embereknek köszönhetően kerültek ma önök a történelem szemétdombjára.

de vajon hány és hány ilyen eset van még, amikor valamiről azt mondták, hogy fehér, és kiderül róla előbb vagy utóbb, hogy bizony, az fekete. Kinek lehet még hinni? Vannak még fideszes szavazók, akik még bármit el tudnak hinni? A jelenlegi ellenzék soraiban ülő képviselők mind a mai napig nem vetettek számot az elmúlt időszak tetteivel, döntéseik és hazugságaik következményével. Amíg ez nem történik meg, amíg azt hiszik, hogy még mindig ugyanaz a világ van, amikor kiállnak egy mikrofon mögé, és elmondanak valamit, és azt az emberek feltétlen igazságként fogják azonosítani. Amíg azt hiszik, ha itt a padsorokban fölállnak, és bármit mondanak, azt ezek után el fogja bárki is hinni, addig itt nem lesz megújulás. Addig nem lesz konstruktivitás. A sokadjára feltett értelmetlen kérdéseik, álproblémák, időhúzó citálása helyett foglalkozzanak érdemi dolgokkal. Ha adhatok egy tanácsot, kövessék a példánkat. Menjenek ki a választópolgárok közé, beszéljenek velük, ismerjék meg a valós helyzetüket, na nem azt a statisztikait. A disznóölések, szalagátvágások, falunapi lakomák időszaka véget ért. Kérjék ki az emberek véleményét, és aszerint mondjanak, kérdezzenek itt a parlamentben bármit. Rengeteg gond és probléma van az országban, amit igenis minél előbb meg kell oldani, és ezeket a problémákat ide kell hozni, fel kell tárni, és legalább a megoldási javaslatokig el kell jutni. Mi, a Tisza képviselői április 12-én erre kaptunk soha korábban nem látott mértékű felhatalmazást, valamint arra, hogy a Tisza valódi 240 oldalas programját megvalósítsuk. Ebben vállaltuk, hogy kivizsgáljuk az Orbán kormány gyűlöletkeltő kampányait, így a migráció ellenes, valamint a politikai ellenfeleket migrációpártiként bemutató kampányait, valamint a migrációval kapcsolatos tevékenységeket. Erre a célra a Tisza frakció egy vizsgálóbizottság felállítását javasolja, mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogy összesen hány és milyen nemzetiségű embercsempészt ítéltek el, és közülük hányat engedtek szabadon.

0: németekkel szemben az Orbán kormány migrációs befogadó központok, táborok létesítését tervezte. Ahogy joguk van azt is megismerni, hogy az Orbán kormány milyen forrásból mennyi pénzt költött a migráció ellenes kampányaira, a politikai ellenfeleinek lejáratására, a kampányban és azóta is a Fidesz-KDNP politikusok által megfogalmazott állítások mennyiben vannak összhangban az Orbán kormány tervezett lépéseivel. Köszönöm a figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Igyekeztem jegyzetelni, de nagyjából üres a papír, mert az érdemi dolgokat próbáltam fölírni, hogy miben válaszolnak ténylegesen az elhangzottakra, vagy a teljesen egyértelmű bizonyítékokra. Az, hogy Rétvári Bencét nem zavarják a tények, vagy a mögötte mellette röhögő közbeszóló képviselőket, azon nem vagyok meglepődve. De azt gondoltam, hogy Gulyás Gergely frakcióvezető úr még nincs a valóságtagadás olyan mély fázisában, amikor a teljesen egyértelmű kormányzati jegyzőkönyvek, emlékeztetők, amiket még egyszer mondom, nem mi írtunk, Bordás Gábor írta őket, vagy nem tudom éppen ki volt aznap megbízva a kormányüléseken, amikor feketén, fehéren leírják frakcióvezető úr, hogy tábort építenek, hogy mennyibe kerül. Ez az egész dosszié ilyenekkel van tele. Önök készítették, hogy hány milliárd van, nem iskola, most is föláll, és belehazudik a magyar emberek szemébe, hogy önök iskolát akartak építeni. Frakcióvezető úr, az ön miniszterének, az ön minisztere készítette ezeket az anyagokat. Itt van, 22-től 25. oldalon, itt van a pénz, hogy mennyibe kerül. Ezt tagadja le. Belehazudik, mert az, hogy Rétvári Bence kereszténydemokrata létére belehazudik az emberek szemébe, ezzel senki nem lepődik meg. De az, hogy ön ezt letagadja, és azt mondja, hogy iskolát építettek, 3 méteres szögesdrót kerítéssel, antennával, elüldözték a rendőrök, meg a fogdmegek az embereket, a környékbeli polgármestereket, és önök még most is ezt hazudják, ez valami egészen döbbenetes, és szerintem igaza van Strompová Viktória képviselőtársamnak, hogy addig, amíg önök nem hajlandóak, és ön se, ön esetleg, fordítva van, frakcióvezető úr, én mondtam egy felszólalást, és önnek kellett volna arra reagálnia. És ön nem tisztelte meg a saját választóit sem azzal, van egy olyan narratíva az egyre fogyatkozó Fidesz tábor, vagy ön fehérek között európai. De most bebizonyította, hogy ön ugyanolyan, mint Pócs János, aki videózik, vagy Takács Péter, az Országgyűlés vágója, egyáltalán nem zavarják a tények, belehazudik az emberek szemébe. Frakcióvezető úr, még egyszer fölteszem a kérdést, hát majd a következő alkalommal meg tudja válaszolni. Az önök kormányülésének jegyzőkönyvei voltak ezek, igen vagy nem? Tehát az önök jegyzőkönyve. Az van oda leírva, hogy migráns tábort akarnak létrehozni, vagy nem? Önök használták ezt a kifejezést. Frakcióvezető úr, ez egy egyszerű kérdés. Igen, vagy nem? Nem vitatja továbbra sem. Frakcióvezető úr, önök terveztek 5 milliárd forint közpénzt elkölteni erre a migráns táborra. Igen, vagy nem? Nem vitatja továbbra sem a frakcióvezető úr, tehát önök. Önök zavarták el az embereket onnan, rendőrökkel, biztonsági emberekkel, igen vagy nem? Önök zavarták el. Tehát, kedves frakcióvezető úr, erre kellett volna válaszolni. Ő azt mondta, hogy bezártak menekült táborokat, miközben önök 2024. július 15-én először, majd utána elmentek egy hónapra nyaralni, bár nevettek, de mindenki tudja, egy hónapig mentek olyan 30 milliárdos jaktokkal. Augusztus 21-én volt a következő, kormányülés, jó munkahely, havonta egy, és ott döntöttek újra véglegesen, akkor már Vitnyéd neve is szerepel, igen, kedves Gyopáros Alpár, valószínűleg nem szóltak a pártársai, de az augusztus 21-e nem tartották fontosnak, de az augusztus 21-i kormányülésen már Vitnyéd is szerepel. Utána ugyanezen a napon döntöttek önökön, és ott volt frakcióvezető úr lebarnulva, gondolom kipihenve ezen a kormányülésen, arról, hogy kidobják a kárpátaljai magyar menekülteket ebből a rossz állapotú kollégiumból. Kedves frakcióvezető úr, ön állandóan sokat beszél helyesen,

0: a külhoni magyar testvéreink megsegítéséről. Gondolom külön figyelemmel kíséri és próbál segíteni, ahogy láttam a miniszteri végkielégítésének felajánlása kapcsán a kárpátaljai magyar testvéreinknek is. Ön hogyan tudott egy ilyen döntésre szavazni, hogy 90-valahány, köztük 42 gyermeket dobjanak ki? Ugyanaz a portás frakcióvezető úr a mai napig. Képzelje el, ebben a táborban, most már iskolában. És azt mondta, mi nem szoktuk letagadni a valóságot. Igen, két évvel később, arra vigyázzon Rétvári Bence frakcióvezető, bemegy egy templomba, azt újra kell szentelni után, tudja? Az nagyon fontos, arra vigyázzon. Ön úgy hazudik, mint a vízfolyás. Szóval azt mondta ez a portás, hogy önök konkrétan megfenyegették ezeket a kárpátaljai menekülteket, és azt mondták a biztonsági emberek nekik, hogy az az üzenet a belügyminisztériumból, ha nem hagyják el aznap azt a lerobbant kollégiumi épületet, akkor visszatoloncolják őket Kárpátaljára, Ukrajnába, a háborúba. Ezek önök. Ez a keresztény demokrata Fidesz kormány, aki kidobja a kárpátaljai magyar menekülteket azért, hogy Brüsszel akaratának megfelelve ott migráns tábort hozzon létre. Már azt megkérdezhetném zárójelben, hogy frakcióvezető ön szerint, hogyha a kárpátaljai magyar gyerekeknek megfelelt az állapota annak a tábornak, ami egykor egy neves teipari szakközépiskola volt, akkor a migránsoknak nem felelt meg. Miért kellett 5 milliárd forintot költeni? Meg gondolom egy kerítés, bár drágán szokták túlárazva építeni ezeket is 3-4-szeres áron, de gondolom egy drótkerítés az nem kerül 5 milliárd forintba. Miért kellett 5 milliárd forint közpénzt, illetve kiszámolt el azzal az 1 milliárd forinttal? Önök döntöttek, ott van benne, megint csak a kormányülési jegyzőkönyvben, a miniszter úr, legközelebb darálják le, ha nem akarják a nyilvánosságra. Én nem tudok mit csinálni, ott hagyták, mi meg megnézzük, és nem rám kell haragudni. Önök leírták, és nem darálták le, így kiderült országvilág nyilvánosságának, a saját fogyatkozó számú szavazóiknak is, hogy önök úgy döntöttek, hogy 5 milliárd forint közpénzt fordítanak arra, hogy létrehozzanak egy migránstábort. Ahogy az is kiderült, a kormányülések emlékeztetőiből, nem szó szerinti jegyzőkönyvből, de szó szerinti mondatokat tudok idézni, hogy önök végre akarták hajtani a migráns paktumot, ahogy mondtam, gyorsított módon akarták végrehajtani. Nem kell tagadni, van egy olyan mondás, frakcióvezető úr, ön biztos ismeri, a KDNP-nél ezt ismerik, ha az ember bűnbe esik, legalább élvezze, kedves frakció, nem kell letagadni a valóságot, önök ezt tették, és megtisztelni a saját szavazóikat is, kedves frakcióvezető úr, hogyha arra válaszolna, ami itt le van írva. Higgy el, már nem működik az, ma megszűnik a propaganda, egy része ma összeomlott, nem tudom, hallott-e. Több száz embert elbocsájtanak, mert megszűnt a tiltott állami támogatása a hazug aljas propagandának, a MediaWorks-nél, az Alapjogokért Központnál, a Megafonnál. Ahogy a képviselőtársam Strompová Viktória is elmondta, már nem elég az, hogy itt felállnak, csinálnak egy 20 másodperces reels, egyrészt senki nem kíváncsi az önök tartalmaira, másrészt nem jut el az emberekhez, mert megszűnt az a propaganda, amit önök üzemeltettek a magyar adófizetők pénzén. Évente valóban ez is fontos, és fontos lenne, és köszönöm szépen, amit a felszólaló képviselőtársunk mondott, valóban legyen egy vizsgálóbizottság, ott majd elmondhatják az igazmondás terhe mellett önök is, azok a volt miniszterek, akik már nem mertek beülni, Rogán Antal, vagy éppen Orbán Bazsi, aki elment ki a sokat szidott Brüsszelbe, havi hány ezer eurót mondtak önök fizetésként, oda kiment, ő is majd eljöhet ide, beszámolhat a vizsgáló bizottságnak a valóságról. Kedves fideszes, KDNP-s képviselők, nem fognak ezzel semmire sem menni. Higgyék el, mindenki látta a jegyzőkönyveket, mindenki hallotta a hazugságokat. Nem válaszolt a frakcióvezető úr, hogy most akkor iskola vagy trükk. Tehát most melyik, de volt 8 perce frakcióvezető úr, és másról beszélt megint. Ahelyett, hogy válaszolt volna, hogy mikor hazudott. 2024. szeptemberében, amikor azt mondta, hogy ott egy suli lesz, diáktábor, nyári diáktábor, vagy most, amikor sok hatás alatt volt, és túszul ejtette a volt főnöke, és most, amikor azt mondta, hogy igazából ez egy trükk volt, amivel át akarták verni az Európai Uniót. Egyébként sikerült így 1 milliárdért átverni frakciói trükkök százaival, sikerült. Én azt gondolom, hogy ez kevés lesz, és valóban fölhozhatnánk sok dolgot, és akkor áttérek Torockai elnök úrnak, mert láttam, hogy kicsit csalódott, hogy az ő felszólalásáról még nem beszéltem, de nincs elfelejtve, mert nagyon, nagyon tartalmas volt. Igaz, hogy fél perccel elintézte az Orbán kormány legnagyobb hazugságait, és rögtön inkább, nyilván én értem, hogy kínos önnek, hogy azokkal menetel a migrációs paktum ellen, akikről aztán kiderül, hogy a migrációs paktumot gyorsított módon akarták végrehajtani. Úgyhogy mindjárt kitérek az ön felszólalására is, és köszönöm a dicséretet, bár hát nem tudom, hogy jó az nekem, hogyha Torockai László megdicsér minket, de mindegy is. Mi van ezekkel a letelepedési kötvényekkel, frakcióvezető úr? Kinek lett ebből pénz? Ez a több száz milliárd forint, tudja, mi a feltalálóhoz, a Rogánhoz befolyt, az hova lett? Tudjuk-e már végre, hogy hova lettek, milyen embereket hozta be? Oroszokat, kínaiakat, bűnözőket, félbűnözőket? Mi van ezekkel? Önök ugye az migráció elleni harc zsandárkai. Mi lett ezekkel a letelepedési kötvényes több tízezer emberrel, és hova tűnt a pénz, hogy egy régi klasszikust idézzek, kedves frakcióvezető úr? Hova tűnt? Elmesélte már a saját szavazóinak ön, mert hát Rétvári Bencének nincsenek szavazói, de legalább ön elmesélte már a szavazóinak, hogy amikor ugyanannyira nincsenek szavazói, mint Szűcs képviselő úrnak, aki a 215. helyen volt a listán, és úgy kellett berángatni, senki nem szavazott rá, mindenki tudja. Szóval önnek valamit még ott a lista végén ott próbáltak, és akkor találtak. Jó. Szóval azt szeretném kérdezni, frakcióvezető úr, azt szeretném kérdezni, elmesélte el már a saját szavazóinak, még megmaradt a koronagyémánt a Hír TV, a Rém Hír TV, oda még be lehet menni, van állandó 18 nézőjük, elmesélte már, hogy 2200 jogerősen elítélt ember csempészt miért engedtek ki. Én tényleg szeretnék a személyes megtámadtatás címén kér szót, szerintem elnök asszony, fog önnek a napirend, jó, az tök jó, akkor csak erre a kérdésre már kért a frakcióvezető úr, akkor erre a kérdésre válaszoljon már, legyen szíves, mert lehet, hogy kevesen nézik a Hír TV-t, mostanában már az országgyűlési közvetítés szerencsére többen nézik, gondolom Rétvári Bence és Pócs János miatt. Arra válaszoljon, hogy a 2200 jogerősen elítélt embercsempészt önök az illegális migráció elleni küzdelem harcosai, Crème de la Crème élharcosai miért engedték ki? Olyan emberekről beszélünk most, a viccet félretéve, frakcióvezető úr, akik 5-6-7 éves börtönt kaptak. Ilyet nem látott Magyarország, de szerintem még Európa sem. Ön is jogász, én is jogász, mind a kettőnek van szakvizsgája, ellent ennyiben különbözünk Takács Pétertől. Ön is emlékszik arra, frakcióvezető úr, amit tanultunk. Hallott ő már olyanról, hogy egy kormányrendelettel, vagy ad abszurdum, egy törvény módosítással benne a börtönben ülő embereket, jogerősen 7 évre elítélt embercsempészeket, nem egyet, nem kettőt, nem 200-at, 2200-at önök kiengedtek a magyar börtönökből. Tudja, ki volt a legjobban meglepve? Szerintem Abdul és a többiek, akiket kiengedtek a magyar börtönökből. Ők úgy értesültek, nézték benne a börtönben a Rém Hír TV-t, és hallották, hogy ez a kormány ez az illegális migráció és az ember csempészek ellen van. Már éppen beletörött Abdul és a társai a sorsukba, hogy 7 évig benn kell ülniük a fegyházban vagy a börtönben. Erre jött a börtönőr, és kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy Orbán Viktor kiengedett benneteket. Szerintem ő volt a legjobban meglepődve. 2200 ilyen súlyos börtönbüntetés, súlyos bűncselekmény miatt elítélt embercsempészt engedtek ki. És tudja, hogy mi volt beleírva az ő szabadító levelükbe? Vagy papírjukban? Mert ezt szerintem sokan nem tudják. Lehet, hogy képviselőasszony se. Az volt beleírva, hogy megkérik őket, hogy amikor kijönnek a börtönből, vagy a fegyházból, és csapnak egy búcsú, vagy egy ilyen szabaduló bulut, utána menjenek el az országból. 72 órán belül megkérik őket, Orbán Viktor, vagy nem tudom ki, Pintér Sándor, hogy hagyják el az országot. És még bele volt valami írva, képzeld el Takács Péter, bele volt még az is írva ebbe a szabadító levélbe, hogy majd kedvesen üljék le a börtönbüntetésüket Szíriában, Szerbiában, Törökországban, vagy ahonnan jöttek. Beleírták, hogy Becsó, ugye? Én is azt mondom, ilyen még egy filmszínházban sincsen, kedves Pócs János, ilyen még egy filmszínházban sincsen. Ilyen Most először egyetértünk. Ilyen még Hollywoodban sincs, hogy egy magát illegális migráció ellenességre maszkírozó kormány, amely 100 milliárdokat kelt gyűlöletre, uszításra éveken keresztül, a saját szavazóit is folyamatosan megpróbálja félelemben tartani. Kerítést húz föl háromszoros áron, utána a magyar rendőröknek, határvadászoknak hála elfogják ezeket az embercsempészeket, akiknek köszönhetően, ugye tudtuk, meghalt több tucat ember, például Magyarországon egyszer egy gépkocsiban. Ezek nagyon súlyos bűnelkövetők, néha más bűncselekményt is elkövetnek. Egész hálózatokba épülnek. És akkor utána bebörtönzik őket a magyar ügyészség munkájának köszönhetően, a rendőröknek, a határvadászoknak köszönhetően, és utána beülnek, és elkezdik tölteni a börtönbüntetésüket, és önök, kedves Gulyás Gergely frakcióvezetőről hoztak egy kormánydöntést, és ezt a 2200 jogerősen elítélt súlyos bűncselekményeket elkövető bűnözőt kiengedték a magyar utcákra és a terekre. És soha senki nem ellenőrizte, hogy ezek a bűnelkövetők elhagyták-e Magyarország területét, soha senki nem ellenőrizte, sem is tudta volna ellenőrizni, hogy elhagyták-e a schengeni zóna területét. Kedves Rétvári Bence, lehet, hogy ezek, akiket önök kiengedtek, még a mai napig itt vannak. Lehet, hogy behoztak több ezer illegális migránst a hazánkban. Lehet, hogy ők vágják éppen át a kerítést, amire Torockai elnök úr szokott hivatkozni. De visszatérve Gulyás Gergely frakcióvezetőre, ön hallott már ilyet? Hogy 2200 jogerősen elítélt embercsempészt ilyen reintegrációs őrizetre hivatkozva megkérnek, hogy menjenek ki egy országból, és üljék le a börtönbüntetésüket, nem tudom, Aleppóban. Ő hallott már? Mert én szerintem erről még senki nem hallott, és szerintem ez nem kapott elég figyelmet. Én azt szeretném kérni majd ettől a vizsgálóbizottságtól, hogy erre is térjen ki, mert eddig csak a köztársasági elnökök által megadott, jó-rosszul megadott kegyelmekről volt szó. Jó-rosszul megadott kegyelmekről van szó, de ilyenről még akkor a frakcióvezetők nem hallják, azt mondja, hogy ő szerinte lehet törvénnyel, kormányrendelettel, akár életfogytiglanra ítélt bűnelkövetőket is kiengedni a magyar börtönökbe. Jól értem? Kedves Gulyás Gergely frakcióvezető úr azt mondja, hogy ha kiutasítják őket, kedves frakcióvezető, a kiutasítást úgy hívjuk, oda visszük és kizsuppoljuk őket a határon, és ellenőrizzük, hogy elhagyták. Ezeket a bűnelkövetőket önök nem vitték sehova. Önök kiengedték a magyar börtönökből ezeket az embereket, és megkérték őket szépen, becsület, szép szóra, kisdobos vagy cserkész, attól függ, hogy Pócs János vagy ön, szép szóra, hogy hagyják el ezt az országot, tisztelt képviselő. Szerintem egészen botrányos. Botrányos egyrészt azt, amit műveltek, botrányos az, amit műveltek, a 2200 jogerősen elítélt embercsempész kiengedésekor, botrányos az, hogy önök egy migránstábort építettek, akartak építeni 5 milliárd forintért. Botrányos az, hogy belehazudtak az emberek szemébe, nem csak Vitnyét, Csermajorba, hanem ott a környékbeli településeken, és egyébként országosan is. És botrányos az, képviselő, hogy még most se tudnak igazat mondani. Pedig lehetne egyszer, próbálja ki. Én csak önnek mondom, a többiek nem pazarom az energiámat. Próbálja ki egyszer, hogy vállalja a felelősséget. Tudom, hogy nehéz a bukott leltárosért felelősséget vállalni. De ön is ott volt ezeken a kormányüléseken. Nem egyen, 3-4 kormányülés volt, amikor erről a táborról döntöttek. Ön is pontosan tudja, én is tudom, ismerjük egymást, hogy önök tábort akartak oda építeni. Hogy miért? Trükkből vagy másból, az már egy másik kérdés. Vállalja a felelősséget és higgye el, utána lehet egy megtisztulási folyamat, utána már csak le kell cserélni a frakciójának a 99%-át, és be kell hozni olyan embereket, akik hitelesen tudják képviselni a magyar embereket. Hagy térjek akkor gyorsan ki Torockai elnök úr kérdéseire. Szerintem világosan, tudom, hogy nem tudja követni a Facebookot, mert le van tiltva, de világosan láthatta, az egész magyar sajtó tele van azzal, hogy a belügyminiszter úr mit nyilatkozott hivatalos ülésen ezzel kapcsolatban, a migrációs paktummal kapcsolatban, de én visszakérdeznék. Önök azzal hergelték a saját szavazóikat, meg az összesereglett pár száz magából kivetkőzött embert, akik ellenem, vagy nem tudom pontosan mi ellen tüntettek, hogy itt június 12-én el fogja árasztani Magyarországot a migráns horda. Önök ezt mondták konkrétan, és a fideszes képviselők is, a Megafonnak, amelyik megmaradt nyúlványai, akik még önszor nem szóltak nekik, hogy már vége van, tehát mint a japánok tudják, egy-két szigeten még harcoltak pár évig, nem szóltak nekik, hogy már nem kell ezt csinálni. Önök azt hazudták az embereknek, hogy el fogja június 12-én árasztani az országot. Pont azt csinálták, mint a Fidesz a választás előtt, azzal fenyegették, riogatták az embereket, hogyha a Tisza nyer, akkor itt másnap behívják az embereket. Konkrétan ezt hazudták az embereknek, kis településeken, idős embereknek, nagyszülőknek, dédnagyszülőknek. Kedves Gulyás Gergely, önök ezt hazudták az embereknek, hogyha a Tisza nyer, akkor másnap jön a behívó, és elviszik őket a frontra. Mikor akarnak elnézést kérni legalább a megvezetett, félelemben tartott emberektől, kedves Gulyás Gergely és kedves Toroszkai László, itt vannak? Áttörték már a kerítést ásott halomnál a migrációs paktum miatt? A migránsok vagy nem? Szerintem nem. Semmilyen változás nincs. Lássa be, nem fognak bejönni a migránsok, az illegális migránsok, és ellentétben a Fidesz-KDNP frakcióval, illetve a KDNP-t azt el is hagyhatjuk, a Fidesz frakcióval, mi nem fogunk letelepedési kötvényeket árulni. Szerintem ebben egyetértünk, hogy ez nem helyes, mindenféle biztonsági vizsgálat nélkül, nemzetbiztonsági vizsgálat nélkül 100 000 eurókért azért letelepedési kötvényt árulni, hogy Rogán Antal vegyen egy újabb, nem tudom micsodát, kastélyt, vagy éppen az aktuális valakije vegyen valami 100 millió zebra bőrcsizmát. Szerintem ez nem helyes. Amit még tudok önnek mondani, hogy mi nem fogunk 2200, de egy darab jogerősen elítélt embert, csempész sem kiengedni. Lehet, hogy ön azt mondja, hogy ez kevés, de eddig ez sem volt. Elnök úr, ön itt ült, és ön is elmondta, hogy belehazudtak az ön szemébe is, a Mi Hazánk szavazók szemébe is, de minden magyar ember szemébe. Azt mondták ezek az urak és a hölgyek, hogy ott nincsen migráns tábor, és igazából ők egy iskolát építenek, de még mindig mondják. Tehát az az igazság, hogy nem tudom, miben vannak, milyen szert használnak, de nagyon kemény lehet. Még mindig mondják, tovább, mondják, és belehazudnak az emberek szemébe. Kedves Balla képviselő, menjünk el együtt Vitnyét Csermajóba, és nézzük meg, hogy mi van ott. Ön szerint az a 3 méteres drótkerítés az iskolának készült? Mert azt, hogy most 2 évvel később kivitték az ágyakat. Ön is látta a fotókat, ön is látta a képviselő, ön is látta a videókat, hogy mi készült ott. Én azt mondom, képviselő, hogy menjünk el, és kérdezzük meg a helyieket is. Kedves képviselő úr, kérdezzük meg a helyieket, hogy mit láttak. Kérdezzük meg, ha elmer jönni a helyibeli polgármestereket, hogy miért zavarták el rendőrök őket, biztonsági emberek, miért őrizték éjjel-nappal, miért irattak alá biztonsági vagy titoktartási nyilatkozatot minden munkással. Kérdezzük meg azt a portást, aki még most is ott dolgozik, és hát ha ön is rájön, hogy átverték. Lehet, hogy ön nem tudta, én őt nem vádolom, nem volt ott a kormányülésen. Lehet, hogy önnek Gulyás Gergely, vagy éppen a kormányszövő nem mondta el, hogy kormányon arról döntöttek, hogy ott építenek egy migráns tábort 500 fő és 5 milliárd forintért. Menjünk el, nézzük meg közösen, és beszéljük meg. Kedves Toroczkai elnök úr, azt tudom önnek mondani, amit a belügyminiszter úr is mondott, hogy nem hajtjuk végre. Ebben a formájában bizonyosan nem hajtjuk végre ezt a migrációs paktumot. Ezt így el tudom önnek mondani. Remélem, hogy világos volt, bár nem várom azt el, hogy majd ezt le is adják, majd a nem szót kivágja a vágó, remélem, hogy a fővágó majd kivágja a nem szót, és úgy adják elő. Én mindig inkább javasolnám ezt a szakvizsgát, egyszer még szükség lesz rá. Lesz egy, képzelje el, ma nagyon fontos döntést hoztunk a Tisza frakció ülésén. Még nem spoiler ezek, hogy mi a döntés, de lesz hozzá köze, hogy önnek még szüksége lesz a szakvizsgára egyszer. Egyszer még. Egyszer még, nem is olyan távoli. Ezzel a Mici Mackót mutatja, mert ott ő meg a mellett Németh Balázs, ez ne bántsa meg a pattását. Szóval egyszer még nem is olyan távoli jövőbe, kedves képviselő, vissza kell még menni a munkaerőpiacra, és Németh Balázst is, Mici Mackó nagy barátját, és vissza kell majd vinni a munkaerőpiacra. Hagy mondjam el még Toroczkai elnök úrnak, mert ez talán fontosabb, hogy egyetértünk abban, hogy a migráció forrásait helyben kell kezelni, hogy az unión kívül, az unió területén kívül kellene kezelni, nem szándékozunk és nem fogunk beengedni migránsokat Magyarország területére. Most megint arról kéne beszélnem, de nagyon megy az idő, hogy mit tett ezen a területen az Orbán kormány. Önök is tudják, hogy több tízezer legálisnak mondott gazdasági munkavállalót hoztak be, még jönnek most is részben Ázsiából, Ukrajnából, Európa különböző részeiről, az Európai Unión kívülről, vendégmunkás, igen, így is lehet hívni. Kedves Vitályos Eszter kormányszövő asszonya, hogy a migránsokat is lehet menekültnek hívni, ugye? Tehát, hogyha ezt rajtam számon kéri, akkor lehet ott is ezt másképpen mondani. Mindenesetre azt tudom mondani, hogy mi ebben hoztunk egy szigorítást. Ugye nekünk ott egy konkrét vállalásunk volt az Európai Unión kívüli nem magyar nemzetiségű munkavállalók alkalmazása kapcsán. Rendkívül komplex és átláthatatlan rendszert alakított ki az előző kormány, amely egyrészt rossz volt a magyar munkavállalóknak, nagyon jó volt a neres oligarcháknak, hiszen sok-sok milliárd forintot húztak le belőle, csak bizonyos cégek hozhatták be ezeket a munkavállalókat, például a Fülöp-szigetekről vagy más országokból. Ezeket mi átalakítjuk, már hoztunk egy jelentős szigorítást, amivel egyébként egyetért a magyar munkáltatók jelentős többsége, a munkavállalókról nem kell beszélnem, hiszen ez nekik az érdekük, hogy végre legyen valódi béremelés, hogy végre ők kapjanak munkahelyeket. És akkor hagyj említsem meg ezzel kapcsolatban a Master Good, vagy ahogy sokan mondják, Master Bad ügyet, amit próbáltak ugye önök felhangosítani, annyira jól sikerült, hogy szinte az egész országhoz eljutott az, hogy önök nem csak ezt a vállalatot támogatták, ami persze egy üdvözlendő cél, hogy magyar kis- és középvállalatok nagyvállalatokká váljanak, befektessenek külföldön, először környező országokban, vagy akár Ázsiában is. Önök nem csak a Master Goodot támogatták sok 10 milliárd forinttal, sokszor teljesen átláthatatlan egyedi kormány döntésekkel, amelyekből sokszor sok titkosítva volt, és még most is van, mielőtt feloldjuk ezt a titkosítást. De ez a vállalat például egy kiemelt vállalat volt. Sok 10 milliárd forintot kapott ez a vállalat az hosszú évek alatt 2011-től. Legutoljára a választások előtt 2 hónappal adtak 22 milliárd forint közpénzt ennek a vállalatnak. 22 milliárd forintnak. És miután önök irattak egy-két ilyen fizetett cikket, és felbújtottak egy-két ilyen vállalatot is, hogy támadni kell a Tisza kormány azon intézkedését, hogy mi szigorítsuk az ázsiai gazdasági bevándorlók, vagy ha jobban tetszik, munkavállalók bejövetelét a magyar munkavállalók érdekében, utána kiderült, hogy ez a cég, amellett, hogy sok 10 milliárd forintot kapott, idén 22 milliárdot, azt nehezményezi, hogy ő majd a jövőben esetleg nem tud 580 Fülöp-szigeteki munkást vagy más munkást behozni. Még egyszer mondom, ennek a cégnek, kedves frakcióvezető úr, kedves Gulyás frakcióvezető úr, 25 milliárd forintnál is több volt a profitja tavaly. Több mint 30 milliárd forint volt az EBITDA-ja, és azt nehezményezi, hogy nem hozhat be 580 Fülöp-szigeteki munkavállalat. Ugye ennek a cégcsoportnak a gyárai, az üzemei, a csirke feldolgozói jó rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe vannak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe az egyik legalacsonyabb az átlagbér Magyarországon, és az egyik legmagasabb a munkanélküliség aránya Magyarországon, még a közmunkás program mellett is. Ez a cég, ez jóval még a megyében tapasztalható alacsony munkabér átlagnál is kevesebbet fizet átlagosan a magyar munkavállalóknak. Ahelyett, hogy adott volna 100 ezer forinttal vagy 50 ezerrel többet, és csökkent volna mondjuk 1 milliárd forinttal ez a 25 milliárdos profit, egy olyan cégnél, frakcióvezető úr, ahol még egyszer mondom, lehet, hogy már a 100 milliárd forintot is eléri az a támogatás. Egy cégcsoportról beszélünk, és nem vállalt soha olyat, hogy magyar munkavállalókat fog alkalmazni. Ez a legnagyobb probléma, és szerintem egyetértünk megint csak a mi hazánkkal, meg szerintem az emberek 95%-ával, hogy az nem üdvös. Ugye önök mindig bejelentettek újabb és újabb támogatási programokat, újabb egyedi támogatásokat. Lement Szijjártó Péter helikopterrel, hallom, ön is szeret rövid távra is repülőzni, 5 millió forintért sikerült Bécsbe, ezt csak úgy megjegyzem. Én meglepődtem, azt hittem, hogy ön azért Bécsig el tud menni autóval, vonatot azt megértem, hogy nem merte bevállalni. Minden esetre az ön előtt ülő vitézi miniszter úr dolgozik azon, hogy tudjon majd ön is menni, és a magyarok is megbízható, kiszámítható módon egyébként Bécsbe vonattal. Szóval a magyar emberek többsége egyetért azzal, hogy az nem helyes, hogy Szijjártó Péter tulajdonképpen, hogy is mondjam, mindenféle vállalás nélkül pofára odaadta ezeket a pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter úrnak sok gondja lesz ezzel, hogy sok 100 milliárd forintot fizette ki, és ekközben ön is tudja, és én is tudom, és én is tudom, hogy ön is tudja. Táskás emberek jártak körbe-körbe az országba, és szedték vissza a támogatásoknak a 20-30, néha 50%-át táskából. Pócs képviselő úr, hallotta erről esetleg? Ezekről a táskás emberekről, akik 20-30, vagy Tuzson Bence esetleg hallott erről? Mint a kis, vagy ezek se voltak, mint kiskorú áldozatok, kedves miniszter úr. Meg lesznek a főjelentések, kedves Balla, a képviselő úr, oda, akkor csináljuk a dolgokat, odaérünk a híthoz, akkor megyünk át rajta. Meg lesznek ezek a feljelentések, nem kell aggódni. Szerintem, kedves Balla képviselő, én tudom, hogy nehezen tudja Szijjártó Pétert megkérdezni, mert nincs benn. Ami egy furcsaság, elnök asszony, és szeretném, hogy majd ezzel azért foglalkoznánk, mert se Szijjártó Péter, se Lázár János valamiért nem mer, vagy nem akar bejönni. Sokan már megijedtek, hogy Lázár János bevitték, mert nem látták napok óta itt a magyar parlamentbe. Én értem, hogy nem tudja őket megkérdezni, mert nem tisztelik meg a magyar választókat, hogy bejöjjenek ide a munkahelyükbe, bár náluk néha nem lehet tudni, hogy akkor okoznak a több kárt, ha bejönnek, vagy akkor, ha kimaradnak, szóval nem biztos, hogy mi hiányoljuk őket. Ja, kérdezze meg Szijjártó Pétert, hogy ő hallotta ezekről a táskás emberekről, jó? Kérdezze meg a Hipánál, az Exim Banknál dolgozó vezetőket, vagy a magyar gyárak vezetőit és tulajdonosait, hogy ők hallottak erről. Kedves Balla képviselő, kérdezze meg őket, hogy jártak táskás emberek, bizony, intéző emberek, kedves Balla képviselő úr, mint a lélegeztetőgép biznisznél, tudja, ami több mint 300 milliárd forintjába került a magyar embereknek. Ön se gondolja, és mi sem gondoljuk, hogy ez a 300 milliárd forint ez a kínai cégekhez került egy az egybe, nem? Ott is voltak ilyen táskás emberek, kedves Balla képviselő, és ki fog derülni, jelenleg is zajlik az átvilágítás a külügyminisztériumba, megnézték már a kollégáink, az államtitkáról és miniszterasszony is azt a raktárat, ahol a mai napig porosodik az a sok ezer lélegeztetőgép, kedves Takács Péter Vágó úr, amit nem használtak, és amik alkalmatlanok voltak arra, hogy bármikor is használják, de most már abba hagyom, mert szeretném, hogyha válaszokat is kapnánk. Rengeteg emberrel tud beszélni Balla képviselő, frakcióvezető úr, táskás emberekről és lopásról. És hagy zárjam azzal még egyszer, nem hajtjuk végre jelen formájában a migrációs paktumot. Június 23-án itt lesz a visegrádi négyeknek a három kormányfője rajtam kívül. Velük is fogok erről egyeztetni. Lehet ezt kinevetni, de így működik. Tehát így működne a dolog, és önöknek is megvolt a lehetősége, hogy egyeztessenek akár közép-európai országokkal, akár más országokkal, közös szövetségi rendszereket alakítsanak ki, vagy esetleg megtalálják azt a jogi és politikai megoldást, amelyel kívül lehet tartani az illegális migránsokat, és meg lehet védeni Európa külső határait. Higgyék el, nem csak Magyarország érdeke az, hogy megvédjük a külső határokat, hanem egész Európa érdeke, hiszen ha nem védjük meg, és hogyha a többi tagállam nem védi meg, akkor össze fog omlani a schengeni rendszer, akkor a tagállamok egy ide után joggal, alappal vissza fogják vezetni egymás határain a határellenőrzést, és az egész dolog szétesik, ahogy van, és szerintem ez senkinek nem érdeke, még a mi hazánknak sem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg normál szókérésre nincs lehetőség. Személyes érintettség okán jelentkezett Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője. Megadom a szót 2 percben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr, segíteni szeretnék Önnek, mert nekem meggyőződésem, hogy Önt megvezették a kollégái, vagy a pártársai, úgyhogy én szívesen segítek ebben az ügyben, a Vitnyédi tábornok az ügyében. Mert ugyan azt kérdezte, hogy ki kérdezte meg a helyieket. És szerintem ez itt a legfontosabb, mert hogy a helyiek véleményét érdemes mindig tolmácsolni. Ezt a Tiszás, ha jól emlékszem, 96 egyéni országgyűlési képviselő számára jó szívvel javaslom, hogy tolmácsolják a helyiek véleményét és javaslatot és kérdéseit miniszterelnök úr felé. Itt pontosan ez az eset történt. Csermajorban ugyanis egy menekültábor működött, ahogy azt ön is elmondta szombaton a sajtótájékoztatón. Ukrajnai menekültek voltak elszállásolva ebbe a menekültáborba, akik aztán nagyon rövid időn belül 24 tavasza és nyarán tökéletesen leélték azt az egyébként több száz éves, csodálatos régi épületállományt. Most időm se lenne rá, csak néhány képet hadd villancsak fel. Az összes beltéri ajtót kirángatták, kirugdalták, emberi salakanyaggal kenték össze a falakat, lerugdalták az összes szanitert az összes szociális helyiségben, és itt tovább, tehát embermagas szeméthalom volt az udvaron, patkányok rohangáltak, és a helyiek kérték azt, hogy mi zárjuk be ezt a menekültábort. Ez történt, bezártuk ezt a menekültábort. A következő kérdése az volt a helyieknek, hogy takarítsuk ki, újítsuk fel ezt az épületet, mentsük meg, mert ez egy több száz éves értékes épületállomány. A Széchenyi István Egyetem forrást biztosított hozzá, kitakarították az épületet, és elkezdődött ennek az épületnek a felújítása. És a harmadik pedig nem is annyira a helyieknek, hanem az öreg cserédiákoknak a kérése volt, hogy lehetőség szerint oktatási célra kerüljön hasznosításra az épület együttes. Az első gondolata a Rába közieknek az volt, én ezt maximálisan támogattam, ez egy helyes javaslat volt, hogy az egyébként a Rába közben folyó rendvédelmi oktatás céljául szolgáljon ez az épület, nem csak nyári táborként, hanem formális vagy nem formális oktatási helyként is, aminek aztán a vége az lett, hogy tavaly évben a Győri Egyházmegye bejelentkezett, hogy helyigénye van a Kapuvári Pári Szentpéterskola felújítása okán, és ők fognak beköltözni ebbe az épületbe, tehát oktatási célra kerül hasznosításra az épület.
1: Személyes érintettség okán jelentkezett Balla György képviselő úr. 2 percben megadom a szót.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, elnézést, frakcióvezető úr, de a fél frakciónk jelentkezhetne teljes joggal. No, miniszterelnök úr, néhány dolgot tegyünk tisztába. Menjünk le Vitnyédre. Ha ott migráns van, én lemondok. Ha ott van migráns, egy migránstábor, arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak. Ha ott migráns van, én lemondok. Én nem kérem, hogyha nincs migráns, ön mondjon le, mert ön mindenről képtelen lemondani, csak azt kérem, hogy fejezze be az Ocsmány hazudozását. 1. 2. Ha bűnökről beszél bizonyíték nélkül, az azt gondolom, hogy tiszteletlenség. De ön ezt nem teheti meg, mert ön már nem egy egyszerű Facebook kommentelő. Ön ennek az országnak a miniszterelnöke. Ön arra tett esküt, hogy a törvényeket megtartja és megtartatja. Ha önnek bűncselekmény jutott a tudomására, már régen feljelentést kellett volna tennie, vagy megszegte az esküjét. Akkor ön egy esküszegő. Addig ne vádoljon senkit, amíg nem áll bizonyíték a rendelkezésére. Mert ha addig vádol bárkit, akkor ön fog bíróság elé kerülni hamis vád miatt. Jobb, ha ezzel tisztában van. Köszönöm szépen.
1: Személyes érintettség okán szót kért Gulyás Gergely frakcióvezető úr, megadom a szót 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt nem tudom, hogy kimeríti a személyes érintettség fogalmát, hogyha a miniszter úr kérdez, és próbálok erre válaszolni, és ezt két ügyben teszem meg, bár kétségül tucatni ügyben lehetne. Javaslom miniszternek úr sajátos felszólalási stílusa miatt a házszabály alapvető reformját, és akkor érdekesebben reagálhatnánk is egymásra, miután a miniszterelnök abban mindenkori miniszternek behozhatatlan ügyben van, hogy beszél 30 percet, mi reagálhatunk utána 5 vagy 8 percben, majd utána időkorlát nélkül válaszolhat. Most két dologra szeretnék reagálni. Az egyik az embercsempészek ügye. Az embercsempészeknél ott egyértelmű volt, hogy ez kiutasítás. Az oka az volt, hogy a börtönök 2300 emberről volt szó, túlterheltek voltak, és mindenki, aki a kiutasítás után nem hagyta el az országot, azt vissza lehetett vinni börtönbe. Ezek pedig külföldiek voltak, akik magyar közpénzen 2300-an voltak börtönben. Lehet ezt a döntést vitatni, de a jogcím, mint hogyha nem ismernénk alapvető jogi kategóriákat, úgy beszélt hozzá a miniszterünk úr, az egyértelműen kiutasítás volt. A másik pedig, ami viszont az értelmes vita lehetőségét kérdőjelezi meg, nem ez volt az egyetlen élményem, amikor azt mondja, hogy mi akarjuk végrehajtani migrációs paktumot. Olvassa az ön elét lévő iratokat. Világosan benne van az, hogy fölmerül az a kormányülésen, hogy ha ez a megegyezésre lehetőséget ad, hogy ne kelljen egy igazságtalan bírságot megfizetni, akkor a migrációs paktumnak vannak nekünk kedvező részei, igazából egyetlen egy ilyen van. Igazából nem tagadtam, utána minden héten elmondom ezeket, nem várom, hogy minden szereplésemet kövesse, de Whitneyről is jóval azelőtt beszéltem, hogy megszólalt volna ebben az ügyben. A konkrét esetben egy ilyen rész van, ez pedig az, hogy a határon lehetőség van arra, hogy őrizetbe vegyék 12 hétre azokat, akik menekültügyi kéremet nyújtanak be. És ez egyetlen olyan rész volt, amit hajlandók lettünk már korábban bevezetni. Most is elmondtam, javaslom önöknek is, ezt vezessék be. Ez egyetlen jó rész, az összes többi veszélyes.
1: Tisztelt Országgyűlés, további napi rendelőtti felszólalásokkal folytatjuk, és mindenkinek a türelmét kérjük. Folytassuk a munkát, azt javaslom. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk képviselője, Tiszta Demokratikus Közéletet címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Csak egy előjáróban azért, miniszterelnök úr, egy kicsit csalódott vagyok, mert itt meghívta Balla György, illetve Pócs János képviselő urakat, hogy hármasban vagy kettesben sétáljanak majd a Whitney-i holdfényes éjszakában, és megnézzék a kerítést, ahogy ezt ön fogalmazott, viszont nem akarja velem megnézni az ásotthalomnál a magyar-szerb határkerítést, viszont kérdezte tőlem, akár nappal, akár éjszaka, de kérdezte tőlem, hogy... Hát, hogy jönnek-e a migránsok, azt megígérem, miniszterelnök úr, hogy jelezni fogom. Ha a migrációs paktum hatására fokozódni fog a migrációs nyomás a magyar-szerb határon, és azt gondolom egyébként, hogy majd igen, hát lehet, hogy nem június 12-én, de ahogy ön azt mondta, nem is hangzott el egyébként, az én számból biztos nem, vagy a Mi Hazánkosok nem mondták azt, hogy aznap fog berobbanni a migráció, hanem onnantól kezdve életbe lép a migrációs paktum. És köszönöm azt az egyértelmű választ, ugye, pár hete próbáltam ezt önből kipréselni, hogy akkor most mit fognak lépni, akkor ezek szerint sem a tervet nem dolgozzák ki, vagy nem fogják, ha jól értettem belügyminiszter úr nyilatkozatát átadni az Európai Bizottságnak, sem végrehajtani, ahogy most miniszterelnök úr fogalmazott, ebben a formájában nem akarják végrehajtani a migrációs paktumot. Hát hajrá, nyilván mindannyiunk számára Magyarország érdeke az első, és nem a párt érdek, tehát Magyarországnak és a magyaroknak az az érdeke, hogy ezt a migrációs paktumot ne hajtsák végre, lehetőség szerint semmilyen formájában, és egy picit úgy érzem, hogy miniszterelnök úr naív, ha azt gondolja, hogy majd ő egyedül meg fogja változtatni. Látom, önbizalma az van, meg volt is, de hogy majd egyedül ezt meg fogja változtatni, annál ott sokkal mélyebb társaságok meg körök vannak az Európai Bizottság környékén, meg mondjuk a taláros testületekben hallottuk, hogy ők még az Európai Bizottságnál is súlyosabb büntetést akartak Magyarország számára, mert Magyarország ugye ezzel a pushbackkel visszaküldi a szerbiai oldalra migránsokat, tehát ezek a taláros testületek úgysem fogják majd hagyni, de hát hajrá, miniszterelnök úr, meg fogjuk majd látni. Ahogy mondtam, én jelezni fogom, akár eljön ásotthalomra megnézni a kerítést, akár nem. Én itt kiabálni fogok, hogyha fokozódik a migrációs nyomás, ezt a magyarok és Magyarország érdekében meg tudom önnek ígérni. Viszont a napirend előtti felszólásomnak a címéből következik, hogy egy picit szeretnék a demokrácia állapotáról beszélni, mert itt a kormányváltás utáni első hetek során azért sokunkban kialakult egy olyan képzet, hogy önök itt valamiféle jakobinus diktatúrát fognak kiépíteni, és picit most elbizonytalanodtunk, ezzel kapcsolatban lesz pozitív észrevételem, meg negatív észrevételem is, de egyrészt a diktatúrával kapcsolatban azt szeretném pozitívan értékelni, hogy a közmédiával kapcsolatban látunk valamiféle pozitív előre lépést, előre mozdulást, és itt most nem az RTL-től érkezett tanácsadókra és vezetőkre gondolok, hanem arra, hogy a független közmédia testületben, illetve a média tanácsnál, ha jól értjük az előterjesztésüket, törekedni fognak a paritásos elvre. Ugye eddig ez nem így működött, tehát csak a Fidesz-KDNP kormányzó párt uralhatta a média tanácsot. Ennek meg is volt az eredménye, és ezzel kapcsolatban szeretnék valamit helyretenni, miniszterelnök úr, nem csak itt, hanem évek óta folyamatosan pontosan mondta, hogy én milyen sűrűn jártam, illetve a Mi Hazánkosok milyen sűrűn jártak a közmédiába. Hát direkt a miniszterelnök úr kedvéért azért megnéztem, mondjuk 2026. januárját, ugye a Nemzeti Média Sírközlési Hatóság oldalán ezt mindenki le tudja ellenőrizni. Az összes hírműsorban a Mi Hazánk mozgalom 0,8%-os arányjal jelenhetett meg, az M1-en 1% volt a egyáltalán megjelenésünk, 2025-ben az összes hírműsorban 1,5%, az M1-en 1,9%, a DK ekkor 3,7%-kal lehetett jelen a közmédiában. Szóval nagyon reméljük, hogy ez változni fog, és tényleg adunk egy esélyt, hogy mondtunk 100 napot a kormánynak, hogy lássuk, hogy demokratikusabban vagy normálisabban tud-e majd az ország működni, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, és ez irányú módosító indítványokat be is fogunk majd nyújtani az országgyűlésnek, hogy jó a paritásos elv mindkét testületben, de ugye a független közmédia testületnél a civilek vagy a média szakemberek lehetnek majd a mérleg nyelve, semmiféleképpen ne mondjuk a kormány hosszúzó civilek, vagy ilyen álcivelek, akár külföldről támogatott álcivelek legyenek majd a mérleg nyelve. Javasoljuk azt, ami volt már egyszer Magyarországon, hogy sorsolással döntsék el, hogy ki legyenek akár a médiumok képviselői, akár a civil szervezetek képviselői, hiszen ők lesznek valójában az irányítók a mérleg nyelve, ezt fogjuk majd mindenféleképpen kérni. És ha már a jakobinus diktatúrát említettem, ugye a jakobinus szóval kapcsolatban is elbizonytalanodtunk, mert hogy önök úgy tűnik, hogy a bankok oldalára álltak. Ugye nem csak arról beszélek, hogy a jelzálog hitelek kamatstopját ki akarják vezetni, hanem miniszterelnök úr már arról beszélt, hogy nem nagyon kellenek a falvakba majd a bankautomaták sem, illetve a helyettes államtitkároknak is most kiderült, megemelik a fizetését.
1: A kormány nevében választ ad Magyar Péter miniszterelnök úr, megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd kezdjem a helyettes államtitkárok fizetésénél. Egyrészt nem emelkedik, mert össze-vissza adtak fizetést korábban az Orbán kormány alatt a helyettes államtitkároknak, és a helyettes államtitkárokra és az államtitkárokra is vonatkozott, hogy boldog-boldogan beültettek különböző igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságokat kaptak. Sok száz, de inkább sok milliárd forintot fizettek így ki havonta. Megállapodott arról a Tisza kormány, hogy a törvényi minimumra fogjuk csökkenteni az igazgatóságok és felügyelőbizottsági tagságok helyek számát. Ha lehet, a törvény megengedi, akkor össze is fogjuk vonni, és ügydöntő felügyelőbizottság lesz. Jelentős spórolást fogunk eszközölni, ezt önök is látni fogják a kormányzati működés során is, ahogy ezt tesszük egyébként az országgyűlésben is. Örülök, hogy önök is és kisebb nyomásra a Fidesz-KDNP is megszavazta, hogy itt 50 milliárd forintnál is többet tudunk spórolni, megtehették volna ezt önök is korábban, a korábbi ciklusok alatt. Úgyhogy mindenhol azt fogja látni frakcióvezető úr, elnök úr, a Tisza kormány működését illetően, hogy igyekszünk a lehető legtakarékosabban eljárni. Látni fogja, hogy mi nem repülünk ki, például Bécsbe repülővel, nem helikopterre repkedünk különböző multicégek gyárainak az átadójára, ahogy a Szijjártó Péter tette. Nem költünk el sok millió forintot szendvicsre, kedves frakcióvezető úr, Egyiptomba repülve, sőt, tudomásom szerint egyetlen egyszer sem használtuk. Lehet, hogy ön nem volt, kedves frakcióvezető úr, de önön kívül mindenki, itt van Lázár János például, szerintem tudna ezekről mesélni. És ha már megtisztel minket így a bejövetelével, ilyen látványosan, ezzel köszöntjük itt, és hagy reagáljak majd neki is a Mohácsi íddal kapcsolatos történésekre. Erre még nem reagált a volt miniszter úr, hogy lehet az, hogy pár nappal a választások előtt sikerült majd 100 milliárd forintot kifizetni a Duna aszfaltnak, hogy lehet az, miniszter úr, hogy teljesen szokatlan módon a piacon 20-98%-ra emelte föl az önerő ügyét, és hogy miért döntött mindenféle szakértői becslés és döntés ellenére, hogy mégis kétszer kétsávossá teszik 17 kilométeren keresztül azt az utat. Az önök által megrendelt szakértői vélemények mondták el, hogy ezen a területen kevesebb autó fog járni, mint a Lánchídon, azon a Lánchídon, amit lezártak egyébként a közforgalom előtt, és csak taxik és BKV buszok haladnak át, meg önök, mert hogy az önök kormányzás alatt még frakcióvezetőre átmehettek a kormányzati gépkocsik a Lánchídon, mert hát önök egyenlőbbek voltak az egyenlőknél, most már ez sem lehet. Úgyhogy megköszönjük, hogyha majd Lázár János megint bejön, vagy szót kér és válaszol a magyar adófizetőknek, hogy 100 milliárd forintot miért kellett eltapsolni még a választások előtt.
0: illetőleg a 285 milliárd forint, ami hiányzik ott a költségvetésből, sikerült-e újra tárgyalni Mészáros Lőrincéke, vagy éppen nem tudom melyik oligarchával azokat a dolgokat, amit megígért a kormánynak, és ezért nem lett oda beállítva ugye a költségvetésbe ellentételezés, vagy nem sikerült, és vállalja ezért a felelősséget. Sok minden mást is kérdezhetnénk például a vagyonnyilatkozat kapcsán, de azt majd szerintem megteszik a vizsgálóbizottságok. Visszatérve Torockai elnök úrnak, örülök, hogy a médiatörvénynek az egyes rendelkezései elnyerik a tetszését, bár nem neki akar ezt tetszeni, hanem a magyar embereknek. Megérlem szerintem a magyar nyilvánosság, hogy végre valódi, objektív, pártatlan, lehetőség szerint pártatlan közmédiája legyen. Nyilván nem álmodozhatunk egykori BBC standardekről, hiszen már a névadó BBC sem olyan, mint amilyen régen volt, de mivel ön jakubinus diktatúráról, meg nem tudom milyen dolgokról mesélt, hagyd mondjam el, hogy ez a ön által jakubinus diktatúrának nevezett alig egy hónapos kormányzás milyen eredményekkel járt. Például ez a diktatúra megszüntette a rendeleti kormányzást, ismét az országgyűlés kezébe adtuk a valódi irányítást, hetente ülésezik, gondolom ön is örül ennek, Pócs képviselő már kevésbé, most ki is ment pihenni az országgyűlés. Felülvizsgáljuk a 2000-es, 3000-es kormányhatározatokat, nyilvánosságra hozunk rengeteg mindent, amit eltitkoltak, nemzetbiztonsági átvilágítást követően nyilvánosságra hozzuk a 10 és 26 közötti kormányülések összefoglalóját. Elképesztő finomságok lesznek ott, elnök úr. Én csak egy párat láttam még, egészen döbbenetes, hogy nem tudom, hogy miniszter úr, honvédelmi miniszter úr tudja, hogy arról is külön kormány döntés született, vagy megjegyzés, hogy a Ruszin Szentdenomulusz miniszter úr nem alkalmas a közéletben vitára. Erről külön döntött az Orbán kormány, nem mint hogyha lenne már, mint amikor már velünk volt a miniszter úr, akkor erről külön döntött az Orbán kormány. Két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. Ma, elnök úr, új médiatörvény, jelentősen szigorítottuk a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősítjük a korrupciós harcot, az integritás hatóságot, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megszüntettük a szuverenitás védelmi hivatalt, felülvizsgáljuk a végrehajtások, felszámolások rendszerét, államosítunk, non-profittá tezünk. Hát ilyen ez a jakubinus diktatúra. Köszönöm a figyelmét!
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője. Ahogy egymással bánunk, az a hazánk címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Legyen ebben a házban tere az értő figyelemnek, a tiszteletteljes párbeszédnek, a bocsánatkérésnek. Egy indulatos választási kampány után a parlament alakuló ülésén hangoztak el ezek a szavak házelnök asszonytól. Köszönet érte. Tisztelt miniszterelnök úr! Ahogy kormánypárti képviselőtársaim az ellenzéki padsorokban is valószínűleg hozzám hasonlóan emelkedett szívvel, és egyébként én magam a politikai közösségem veresége ellenére az országépítés reményével léptem be újoncként ebbe az ülésterembe. Sajnos azonban az ön eskütételét követő megszólalása után a reményeim gyorsan szertefoszlottak. Ön ciklusokon át tüntette ki bizalmával azt a korszakot, amelynek gyümölcseit szedte, és mégis teljesen árnyalatlanul a megelőző időszak kapcsán felperzselt földről, tatárjárásról, az ország aljas kifosztásáról, emberek szándékos megnyomorításáról szónokolt, és szónokol azóta is. Ön nyíltan megtámadta ugyanezen az ülésen a hivatalban lévő közjogi méltóságokat, Súlyog Tamás elnök úrral az élen, akinek ultimátumot adott, hogy távozzon az ön útjából. A kormánytagok kinevezésekor már a fotókon sem szerepelhetett, ami a dehumanizálás iskola példája. Ön május 9-i beszédében Antal József miniszterelnök urat idézte, nem először. Én szolgálok addig, ameddig szolgálatom hasznos. Teszem ezt legjobb tudásom szerint. Ha mérleget vonunk, fel kell tenni a kérdést, hogy valóban ez a beszédmód és ez a politika jelenti az ön legjobb tudását? Mert amit eddig láttunk, az fényévekre van Antal József mintájától és nívójától. És ami a legfontosabb, valóban hasznos-e hazánknak az a stílus, amit az elmúlt hetekben zúdított a társadalomra, igen, önökre is? Mert amit itt kibontakozik, nem a megígért szeretett ország, hanem a gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetőzés, félelemkeltés és fontos ügyekben az elhallgatás. A jogállam és a társadalom szétverése felé vezető egyenes út. Ön május 26-án azzal a poszttal ébresztette az országot, hogy jó reggel, elvtársak. Az elvtársazást nem a politikai ellenfeleit sértette meg, hanem azokat a valódi diktatúráknak a valódi áldozatait, az ő méltóságait tiporta sárba. Ugyanezen a napon, itt a parlamentben, érdemi válaszokat nem adott a kérdésekre, de odavágtatott Gulyás Gergelyhez, miután tegeződve bennünket kollektívben bűnözőnek titulálva kiabált. Azokat a szavazókat vette semmibe, akiknek képviseletében vagyunk jelen. Nem vagyunk az ön hadifoglyai, ahogy ön az országot sem ejtheti túlszól. Kormányfői viselkedése nyomán terjed ugyanez a mentalitás. Az emberei, tisztességes állami vezetőkről, hivatalnokokról, polgármesterekről, intézményvezetőkről, országos szervezetek szóvivőiről, helyi intézményvezetőkről állítják bemondásra, hogy bűnözők, maffiózók, gyerekek megnyomorítói, de minimum Orbán janicsárok vagy értéktelen bábok. A kollektív bűnösség elvét alkalmazva ön mindenkit elkíván távolítani, aki nem tetszik önnek, és szíve szerint sóval hintené be azt a 16 évet, amelynek ön 14 éven át zsáner figurája, klasszikus kedvezményezettje volt. Ön június 2-án Berlinben szólította fel lemondásra saját hazája köztársasági elnökét, a kínosan áldogáló Friedrich Merzre sem tekintettel léve. Ez hogy történhet meg? És amikor még fontosabb, és már itt volt szó róla, amikor június 10-én hoztak egy olyan kormányhatározatot, amely 216 ezer családot érint, arról elfeledkezett megszólalni, és a másnapi kormánytájékoztatón sem esett róla szó. Ön sokszor szólított fel bennünket bocsánatkérésre. A magam részéről örömmel megteszem. Bocsánatot kérek, hogyha valakit itt vagy bárhol máskor megbántottam, vagy valakinek rosszat okoztam. De bocsánatot kérni senki nem tudhat olyan ügyekben, amelyeket nem követett el. Javaslom, hogy ragaszkodjunk, ahogy a Benes dekrétumok esetében, továbbra is a kollektív bűnösség helyett a személyes felelősséghez. Miniszterelnök úr, Antal József édesapja azt tanította, hogy az önuralmát mindig őrizze meg. 16 éven keresztül ezt ő is és Orbán Viktor is megtette. Mindig sikerült nekik itt a parlamentben. Vegyen róluk példát, és mindenkinek, aki ma úgy érzi, hogy sarokba szorították, három szót üzenek, mindig van kiút.

0: A kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök úr kért szót, megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt ház, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, én gondolkodtam, hogy van-e értelme, mert igazából próbáltam kihámozni, hogy pontosan miről szól ez, arról, hogy ön kioktat minket stílusból, tehát ugye látja, hogy kik ülnek ön körül, még itt van Lázár János, aki tulajdonképpen mindenkit megsértett az országban, roma honfitársainkat, külhoni magyarokat, de mondhatnám a többieket is, tehát hogy most tényleg azt gondolja, hogy erre bárki vevő lesz Magyarországon, hogy ön kioktat akár engem, akár a Tisza képviselőit, stílusból, emberségből. Ön egy olyan frakcióban ül benne, lehet, hogy nem szóltak önnek, kedves képviselőasszony, amely frakció tönkretett embereket, amelyik hatalom, és ezért elnézést kérek, mert elnézést kérés vár, rosszul mondtam, nem 20 ezer milliárdot, hanem 30 ezer milliárdot loptak el ettől az országtól. Ezért elnézést kérek, tévedtem. Ezt már próbáltam jelezni a Juhász Ajnak, a képviselőasszonynak is, hogy az álszentséggel, a farizeus magatartással nem fognak tudni újabb szavazókat szerezni. Legalább várjanak, kedves képviselőasszony, én ezt nagyon kedvesen, és tényleg azt is mondtam, szeretettel mondom, várjanak egy pár hónapot. Az emberek pontosan emlékeznek rá, hogy az ön körülülő képviselők, volt miniszterek, államtitkárok, Balla György képviselőtársam, én mondhatnám azt, hogy bűnözők, mit tettek ezzel az országgal? Pontosan emlékeznek. Látják ma is a magyar vidéken, az én képviselőtársaim a saját szemükkel látják, hogy hogyan élnek az emberek. És igen, Torockai elnök úr, nem az a legnagyobb baj a magyar vidéken, hogy egy 300 fős faluban nincsen bankautomata. Ennél sokkal nagyobb bajok vannak. És én azt javaslom önnek, hogy a stílusbeli kioktatások helyett inkább kezdje el ön is járni, tudom, hogy Pest megyében lakik, nem Budapesten, de egy kicsit távolabbi részekre elmenni, beszélgessen a magyar emberekkel, beszélgessen civilekkel, művészekkel, újságírókkal, földművesekkel, azokkal, akiket tönkretett az a hatalom, ahova ön olyan jó érzékkel ült be, ha már történelmről beszélünk, mint annó Martonyi János a széteső MSZMP-be. Ő is elkövette ezt az időzítésbeli problémát, hogy 1988-ban, ugye Gergő, akkor ült be a széteső MSZMP-be. Ön akkor jött be ide ebbe a frakcióba, amikor ez a párt éppen szétesés előtt van. Ha valaki megnézte, és ez

0: Nem tudom, én itt kicsit az óvodában érzem magam, de örülök, hogy visszatért Polcs képviselő úr, és kipihente magát. Szóval ott ilyen túszulejtett embereket láttunk, akik próbálták kimondani a valóságot, elmondták, hogy egyébként valóban kirabolták az országot, elmondták az önök pártársai, ott küldöttek, hogy milyen korrupció volt ebben az országban, hogyan veszítették el az előző kormány vezetői Orbán Viktor, de mindenkit mondhatnánk, Lázár Jánost, a valósággal a kapcsolatot. Elmondták egészen bűnbánó módon, hogy lenne igény a valóságra, lenne igény szembenézni az emberekkel, meg a bűnökkel, és ezek után megszavaztatták velük Orbán Viktort, a maffia főnököt, újra a pártelnöknek, aki egy az egyben túszulejtette ezt a pártot, ezt a politikai közösséget. Én értem, hogy ezért ön most rosszul érzi magát, szerintem sokan csalódottak így a pártkongresszusok után, így a Szovjetunió, nem tudom, 32. pártkongresszus után, mert mást vártak. Ez a párt így működik, úgyhogy welcome to the club, kedves képviselő asszony, én valóban voltam tagja ennek a pártnak, de még egyszer azt javaslom, hogy magukon kezdjék a bűnbánatot, magukon kezdjék a bocsánatkérést, ha nem is ön személy szerint, bár azt gondolom, hogy azért családai érintettség okán tudna azért ön is tenni ebben a dologban valamit, de akkor legalább kérje meg a pártársait, és hagyd mondjam el, a kamatstoppal kapcsolatban is hazudott, mert a pénzügyminiszter úr egészen világos tájékoztatást nyújtott, el kell tudni olvasni, hogyha nehézséget okoz akár a frakcióvezetőnek, akár másnak, hogy magyar mondatokat értelmezzenek, akkor szóljanak és segítünk. Világosan elmondta a miniszter úr, hogy felülvizsgáljuk, társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, és minden rászorulnak segítséget fogunk nyújtani. Milliárdosokat nem szeretnénk tovább támogatni kamatstoppal, az az önök módszere, ez nem amilyen. Köszönöm szépen.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Hídvégi Balázs, a Fidesz képviselője, Migráció legálisan címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én készséggel elismerem, hogy ön kiváló szónok, és egészen kivételes manipulátor ugyanakkor. Az a helyzet, hogy picit utalva az imént elhangzottakra is, a korábban elhangzottakra, én egy hagyománytisztelő ember vagyok, bennem van egyfajta készség vagy igény arra, hogy intézményeket tisztelettel tekintsek, így a miniszterelnöki intézményt is. Tehát bár nem ismerjük egymást személyesen, de szeretném önt tisztelni, mint miniszterelnököt, és nagyon várom már azt az időt, amikor egy picit a durva személyeskedés helyett, amit itt visz, a formálisabb és társszerűbb vitákat el tudjuk kezdeni. Én azt látom, és azt feltételezem, hogy az ön támogató Tisza frakcióban ülők legtöbbje is rendes ember és jó szándékú ember, és úgy érkezett ide, hogy használjon a nemzetének és az országának. Én azt látom rajtuk, hogy néhányan vannak csak, akik lelkesen tapsolják meg ezeket a személyeskedő durva támadásait, egyre többen, egyre kényszeredettebben. Arra kérem, hogy próbáljon meg egy picit emelkedettebben hozzáállni a közügyeinkhez, és ilyen vitákat tudjunk folytatni. A migráció kérdésről szeretnék beszélni. Tudom, hogy a legjobb védekezés a támadáson ezt teszi, de az a helyzet, hogy akárhogy is igyekszik, a migráció elleni küzdelem területén nem fogja tudni megelőzni sem a Fideszt, sem a korábbi miniszterelnököt, Orbán Viktort. Ő arról lett világhíres, hogy elsőként, egyedüliként szembe ment a migráció elfogadásával és erőltetésével akkor, amikor mindenki más könyvbelábadt szemmel még arról beszélt, hogy mindenki, aki megjelenik a határokon és mondjuk törvénysértő módon betör, az menekült és be kell fogadni felső korlát nélkül. Óriási szerepe van abban személyesen Orbán Viktornak és a Fidesz politikájának is, hogy ezt a teljesen elhibázott és Európára veszélyt jelentő politikát 10 év alatt, ha nem is teljesen tudtuk megváltoztatni, de legalább a jó irányba elindult valahol a közgondolkodás ebben az ügyben. Ugyanakkor nem elég jó irányba jutott el, mert a migrációs paktum, amit elfogadtak, az a migrációt nem megállítani akarja, hanem megszervezni akarja. Az menedzseli ezt az egész történetet, arról szól, hogy hogyan legalizáljon, hogyan tegyen törvényessé az unió területére törvénysértő módon, tehát illegálisan belépett és megérkezett embereket. Erről van szó. A múlt héten történt Belfastban egy szörnyű merénylet. Az a merénylő, aki ott

0: majdnem lefejezett egy embert, az nem illegális bevándorló volt, az legálisan tartózkodott ott, mert az a rendszer, az a hibás rendszer, ami kialakult Európában, az legalizálta az ő jelenlétét az Európai Unió területén. Magyarország mentes szerencsére, hála Istennek, ezektől a veszélyektől, és itt nem voltak ilyen merényletek, de rengeteg más országban voltak, ez egy napi szintű veszélyforrássá vált, hogy ne beszéljünk arra, nem csak a merényletekről van szó persze, hanem a közbiztonság drámai megromlásáról is. Arról, ahogy a nők nem érzik magukat biztonságban egy csomó esetben akkor, amikor az utcára mennek, és ennek közvetlen kiváltóka a migráció. Ön egészen mostanáig ön és a belügyminiszter, akivel éppen most tárgyal, ahogy látom, kerülte a válaszadást arra, hogy mi lesz ezzel a migrációs paktummal. Most végre kimondták 2-3 héttel később, hogy nem hajtják végre, sőt, Posvai miniszter úr azt mondta ma reggel, hogy nem készítenek végül is végrehajtási tervet sem. Ezt üdvözöljük, hogyha ez valóban így lesz. De arra válaszoljon, tisztelt miniszterelnök úr, ha kérhetem, hogy hogyan fogja megvédeni, hogyan fogja garantálni azt a helyzetet, hogy Magyarországon ne csak illegális migránsok ne legyenek, de legális migránsok sem legyenek. Mi fog történni akkor, miniszterelnök úr, hogyha egy krízis helyzetre hivatkozva az Európai Bizottság majd azt mondja, hogy a döntést a saját kezébe veszi, és ő dönti el, hogy hova, hány migránst fog küldeni, mert akkor Magyarországnak is ebben részt kell vennie. Ön erről nem beszélt világosan, kérem, hogy nyugtasson meg minket, és valóban legyen ebben a házban egy teljes egyetértés ebben a kérdésben. Jelentse ki, kérem azt, hogy ebben az esetben sem fogja végrehajtani az ön által vezetett kormány és Magyarország a migrációs paktumot. Az a helyzet, hogy azok az emberek, akikkel ön szövetkezett, az Európai Néppárt, az pont ezt a témát, ezt a kérdést, ez egyik olyan, amiben elárulta a korábbi álláspontját, elárulta, elhagyta a szavazóit, és beállt gyakorlatilag a migrációt menedzselő, migrációt segítő politikai erőknek a táborába. Ez a probléma. Tehát önnek nagyon fontos politikai küzdelmet kell azon a pártcsaládon belül is megvívni akkor, ha valóban meg akarja védeni Magyarország békét és biztonságát. Kérem, nyugtasson meg minket arról, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Kedves képviselő úr, először is ismerjük egymást személyesen, nem kellett tagadni, még hogyha nem is büszke rá. Másodszorban pedig én büszke vagyok önre, mert ő egy egész bátor beszédet mondott tegnap, és még örömmel látom, hogy még itt ülhet ma a Fidesz frakciójában, és még nem zárták ki. Ami késik, az nem múlik, hiszen ismeri a viccet a Szovjetunió 20. és 21. pártkongresszusáról. Szerintem nem sokáig lehet majd kibeszélni a kórusból és a kánonból. Szomorúan látom, vagy hallom, hogy eddig nem elégedett a miniszterelnöki stílussal és a válaszadással. Igyekszem önnek olyan választ adni, hogy az megfelelő legyen. Ő megint ön is átveri. Tegnap őszintén beszélt a saját politikai közösségéhez, hogy milyen bűnöket követtek el, hogy min kéne változtatni, akár stílusban, akár tartalomban, kiket kéne eltávolítani abból a közösségből, kik vállalhatatlanok, miért jutottak oda, hogy az egykori polgári pártból már egy ilyen meghatározhatatlan ilyen maffia közösség legyen. Ma meg újra ugyanazt csinálja, amit csináltak a pártársai korábban. Ön azzal vádol másokat, jelesül most minket, egy hónapja kormányzó politikai közösséget, amiket önök csináltak. Ön Belfastról beszél, képviselő úr, ahol valóban történt egy szörnyű gyilkosság, de szeretném önnek jelezni, hogy szörnyű gyilkosságok nem csak Belfastban és nem csak Brüsszelben történnek, hanem Magyarországon, a magyar vidéken is elképesztő súlyosságú bűncselekmények történnek. Nagyon rossz a biztonságérzete a magyar vidéken élő embereknek. Ön azt mondja, hogy nem migránsok. Egyébként szerintem az eredményt tekintve az áldozat családjának sajnos mindegy, hogy egy migráns követi el a bűncselekményt, vagy nem migráns, de hagyd térjek át akkor, mert úgy látszik, önök tényleg Pride, migráns, meg ezekkel kelnek, fekszenek. Hagyd térjek át erre a kérdésre. Képviselő úr, önök hoztak be minden évbe Magyarországra több 10 000 munkavállalót, gazdasági migránst, legális migránst. És ön kérdezi ezt az éppen csak kormányra kerülő politikai közösségtől. Önök, az ön pártársa, vagy az ön minisztár, Szijjártó Péter nincs itt, több 10 000 embert hoztak be. Fülöp-szigetek, Vietnám, Kína, Törökország, Ukrajna. Gazdasági migránsok. Az Európai Néppártól meg annyit, kedves képviselő úr, hogy önök ültek benn ott 20 éven keresztül, még akkor is ott ültek, még Balla képviselő, dehogy is, nem emlékszik, rosszul emlékszik. Önök még 5 évvel a migrációs válság kitörése után is ott ültek. És már azt is elfelejtette Hídvégi képviselő úr is, meg ön is, bár nem tudom, hogy akkor ön hallotta-e, hogy Orbán Viktor ajánlotta jó szívvel Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének. Azt mondta az ön főnöke, egykori és jelenlegi örökös főnöke lehetséges, hogy Ursula von der Leyen egy 7 gyerekes, rendes, keresztény német asszony, akire rá lehet bízni Európa sorsát, és önök felállva tapsolták, és egyébként néha még most is tapsolják az Európai Parlamentbe, csak arról itthon elfelejtenek beszámolni. Kedves képviselő úr, az ön politikai közössége volt az, amely még egyszer Gulyás Gergelynek próbálta mondani, nem válaszolt rá, nem válaszolhat rá. Több 100 milliárd forintot szedtek be letelepedési kötvényekből. Behoztak bűnözőket mindenféle átvilágítás nélkül, orosz, kínai, nem tudom milyen bűnözőket, a pénzt lenyúlták az ön pártársa, akiről részben beszélt tegnap ott a Fidesz kongresszuson, lenyúlták a pénzt. Sőt, vannak, akiknek még állampolgárságot is adtak. Magyar állampolgárságot, kedves képviselő úr. Úgyhogy önnek számon kérni azt, amit saját maguk csináltak. Önök azt ígérték 2010 környékén, emlékeim szerint, hogy megoldják a biztonsági problémákat, mindenféle, megszűnik a bűnözés tulajdonképpen Magyarországon. Ehhez képest nem a bűnözés szűnt meg, hanem sok helyen az emberek már feljelentést sem tesznek, mert nem fűznek hozzá reményeket, mert évekig tart az eljárás. Önök tudja, mit tettek? Az egész rendőrséget úgy vagy van tönkretették, alulfizették, olyan munkaerőhiány van, a rendőrségi állományokba be fog majd róla számolni a belügyminiszter úr. Önök mindenben nehezítették a honvédeinknek az életét, nem engedték őket leszerelni, a családjukhoz közel lenni. Önök azzal foglalatoskodtak, hogy átneveztek laktanyákat, közben éppen fiatalitás címén kirúgtak nem tudom hány ezer embert. Önök semmit nem tettek a magyar közbiztonságért. Önök behozták a legális migránsok 10 000-eit, meggazdagodtak, nem tudom, hogy ön is, vagy csak a pártársai és a családtagjai, árultak sok 100 milliárdért letelepedési kötvényt, minden szövetségesünket elmarták, nem tudták megakadályozni a migrációs paktumot, és itt most ajvékolnak. Szerintem ez nem a jó út. Köszönöm szépen.
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Pertichné Kácsor Andrea, a Tisza képviselője, a Tettek viszik előre az országot címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A plenáris üléseken elhangzottak kapcsán elgondolkodtam az elmúlt hetek, hónapok, de mondhatnám, hogy az elmúlt percek folyamataim. A Fidesz-KDNP képviselői ugyanazokat a kampányhabzugságokat sorolják, amik a verességükhöz vezettek. Miközben ezernyi megoldandó feladat van ebben az országban, amiről érdemben lehetne vitatkozni. Visszaköszönnek a korábbi propaganda hazugságok. Bár a tiszaadó hazugságai hirtelen elmaradtak, most ismét a migránsokkal való riogatás köszön vissza újra és újra. Mi, akik itt a Tisza padsoraiban ülünk, aktív, teremtő, dolgozó életet éltünk. Elgondolkodtató, hogy mi alatt újra és újra meghallgatjuk a propaganda mondatokat, hány térdprotézis műtétet lehetett volna elvégezni. Házi orvosaink hány beteget láthattak volna el. Pedagógusaink hány órát tarthattak volna meg, hány gyermek előrejutását szolgálhatták volna. Hány beteg ápolásáról lehetett volna gondoskodni, hány színházi előadás, hány előremutató gazdasági tárgyalás, hány állampolgár jogi képviselete lehetett volna lehetséges. De mégis, miért tettük félre a hivatásunkat? Miért tettük félre mindazt, amiért éveket, évtizedeket tanultunk, dolgoztunk? Sokat beszéltünk a kampány során arról, hogy Magyarország morális, politikai és gazdasági válságban van. Ebben a teremben az elmúlt hetekben minden alkalommal megkapjuk azt az emlékeztető oltást, ami az országunk morális válságához vezetett. A kivagyiság, az arrogancia, a bocsánatkérés és a szembenézés teljes hiánya. A felszólalások hallgatása során sokszor visszaemlékszem a kampányra. Azokra a találkozásokra, amelyek emlékeztetnek, milyen károkat okozott a korábbi kormányzat az emberek lelkében. Etikátlan hazugságok, félrevezetés, gyűlölet és félelemkeltés jellemezte ezt a kampányidőszakot. Mi itt mindannyian a Tisza soraiban folyamatosan az emberek között voltunk a kampány során, és sokszor tapasztaltuk az emberek félelmét. Egyet szeretnék önöknek kiemelni ezek közül. Amikor Sziget-Szent Miklóson egy pultozás alkalmával egy nyugalmazott pedagógus hölgy elmondta, hogy mennyire fél a háborútól. Félti a családját, félti a jövőjüket. Amikor próbáltuk megnyugtatni, sírva fakadt. Körülbelül 40 percig tartott, mire meg tudtuk nyugtatni. Szorította a kezünket, és kérte, hogy ne vigyük háborúba a fiait. Ezután Sziget társam jött oda, aki pedagógusként dolgozik, és elkeseredve mesélte, hogy a gyerekek a tanórán azt kérdezgették, hogy akkor most háború lesz, tanárnő. Szégyen, hogy egyesek a hatalom megtartása érdekében embertársaikat, jellemzően egyébként a saját szavazóikat, és többek között a gyermekeinket is ilyen mértékű félelembe és szorongásba taszították hazugságokkal. Mert hát legyünk őszinték, mi itt a Tisza padsoraiban pontosan tudtuk, hogy önök hazudnak. A támogatóink és a szavazóink is tudták, hogy önök hazudnak. Az önök saját szimpatizánsai hittek önöknek. A saját választóiknak hazudtak folyamatosan. Őket tartották ilyen szintű félelemben. Mi pedig értük, az ő lelki békéjükért is felelősséget érzünk. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy az első intézkedéseink között van a gyűlöletkeltő plakátok betiltása, vagy az új médiatörvény. Feladatunk most nem kisebb, ha a morális válságra gondolunk, megakadályozni, hogy a történelem megismételje önmagát. A feladatunk most az, hogy az emberek végre a valóságról kapjanak tájékoztatást. A politika visszaadja a szakmai szabadságot, a lelki szabadságot. És ha ezt sikerül megteremtenünk, akkor az orvos jobb körülmények között végezheti a térprotézis műtétet. Láthatja el a házi orvos a betegeit. Taníthat a pedagógus, ápolhat az ápoló, tárgyalhat a vállalkozó, avagy képviselhet az ügyvéd. Amíg önök továbbra is csak tagadják a valóságot, mi szépen, csendben, kitartóan elvégezzük a ránk bízott feladatokat. Helyreállítjuk a magyar gazdaságot. Hazahozzuk az uniós forrásokat. Rendbehozzuk a közlekedést, az oktatási és egészségügyi rendszert. Ha ehhez az kell, hogy az önök hazugságait és félelemkeltő felszólalásait még hetekig hallgassuk itt, akkor ám legyen.

0: A kormány nevében válaszadásra jelentkezett Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, házelnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Valóban úgy van, hogy a gyűlöletkeltő propaganda ellen fel kell lépni, és éppen ezért van az országgyűlés előtt Tárkányi Zsolt, Csontos Bence és Bódis Kriszta képviselők javaslata arról, hogy szabályozza újra az országgyűlés mindazt, ami a köztereinken, és egyébként a digitális térben és a médiatérben is zajlik, és amit az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben a magyarok már gyakorlatilag bárhova néztek, mindenhol láthattak. Talán az én személyes kedvencem az volt, amikor egy dühös MOI fölé ki volt írva, hogy önt is dühíti a Brüsszel, de ugye voltak minden héten más típusú plakátok, hol Brüsszel alázatos szolgái, hol bármi más, mesterséges intelligenciával torzították el különböző egyébként valós személyek képeit, és tették ki valótlan környezetben közpénzből, közpénzek százmilliárdjaiból, amit egyébként lehetett volna vasútra, egészségügyre, gyermekvédelemre vagy oktatásra költeni, ehelyett kormányzati gyűlöletpropaganda zajlott. Ez a törvényjavaslat, ami az országgyűlés előtt van, ennek vetne véget, és véget vetne nem csak a köztereinken ennek a típusú környezetszennyezésnek, hanem véget vetne annak is, amit volt fővárosi frakcióvezető kollégám Szent Király Alexandra a Fidesz budapesti Facebook oldalán tett közé a választási kampányban, ahol ugye egy édesapát lőttek fejbe, és azt mondták el a videó végén, hogy ez még most csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy ez valósággá váljon, és ezzel próbáltak meg a kampányban megfélemlíteni magyar embereket, ahogy ez képviselőasszony kérdésében is elhangzott. Tehát éppen ennek a típusú, a valóságtól teljesen elrugaszkodó gyűlöletkeltésre és félelemkeltésre alapuló közpénzből zajló politikai propagandának kíván véget vetni ez a törvényjavaslat. Arról nem is beszél, hogy egyébként általánosságban is a reklámok okozta elképesztő környezetszennyezést, műanyagszennyezést, hogy ugye van olyan ide a parlamentben be sem jutott párt, amelyiknek valószínűleg több plakátja volt, mint a hány szavazója. Tehát ennek a típusú működésnek kíván véget vetni ez a javaslat. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton érhető el. Tisztelt országgyűlés, a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Torockai László, a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt országgyűlés, most a szószólói mandátumigazolás következik. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Nemzeti Választási Bizottság Tát Margit szószóló lemondása miatt megüresedett nemzetiségi szószólói mandátumot dr. Szucsigán László részére adta ki. A mentelmi bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján dr. Szucsigán László megbízó levelének szabályszerűségét megvizsgálta. Most megadom a szót dr. Sasi Nagy Editnek, a mentelmi bizottság elnökének, aki a mandátumvizsgálat eredményéről jelentést tesz az országgyűlésnek. Parancsoljon!
2: Tisztelt országgyűlés! Tát Margit, román nemzetiségi szószóló 2026. április 29-én jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, hogy lemond szószólói mandátumáról. A megüresedett szószólói mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság 435/2026-os számú 2026. június 8 napján kelt határozatával dr. Szucsigán László részére kiadta. A határozat 2026. június 11-én jogerőre emelkedett, a megbízó levél átadására mai napon 2026. június 15-én került sor. A házszabály 9. paragrafus 2-es bekezdésének megfelelően a mentelmi bizottság ülésén megvizsgálta a dr. Szucsigán László mandátumigazolásához szükséges iratokat. Szószóló úr nyilatkozatában jelezte, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Mindezek alapján a mentelmi bizottság egyhangulag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta. A mentelmi bizottság javasolja az országgyűlésnek, hogy igazolja dr. Szucsigán László nemzetiségi szószóló mandátumát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az országgyűlés vita nélkül igazolja. Kérem, most ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy igazolja-e dr. Szucsigán László mandátumát. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 187 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Szucsigán László mandátumát igazolta. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a nemzetiségi szószóló az országgyűlés elnöke előtt tesz esküt a mai napon. Tisztelt országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Elsőként sürgősségi javaslatról döntünk. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztők kezdeményezték a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 évi 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló TPER 200-as számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésnapon kerüljön sor, módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vitaszakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, a Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a második bekezdésben foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 142 igen szavazattal, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most a napirend kiegészítésére tett indítványról döntünk. A Tisza képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a sürgősségi javaslatban foglaltak szerint az országgyűlés napirendje kiegészüljön a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló TÉPER 200-as számú előterjesztés általános vitájával a lezárásig, a kérdések tárgyalását követően. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő kezdeményezte az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. február 24-i OGY határozat módosításáról szóló H/170-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint módosítójavaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vitaszakasz a határozati javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a második bekezdésben foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosítójavaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy a sürgősségi javaslat elfogadása a holnapi ülésnapon tárgyalásra kerülő előterjesztést érinti. Felhívom továbbá figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elrendelik-e a határozati javaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most!

0: Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 143 igen szavazattal 50 nem ellenében tartózkodás nélkül elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TÉPER 200-as számú előterjesztés tárgyalásával. Bejelentem, hogy a házbizottság mai döntése értelmében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 évi 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló TÉPER 200-as számú előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 május 9-i ógyi határozat módosításáról történő határozathozatal. Az ESPER 210 számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem dr. Simicskó István jegyzőurat, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
1: Tisztelt országgyűlés, az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 május 9-i országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a pénzügyi és költségvetési bizottságba Lukács Gábor Tisza helyett Trentin Balást Tisza a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Tisztelt országgyűlés, most határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az ESPER 210-as számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

0: kimondom a határozatot, az országgyűlés a javaslatot 192 szavazattal, ellenszavazat is nélkül és egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 37 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Vitályos Eszter, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez, meg kell védeni a magyar emberek életszínvonalát címmel. Vitályos Eszter képviselő asszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! A magyar családok számára az elmúlt években rendkívüli kihívást jelentettek az energiaárak emelkedése és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságai. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentősége van minden olyan intézkedésnek, amely hozzájárul a háztartások megélhetési terheinek csökkentéséhez és a családok biztonságának megőrzéséhez. A rezsicsökkentés intézménye több millió magyar ember számára jelentett, és jelenleg is jelent kézzelfogható segítséget a mindennapokban. Az energia és közüzemi költségek mérséklése számos háztartás számára teszi kiszámíthatóbbá a családi költségvetést, különösen a nyugdíjasok, a gyermekes családok és az alacsonyabb jövedelműek esetében. Az elmúlt időszakban ugyanakkor több TISZA politikai szereplő részéről is elhangzottak olyan nyilatkozatok, amelyek kétségeket ébresztettek a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásával és jövőjével kapcsolatban. Önök a választási programjukban a rezsicsökkentés fenntartásáról és kiterjesztéséről beszéltek, megfizethető és versenyképes energiaárakat ígértek a magyar vállalkozásoknak is. A 2022. augusztus 1-től átalakított jelenlegi rezsicsökkentés rendszerét a nemzeti kormány az energiaválság időszakára vezette be, amelynek végét követően indokolt visszatérni a 2022. augusztus 1 előtti minden magyar család részére a fogyasztási mennyiségtől függetlenül biztosított kedvezményes energiaárakhoz és azok vállalkozások részére történő kiterjesztéséhez. A magyar emberek joggal várnak egyértelmű választ arra vonatkozóan, hogy a kormány továbbra is elkötelezett-e ezen támogatási forma fenntartása és kiterjesztése mellett. Mindezek alapján kérdezem tisztelt miniszter urat, fenn kívánja-e tartani a kormány a rezsicsökkentést? Tervez-e a kormány olyan intézkedéseket, amelyek a lakossági és vállalkozások által fizetendő energiaárak csökkentését eredményezik, minden magyar család és vállalkozás részére, és ha igen, mikor várható ezen intézkedések bevezetése? Illetve milyen garanciákat tud nyújtani a kormány arra, hogy a magyar családok és vállalkozások a jövőben is megfizethető energiaárak mellett juthassanak közszolgáltatásokhoz? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a lehetőséget.
0: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony, köszönöm szépen a kérdést. Nemhogy meg kell védeni a magyar emberek életszínvonalát, hanem emelni kell. Tehát nyilvánvalóan az az életszínvonal, amivel most rendelkezünk, nem gondolom, hogy ez bárki számára kielégítő lenne, tehát nem megvédeni, emelni kell. Azt azért érdekesnek tartom, hogy önök azok, akik ezt a kérdést felteszik, miközben önök voltak azok, akik a rendszerhasználati díjat radikálisan megemelték az elmúlt időszakban, olyan mértékben, hogy azt előtte nem lehetett ebben az országban tapasztalni, különféle okok miatt, és a sávhatár fölött pedig a piaci árnál lényegesen magasabb díjakkal sarcolták meg az országot az elmúlt években. És közben persze a szlogán az volt, hogy mi megvédjük a családokat. Ebben a procedúrában a közületeket, a vállalatokat Európa egyik legmagasabb energiaárával sújtották, ezért az export lehetőségeiket limitálták, a versenyképességüket befolyásolták. Közben egy óriási része a társadalomnak, akik fával fűtenek, ebből az úgynevezett rezsicsökkentési szociális programból teljes mértékben szinte kimaradtak. Az energiaszegénység Magyarországon már egy probléma, különösen ezeknek az embereknek. Mi a mi célunk? Mi az, amit mi meg fogunk tenni? Ebből az energiafüggőségből ki kell Magyarországot vezetni. Ugye az egyik cél az az volt, hogy több lábon álljon az energiaellátás, és azt hiszem ebbe a szavak szintjén egyet is értettünk. Diverzifikálni kell az energiaellátást. Közben az történt, hogy 60%-ról 2022-ben 90%-ra ment föl a gáz és az olaj orosz függőség. Tehát nagy valószínűséggel ez olyan volt, mint a szlogán, hogy előre megyünk, nem hátra. Tehát ez a 60-90, ez megint egy olyan dolog, hogy nem arra van a kevesebb. Nyilvánvalóan nekünk az a célunk, hogy Magyarország energiaellátását több forrásból biztosítsuk, és ehhez energiainfrastruktúrát kell építeni. Egyébként holnap is lesz erről egy törvényjavaslat. Évtizedes lemaradásokkal küszködik Magyarország, ez nem csak az elmúlt 16 évben, hanem előtte is. A hálózat ellátására nem költöttek elegendőt, ezért számunkra óriási eredmény, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával ez 540 milliárd, 1,5 milliárd eurónyi összeget tudunk a magyar energiahálózat fejlesztésére, elektromos hálózat fejlesztésére költeni, melyre az elmúlt időszakban nem költöttek. Miért fontos ez? Mert ez az energiahálózat fogja megteremteni azt, hogy lehet szélerőműveket, napenergiát, addicionális energiát ezekbe a hálózatokba betáplálni. Miért fontos ez? Mert ezáltal egy sokkal nagyobb versenyt tudunk elérni, sokkal diverzifikáltabb lesz a magyar energiaellátás, és ezáltal a közületi árak és a lakossági árak, a rendszerhasználati díjak csökkennek. Hogy mikor fogjuk megtenni, hát nyilvánvalóan egy pár hét alatt elintéztük azt, amit én azt gondolom, hogy itt pár év alatt nem sikerült, ezeket az energiaforrásokat az Európai Uniótól hazahozzuk, és azt a magyar emberek érdekében a megfelelő módon fogjuk elkölteni. Amellett a családi energetikai programot is folytatjuk szigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel és okos megoldások támogatásával, ebből a forrásból is lehetőségünk lesz. Tehát nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő néhány évben, és én azt gondolom, hogy ebben partnerek leszünk egymásnak, egy olyan energiahálózatot építsünk ki, amelyek lehetővé teszi a rezsicsökkentés fenntartását, sőt, előnyösebb árakat a fogyasztók és a közületek részére. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére egy
1: köszönöm percet szépen a szót. Abban egyetértünk, tisztelt miniszter úr, hogy emelni kell a magyar családok életszínvonalát, de azt se felejtsük el, hogy mindeközben az elmúlt években hány válságot sikerült túlélnünk nekünk, magyaroknak, a magyar kormánynak és a magyar családoknak. Gyakran halljuk önöktől, hogy mi tagadásban élünk. Nos, szerintem önök azok, akik időnként tagadásban vannak, és egy kicsit a múltat végképp eltörölni felfogásban, amikor mindent, amit az Orbán kormány csinált, megpróbálnak rosszként feltüntetni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan gazdasági intézkedésünk volt, ezek között a rezsicsökkentés pontosan az egyik, aminek a fenntartása indokolt lenne a következő időszakban is, és elfogadom a válaszát miniszter úrnak, kérem tekintsék ezt egy megerőlegezett bizalomnak a magyarok részére.
0: Köszönöm nyilatkozatát. Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője, interpellációt nyújtott be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, Mi lesz a határtalanul program jövője címmel. Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A határtalanul programot 2010-ben hirdette meg az akkori magyar kormány, melynek az volt a célja, hogy az anyaországi diákok határon túli magyar lakta területekre utazzanak tanulmányi kirándulások keretében, ahol személyes tapasztalatokat is szerezhetnek a külhoni magyarságról, életre szóló élményekben gazdagodhatnak és élő baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki határon túli magyar társaikkal. A határtalanul program sikere abban áll, hogy anyaországi fiatalok saját élményeiken keresztül tudják megérteni és átélni a határokon átívelő nemzeti összetartozás élményét. A program keretében az első diákcsoportok 15 évvel ezelőtt 2011 nyarán, illetve az első tanulmányi kirándulások 2011 szeptemberében indultak el Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, a Vajdaságba, Drávaszögbe és Muravidékre. A határtanú program kezdete óta már több mint 600 ezer anyaországi diák juthatott el valamely külhoni régióba, a Kárpát-pedencébe, a Covid éveket leszámítva évente átlagosan 45-50 ezeren. A legutolsó lezárt 2024-25-ös tanévre vonatkozó pályázat révén több mint 1600 darab kirándulás keretében újabb 52 ezer diák vehetett részt határon túli osztálykiránduláson. A jelenlegi éppen lezárulandó 2025-26-os tanévben minden érvényes pályázatot benyújtó diákcsoport utazása támogatásban részesült, így az idei tanévben újabb 2000 csoport utazott vagy utazhat el valamelyik határon túli területre. Nagyjából 300 csoport a tanév első felében ősszel, a többi a mostani tavaszi-nyári időszakban használja ki ezt a lehetőséget. Sajnálatos, hogy 2022 óta a diákok a háború miatt nem utazhatnak a kárpátaljai régióban. Bízunk abba, hogy ez mielőbb változni fog. Az eddigi gyakorlat szerint a Nemzetpolitikai Államtitkárság nyár elején hirdette meg a következő tanévi pályázati kiírásokat. Ez a kiírási határidő június közepén igencsak közeleg. Iskoláknak, hetedikes osztályfőnököknek, szülőknek, továbbá a határon túli fogadó partnereknek minél előbb fontos lenne tudniuk, hogy az új kormány idén is kiírja a határtanú program pályázatait a 2026-27-es tanévre. Miniszter úr, a Magyarságpolitikai Bizottságban a miniszterjelölti meghallgatásán helyesen azt mondta, hogy a nemzetpolitikai területen a sikeres és népszerű programokat folytatni fogják. A határtanú program legfontosabb eredménye, hogy a nemzeti összetartozást egy fogalomból személyes élménnyé alakítja át. A diákok az utazások során megtapasztalhatják, hogy az államhatár túloldalán is magyarul beszélő családok, iskolák, templomi és kulturális közösségek élnek. Megérthetik, hogy a külhoni magyarok nem egy történelemkönyv szereplői, nem valami távoli, ismeretlen csoport, hanem a magyar nemzet ma is élő és lélegző szerves részei. A visszajelzések és beszámolók alapján kijelenthető, hogy ez az egyik legsikeresebb program, amely szorosabbra tudja fűzni a nemzeti hálót az egész Kárpát-pedencében. 600 ezer résztvevő az elmúlt másfél évtizedben, 600 ezer személyes történet, 600 ezer találkozás és élmény. A határtanú program egyszerre tanulmányi kirándulás, közösségi élmény és nemzetépítő kezdeményezés. Mindezek alapján tisztelettel kérdezem a miniszter urat, hogy mi lesz a határtanú program jövője. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Tarz Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a kérdést, lehetőséget ad arra, hogy elmondjam, hogy természetesen lesz határtalanul program. Nem csak azért, mert azt mondtam valóban a bizottsági meghallgatásomon, hogy minden olyat megőrzünk a határon túli támogatásokból és a határon túliakkal folytatott kapcsolatból, amely jó és hasznos is előre viszi a dolgokat, hanem azért is, mert ez valóban egy olyan program, ami, ahogy ön is elmondta, sokunk számára, sokunk gyermeke számára és az egész ország számára valóban egy hasznos és előremutató dolog, erősíti a nemzet egységét, és azt kell mondjam, hogy ellene dolgozik mindannak, amit egyébként az önök kormánya és az önök frakciói olyan vehemensen támogattak, a megosztást itt határon belül és határon túl. Látom, hogy csóválja a fejét, de a helyzet az, és ezzel kell bíbelődjünk sajnos, hogy fel kell tárjuk az elmúlt időszaknak azokat a támogatásait, azokat a döntéshozási folyamatait, amelyeket kifejezetten ezen nagyon szép és előremutató célok ellenében szóltak. Azt tették ugyanis, mint sok más területen, hogy voltak és vannak jó dolgok, amelyet azonban körbevesz, elhomályosít, tönkretesz és belehúz az ingoványba mindaz a gonoszság és tisztázatlanság és tisztátalanság, ami egyébként történt. És ez történt a határon túli magyar közösségek támogatása tekintetében. Ezt is elmondtam a bizottsági meghallgatásomon, hogy nagy gondot fordított arra az előző kormány, a Fidesz-KDNP államkoalíciója, hogy exportálja azt a gyűlöletet, amit itt Magyarországon igyekezett minden mennyiségben megvalósítani. Óriás plakátok, mini plakátok, hirdetések, az iskolai nevelésbe bevitt gyűlöletpolitika és mindenen keresztül. Támogatjuk azt, hogy a gyermekek ettől a gyűlölettől eltávolodjanak, és egymást megismerve, valóban egymás közötti kapcsolatra építve egy normális, békés országot, a nemzet egységét tudják munkálni. Azon dolgozunk, hogy átvilágítsuk a határon túliak közösségének adott támogatásokat, kiszűrjük azokat a szervezeteket, amelyek valós támogatás, pontosabban valós közösségi támogatás nélkül pusztán abból a célból léteztek és kaptak támogatást az elmúlt időszakban is, hogy a Fidesz-KDNP kampányát támogassák határon túlról is, és ezzel segítsék, sajnos sikertelenül önök számára sajnos, az előző kormány hatalomban maradását. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez az átvilágítás a lehető leggyorsabban végbe menjen, és meg tudjuk valósítani ennek a programnak a kihirdetését, és még sok más programnak a továbbvitelét is. Ellenben nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy amely programok nem ezt a nemes célt szolgálták, hanem egyetlen céljuk volt a gyűlölet fokozása és az Orbán kormány hatalomban tartása, hogy ezek ne történhessenek meg a jövőben. Több olyan szervezet is van, amely nem fog támogatást kapni a jövőben a magyar kormánytól, mert semmi olyan tevékenységet nem végzett és nem végez, amely közhasznú lenne. Én örömmel veszem azt, hogyha ebben tudunk a jövőben is együttműködni, és a bizottság, illetve ön is fogja tudni támogatni azt, hogy a fiatalok lehetőleg még nagyobb számban, és ha lehet még szabadabb utazási iroda választással tudjanak eljutni mindenhova a Kárpát-medencébe, ad absurdum a diaszpórába is, hogy megismerjék az ott élő magyar közösségeket. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt képviselő urat, elfogadja a választ.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Az első mondatai után tényleg el akartam fogadni az ön válaszát, hiszen egyetértünk ezekben a dolgokban. A határtalanul program fontosságában, a gyermekek közösségi élményében, a nemzeti összetartozás hálójának szorosabbra fonásában. De miniszter úr, olyan vádakat fogalmazott meg most már nem először, amit nyilván vissza kell utasítsak, soha a nemzetpolitikában sem gyűlöletkeltésre, sem plakátokra, sem megosztásra, sem példa nem volt, sem szándék nem volt, tisztelt miniszter úr. Egyáltalán az a szándékunk, hogy azok a magyarok, amelyek önhibájukon kívül egy másik állam fennhatósága alatt élnek, érezhessék a nemzethez tartozást, az anyaország törődését, és érezhessék azt, hogy egy nemzetnek a tagjai, és nincsenek elhanyagolva, meg vannak kérdezve, és foglalkoznak velük, és ilyen módon osztálykirándulások keretében 13-14 éves gyerekek tudjanak sportversenyeken, táncházakon, közösségi élményeken keresztül kapcsolódni egymáshoz. A programra adott válaszát elfogadom, de az interpelláció adott válaszát így nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy Nacsa Lőrinc képviselő az interpellációra adott választ nem fogadta el, kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 110 igen, 46 nem, és 6 tartózkodás mellett elfogadta az interpellációt. Következő interpellálunk Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhez, miniszterelnök úrhoz. Egy anya üzenete, akinek gyermekét a szívhangrendelet megmentette címmel. A válaszadásra dr. Svéd Tamás államtitkár úr lesz felhatalmazva. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr! Múlt héten a miniszterelnök helyesen beszélt Szabolcs tragikus sorsáról, amely történet minden jó érzésű magyar embert megérint. Arról beszélt, hogy mennyire fontos a gyermekek védelme. Szeretném, ha ez a védelem kiterjedne a magzat gyermekekre is, ezért én pedig elhoztam az országgyűlés elé, Szabolcsé mellé, Beni történetét, és nem is a saját, hanem inkább az általam az édesanyja szavait szeretném tolmácsolni. Ezt írta nekem. A szívhangrendelet kapcsán úgy döntöttem, megosztom a kisfiam történetét. Az első fiam után már nem szerettem volna második gyermeket, több mint 10 év telt el, és így váratlanul ért, hogy kimaradt a havim, majd pár nappal később vettem egy tesztet. Pozitív lett. Nekidőltem a falnak, és zokogtam. Aztán megbeszéltük, nem tartjuk meg. Nehezen viseltem én is, emlékszem, hogy egyáltalán köteleztek arra, hogy hallgassam meg a szívhangot. Viszont, ha ez nem lett volna, a szívhang és az ultrahang, a kisfiam nem létezne most. A terhesség megállapítása során köteleztek a szívhang meghallgatására. A mai napig hallom. Csak pár másodperc volt, de ott is akkor örökre belém égett. A műtét napján ott ültem a folyosón, és vártam a vizsgálatokra. Behívtak az utolsó ultrahangra. Ott összetörtem. Láttam őt. Mocorgott. Istenem, sosem felejtem el. Vége lett a vizsgálatnak, visszamentem a folyosóra. Írtam a páromnak, hogy láttam őt, és sírtam. Aztán ő válaszolt. Tudod mit? Gyere ki most! Az én kisfiam életét sajnos nem én, hiába mi döntöttünk így, hanem a rendelet mentette meg. A rendelet nyomására változott meg bennünk a döntés. És ezért utólag nagyon-nagyon hálás vagyok. Lett egy csodálatos fiam. Én azt mondom, ha csak 100-ból egy anyuka dönt úgy, ahogy én, már megérte a rendelet. Mert legalább az az egy gyermek esélyt kap az életre. Támogatom, hogy továbbra is kötelező legyen. Államtitkár úr, itt a bizonyíték, hogy a szívhangrendelet életeket ment. Beni több másik hasonló sorsú gyermekkel együtt itt van, benne minden nap öröme van a családjának, a szeretteinek. Ön szerint helyesen járta el az az orvos, aki megmutatta az ultrahangképet, és bekapcsolta a magzat szívhangját az édesanyjának? Vagy jobb lett volna ön szerint, ha nincs ez a szabályozás, és például Beni nem születik meg? Az ilyen sorsú gyerekek miért nem érdemelnek meg annyit, hogy az utolsó szó jogán, legalább életükben egyszer kommunikálhassanak az édesanyjukkal, néhány másodpercnyi esélyt kapva az életben maradásra? Várom érdemi válaszát.
4: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Az interpelláció megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert bízta meg. Az interpellációra a miniszter felkérésére dr. Svéd Tamás államtitkár válaszol. Megadom a szót államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony! Ön megosztott velünk egy boldog év véget ért történetet, ezt köszönjük. Egyetértünk abban, hogy minden emberi élet érték, minden gyermek születése is öröm és boldogság forrása kellene legyen, melyben ideális esetben, mint végül az ön történetében is, a gyerek szüleivel is osztozunk. A jogalkotó felelőssége nem állhat meg a boldog végű történeteknél. Az én gondom a következő, a Benni történetének is köszönhetően a szívhang meghallgatására kötelező rendelet az önök eredeti szándéka szerint mindenki számára kivétel nélkül kötelező marad, akkor fél év múlva felállhat itt egy másik képviselő, és egy sokkal szomorúbb történetet oszthat meg velünk. Például egy megerőszakolt kiskorú lány történetét, egy lányét, akire a magzat a szívhangjának meghallgatását ráerőltették, és aki az így keletkező érzelmi nyomás alatt eláll eredeti szándékáról, és nem mond a terhesség megszakításról. De nem tudja feldolgozni a ránehező lelki terhet, összeroppan, és még terhessége alatt megöli magát, és még meg sem született gyermekét. Sok tragikus történet szól az abortuszt tiltó országokban, és a nagyon megnehezítő országokban csapdahelyzetbe került nők sorsáról. Ha pedig ezen történet kapcsán úgy döntenénk, hogy a hasonló tragédiák megelőzésére onnantól mindenkinek megtiltjuk a szívhang meghallgatását, akkor véleményem szerint ugyanúgy hibásan járnánk el, mint akkor, ha az ön kétségkívül boldogabb téget érő története alapján mindenki számára kötelezővé tennénk azt. Azt sem szeretném, ha elfelejtenénk, hogy az eredeti szívhangrendelet valódi társadalmi egyeztetés nélkül, a szakmát kihagyva és kvázi megerőszakolva egy jókora hazugságban foggant. Valótlan állították Rétvári és Gulyás képviselő urak még korábbi pozíciókban, hogy egy szakmai ajánlást követve alakították ki a rendelet szövegét. Ma már ugyanis pontosan tudható, hogy a valóságban a rendelet és a szakmai aláírás szövege párhuzamosan a belügyminisztérium számítógépein készültek, Rétvári Bence megrendelésére. Az így a orvosokra és a társadalomra erőszakolt szívtelen szívfangrendelet nem meglepő módon nem is ért el a célját, az abortuszok aránya még növekedett is az élve születésekhez képest az elfogadása óta. Így a magam részéről azt javasolnám, hogy hagyjunk fel mindörökre azzal a gyakorlattal, hogy emberi sorsokat nagyban meghatározó törvényeket és rendeleteket hazugságokra vagy megható egyedi történetekre alapozunk. Ehelyett kérjük ki az érintettek, az emberek, a társadalom és a szakma véleményét. Na, addig is járjunk el úgy, hogy ha az abortuszok számának csökkenését szeretnénk, akkor törekedjünk a nem kívánt terhességek számának csökkentésére. Időben megkezdett szexuális neveléssel, urambocsá, iskolai szexuális felvilágosítással, elérhető és megfizethető fogamzásgátlási lehetőségekkel. Ha pedig a cél a magyar gyermekek számának növelése, azt ne a nem kívánt gyermekek megszületésének kikényszerítésével érjük el, hanem egy valóban gyermek és családbarát Magyarország megteremtésével. Egy boldog és toleráns országéval, ahol az anyák szívesen hoznak világra gyermekeket, és ahol az gyerekek várva vártan érkeznek. Mi ezért dolgozunk.
4: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm. Kérdezem a képviselőasszonyt, elfogadja. Kérdezem a képviselőt, elfogadja a választ egy perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, van egy rendelet, ami megmentette ennek a kisfiúnak az életét, de ennek a kisfiúnak az életét is megmentette. Őt Máténak hívják, és boldogan él ezen a képen éppen.
4: Képviselő asszony, ennek a bemutatására nem kapott engedélyt. Ezt a házszabály nem teszi lehetővé. Kérem, folytassa a válaszát
6: rendben,
4: egy perces
6: idő. Büntessen meg, amiért bemutattam két baba képét. Egész nyugodtan vállalom ezt a büntetést, hogyha önöknek ez jól esik. Valójában minden tévhittel ellentétben, amit ön itt felsorolt, az abortusz az, ami tönkre teszi a nőket, és erre nemzetközi vizsgálatok és kutatások százai állnak rendelkezésre. Az a kérdésem, hogy hogy lehet arra a kérdésre igent mondani az önök részéről, hogy jobb lenne, ha ezek a gyerekek nem születtek volna meg, mert valójában ez a kérdés. Ez a rendelet megmentette az édesanyjuk saját bevallása szerint ezeknek a gyermekeknek az életét. Hogy lehet arra igent mondani, hogy jobb lenne, hogyha ezek a gyerekek nem élnének, nem születtek volna meg? Ez a kérdés most mind a 141 tiszás képviselőhöz. A választ nem fogadom el.
4: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egyúttal ismételten tájékoztatom a képviselőket, hogy a házszabály szerint nem megengedett bármilyen ilyen jellegű dolognak a felmutatás, és kérem, hogy a frakcióvezető úr is tartózkodjon ettől. Tekintettel arra, hogy a képviselőasszony nem fogadta el a választ, kérem, hallgassanak végig. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a válaszát az államtitkár úrnak. Szavazzanak most. Megállapítom és kihirdetem, hogy 108 igen szavazat, 50 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az országgyűlés elfogadta a választ. Veres Ádám, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez. Milyen energetikai fejlesztéseket kíván a kormánya hazahozott EU-s forrásokból megvalósítani címmel? Veres Ádám képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az elmúlt napokban történelmi jelentőségű hír érkezett Brüsszelből. Magyarország megállapodást kötött az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként összesen 16,4 milliárd eurónyi, vagyis közel 6000 milliárd forintnyi uniós forrás válik elérhetővé hazánk számára. Az is világos, hogy a magyar embereknek járó források felszabadítása nem magától történt meg. A korrupció elleni fellépés, az intézményi garanciák megerősítése, azok az akadályok, amelyek éveken keresztül visszatartották ezeket a fejlesztési forrásokat, a Tisza kormány munkájának eredményeképpen elhárultak. Az említett összeg önmagában a magyar éves költségvetés mindegy 13%-ának felel meg. Nem csak

0: a megújuló energiaforrások hálózatba integrálása mind olyan kihívások, amelyek jelentős hálózatfejlesztési beruházásokat tesznek szükségessé. Ahogy erről ön szót ejtett a napokban közösségi médiás posztjaiban, és ma egy korábbi interpellációra adott válaszában is. Tisztelt miniszter úr! A magyar gazdaság és a magyar energiarendszer előtt most történelmi lehetőség áll. Ezért tisztelettel kérdezem, hogyan fogja segíteni a Magyarországnak járó immár hazahozott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás a magyar villamosenergia hálózat fejlesztését? Melyek azok a legfontosabb beruházások, amelyek révén erősödhet Magyarország energiabiztonsága, javulhat a hálózat rugalmassága, és amelyek biztosíthatják, hogy a jövő gazdasági növekedése ne az energiahálózat fejlettsége szabja a határt. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Kapitány István miniszternek 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, valóban már az előző kérdésben erre részben válaszoltam, de hát ez nem egy rossz téma, hogyha megismételjük, én azt gondolom, azzal, hogy 6000 milliárd forintot haza tudjuk hozni a magyar családok részére, és ebből közlekedési, lakhatási, kis- és középvállalkozás fejlesztési és energetikai programokat tudunk végrehajtani a magyar állampolgárok javára. Ez egy nagyon jó hír, én azt gondolom, hogy ezt mindannyian magyarok meg tudjuk ünnepelni. De ez egy kemény munka is, ez egy pragmatikus munka. Mi elindultunk ezzel, a pályázatokat nem sokára kiírjuk az energiahálózat fejlesztésére, ami az összes szolgáltató részt tud venni, ez is egy jó hír, ez nyilvánvalóan a versenyt erősíti, és tudjuk fejleszteni a magyarországi villamos hálózatot, mint ahogy említettem. Erre nagy szükség van, ez az elmúlt évtizedek hiánya, és nagyon fontos, hogy ezt fókuszáltan csináljuk, úgy csináljuk, hogy ez professzionális legyen, hogy erre megújuló energiával tudjunk rá csatlakozni, hogy ez a megújuló energiák közül különösen a szélenergiának a magyarországi elterjedését is tudja segíteni, hiszen napenergiás fejlesztések voltak az elmúlt időszakban nagyon sikeresen. Én azt gondolom, hogy a szélerőművekre is szüksége van ennek az országnak, hogy egy olyan energiamix alakuljon ki, amiben sokkal inkább tudjuk csökkenteni az import részarányát. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó hír, ha ezt a feladatot jól végezzük el. Nyilván, hogy ezt professzionálisan kell megtenni, rövid idő alatt kell megtenni. Én nagyon örülök neki, hogy a magyarországi energiaipar ilyen gyorsan reagált erre. Részletes megbeszélések voltak az összes szereplővel. Tehát ez nem egy elméleti dolog, itt a megvalósításon van a hangsúly, amit nekünk nagyon gyorsan le kell vezényelni, mert akkor ebben az esetben a magyarországi energiaellátás javulni fog. Ez be tud vonzani, a szélenergiáról beszéltem, körülbelül egy olyan 1,5-2 milliárd eurónyi magánbefektetési lehetőséget is, hogyha Magyarországon olyan szélerőműves lehetőségeket tudunk kialakítani, ami megfelelő megtérüléssel tudja a beruházókat kecsegtetni. Nagyon fontos, mert ez a verseny része. A verseny által, egy jobb energiaellátás által lehet utána nyilvánvalóan az árakat csökkenteni. Az áramellátásban a versenyt növelni kell, a rendszerhasználati díjakat ugye optimalizálással csökkenteni kell, a gázellátásban is diverzifikálni kell, a versenyt kell erőltetni, és azokat a szereplőket, akik közbenső szereplők, és nem feltétlenül szükségesek a magyar energiaellátáshoz, illetőleg szükségtelenül magas nyerességgel végzik a tevékenységüket, ezeket mind nyilvánvalóan mi át fogjuk világítani a verseny érdekében azért, hogy Magyarország energiaellátása jobb legyen. Nagyon örülök neki, hogyha ez ilyen ütemben tud fejlődni, mert Magyarország akkor az ipari beruházások részére is még attraktívabb lesz, hiszen mindenki azt kérdez, aki Magyarországra akar jönni, hogyan tudunk csatlakozni az energiahálózathoz. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Erről rendszeresen be fogunk számolni, természetesen az országgyűlésnek és a közvéleménynek is, hogy ez egy közös siker. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt képviselőt, hogy elfogadja a választ. 1 perces időkeretben.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a választ. megnyugtatónak tartom, hogy a

0: kormány végre foglalkozik ezzel a régóta fennálló problémával, és azt is megnyugtatónak tartom, hogy kiemelt figyelmet fordít az energiabiztonságra, illetve a hálózatfejlesztés kérdésére. A válaszát köszönettel elfogadom.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Dr. Csúszda Gábor, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a vidék és településfejlesztési miniszterhez. Mi a kormány terve a kormányhivatalokkal címmel? Dr. Csúszda Gábort illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt 16 év talán egyik legnagyobb kormányzati vívmánya volt a széttagoltan és bürokratikusan működő területi államigazgatási szervek helyett a fővárosban és a vármegyékben működő egységes kormányhivatalok megteremtése. Az egységes kormányhivatalok lehetővé teszik, hogy a hatósági ügyek gyorsan és hatékonyan a kormányhivatalok szervezeti keretein belül elbírálásra kerüljenek, anélkül, hogy lassú és körülményes szakhatósági eljárásokkal kellene bajlódniuk az ügyfeleknek. Ennek megfelelően az évek során számos hatósági feladat került a kormányhivatalokhoz, mind az úgynevezett dekoncentrált szervektől, mind a települési önkormányzatoktól. Mindezek mellett kialakításra kerültek a kormányablakok is, ahol az ügyfelek közvetlenül találkozhatnak az állammal, és több százfajta ügyet tudnak egy helyen intézni vagy kezdeményezni. Nem véletlen, hogy az elmúlt években a kormányablakok jellemzően közel 90%-os ügyfélelégedettség mellett dolgoztak. Az állampolgárok szeretik az ügyintézés ezen egyablakos formáját és az állam által biztosított szolgáltatásokat. Ehhez képest, miközben már egy hónapja megalakult a Tisza kormány, a mai napig nem lehet tudni, hogy milyen jövő vár a kormányhivatalokra és a kormányhivatalokban foglalkoztatott több mint 30 ezer kormánytisztviselőre. Emellett azt hallani számos fórumon, hogy egyes ágazati területek jövőbeni szervezeti elhelyezése változhat. Nyilvánosságot kaptak olyan elképzelések, melyek szerint bizonyos hatáskörök, például környezetvédelmi, agrárigazgatási, gyámügyi vagy építésügyi feladatok más szervezeti keretek közé kerülhetnének, akár központi szakigazgatási szervekhez, akár az önkormányzati rendszerhez visszatelepítve. Félő, hogy ismét a 2010-et megelőző lassú, körülményes, az ágazati érdekek által rángatott bürokratikus közigazgatást térhetne vissza. Tisztelt államtitkár úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, hogy mi a tervük az eddig sikeresen és hatékonyan működő kormányhivatalokkal és a kormányhivatali kormánytisztviselőkkel, milyen szervezeti átalakításokat terveznek? Mi indokolja a kormány részéről olyan átalakítások mérlegelését, amennyiben lehet hinni a napvilágra került híreknek, amelyek az elmúlt években politikai oldalaktól függetlenül a széles körben elismert kormányhivatali rendszer megbontásához vezethetnek, és amelyek a 2010 előtti lassabb és bürokratikusabb közigazgatási működés irányába mutathatnak az állampolgárok és a vállalkozások számára. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkárnak 4 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A Tisza kormány az első hónapjában többet tett a hazáért, mint önök az elmúlt 4 évben. Hazahozzuk Magyarországnak járó 6000 milliárd forintot, amire önök nem voltak képesek. Önök, Navracsics Tiborral az élen, hónapról hónapra megígérték, hogy mindjárt érkeznek a források. Közben valójában csak egyre távolabb kerültünk Európától, és egyre távolabb kerültünk ezektől a forrásoktól. Április 12-én 3,4 millió ember a változásra szavazott. Az önök kormányzati teljesítményéről mondtak ítéletet, ideje ezzel szembenézni. Ezért hatalmaztak fel minket arra, hogy váltsunk rendszert. És ez a rendszerváltás, igen, érinteni fogja a területi közigazgatást is. Rögtön mondok is önöknek akkor 2 változást. 1. Mi szemben önökkel tiszteljük és becsüljük azokat a szakembereket, akik a kormányhivatalokban dolgoznak. Soha többé nem lesznek abban a megalázó helyzetben kényszerítve, hogy az állásuk megőrzéséért, vagy az előmenetelükért részt kelljen venniük politikai kampányokban önkéntesként. Ezt az igazi MSZMP és kommunista gyakorlatot önök folytatták, és mi véget vetünk neki. 2. Tiszteletben tartjuk minden közalkalmazott vélemény és szólásszabadságát. Senkinek nem kell többé attól félnie, hogy hátrány vagy büntetés éri a politikai véleménye miatt, amiatt, hogy milyen hozzászólást tesz a Facebookon, vagy kit lájkol. Önökkel szemben nem fogjuk üldözni, fenyegetni azokat, akik kritikusok a kormánnyal szemben. Ahogy ígértük, lépésről lépésre leváltjuk korrupt és gyűlöletre épülő Orbán rendszert. De ami jó, azt megtartjuk. Sajnos utóbbiból van kevesebb. Nem szétverjük a kormányhivatalokat, hanem hatékonyabbá tesszük őket. Olyan közigazgatási rendszert építünk, ami megvédi a lakosságot, amely nem a távol-keleti szennyező iparvállalatokat szolgálja, hanem a magyar embereket. Azt tapasztalom, hogy a kormányhivatalokban dolgozó szakemberek is ezt szeretnék, csak eddig hiányoztak hozzá az eszközeik és a politikai szándék. Most minden erőforrást és támogatást meg fognak kapni, hogy szigorúan ellenőrizzék a környezetvédelmi, munkavédelmi, iparbiztonsági szabályokat, politikamentesen, szakmai alapon. A Tisza kormány alatt nem lehet eltitkolni az emberek elől, hogy egy autógyár mérgező talajt szór szét a szegedi termőföldeken. Nem lehet többé elhallgatni, ha aszbeszttel szennyezett osztrák kővel borítják be a fél országot. Nem lehet többé elhallgatni azt sem, ha rákkeltő mérgeket engednek az akúgyárak a csatornarendszerbe, a földjeinkbe, a levegőbe. Kiszabadítjuk a kormányhivatalokat a politikai bilincsből, és gondoskodunk róla, hogy a közigazgatást kizárólag szakmai szempontok alapján vezessék. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a képviselőt, elfogadja a választ. Megadom a szót egy perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, röviden nem fogadom el a választ, kicsit kifejtve. Egy szakmai kérdést tettem fel, és kaptam rá egy politikai választ, ezért nem tudom elfogadni. Én azt gondolom, hogy az a 30 ezer kormánytisztviselő és az a több millió ügyfél, akik megfordulnak nap mint nap a kormányhivatalokban, járási hivatalokban, kormányablakokban, azt gondolom, hogy ettől többet érdemelnek. Én kívánom azt önöknek, hogy valóban jobbá tudják tenni a területi közigazgatást, és higgye el, hogy minden olyan intézkedést, amely ezt a célt fogja szolgálni, fogunk tudni támogatni, de ezt a választ így ebben a formájában nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy dr. Csuszda Gábor képviselő az interpellációra adott választ nem fogadta el, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom az országgyűlés határozatát. 117 igen, 48 nem és 2 tartózkodás mellett az országgyűlés elfogadta a választ. Dr. Simicskó István, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Folytatódik-e a két gyermekes anyák SZIA mentességének kiterjesztése 2027-től az 50 év alattiak tekintetében címmel? Dr. Simicskó István képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsolja, képviselő úr.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A kereszténydemokrata néppárt számára a magyar családok támogatása, segítése az elmúlt időszakban folyamatosan fontos szempont volt, és fontos ma is. Az elmúlt 16 évben egy tudatosan felépített családpolitikai rendszert hoztunk létre. Ennek része a családi adókedvezmény, az édesanyák lépcsőzetesen bevezetése kerülő SZIA mentessége, tehát személyi jövedelem mentessége, a különböző otthonteremtést segítő támogatások mind-mind olyan intézkedések voltak, melyek világszinten is egyedülállónak számítanak. Ezek által nem csak a gyermekneveléssel járó elkötelezett helytállást szerettük volna megbecsülni, de olyan valós támogatási környezetet is kialakítottunk, melyben egy kiszámítható életút is segíti a magyar családokat. Tisztelt miniszter úr, a család támogatási rendszer fontos elemévé váltak tehát a különböző adókedvezmények. Ezek közül is kiemelkedik az édesanyák SZIA mentessége, melynek bevezetése a két gyermekes édesanyák esetében jelenleg is folyamatban van. Ma Magyarországon a 30 év alatti egygyermekes, a 3 vagy több gyermekes, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák mentesülnek az SZIA fizetésének kötelezettsége alól. A kedvezmény azonban a korábbi kormányzat által meghatározott intézkedések nyomán életkor tekintetében évről évre tovább bővülne. 2027-től a 40 és 50 év közötti édesanyákra is kiterjedne a kedvezmény. A cél pedig az, hogy 2029-től egyetlen kétgyermekes édesanyának se kelljen életkortól függetlenül személyi jövedelmot fizetnie. Ezért tisztelte kérdezem miniszter úrat, ezt a jó intézkedést kívánják-e folytatni, tehát folytatódik-e a két gyermekes édesanyák SZIA mentességének kiterjesztése 2027-től az 50 év alattiak tekintetében. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A Tisza kormány hisz abban, hogy egy ország akkor erős, ha a családok biztonságban érzik magukat, ha a szülők tudják, hogy a megélhetés miatt nem kell aggódniuk. Elismerem, hogy az előző kormány családpolitikája több elemében jelentősen támogatta a családokat, és ezek megőrzése a Tisza kormánynak is célja. Ugyanakkor összességében a rendszer alkalmatlan volt arra, hogy mindenki számára ellensúlyozza a gyermekvállalással járó költségeket, és így gyermekvállalásra ösztönözzön. Ez abból is tisztán látszik, hogy soha ilyen kevés gyermek nem született az országban, mint az elmúlt években. Statisztikai adat, hogy 2024-ben először esett 80 ezer alá az éves születések száma Magyarországon, amit 2025-ben sikerült alulmúlni egy újabb történelmi mélyponttal, és ebben az évben mindösszesen csak 72 ezer gyermek látott napvilágot. Nehezen cáfolható tény, hogy a családtámogatás jelenlegi rendszere a tehetősebb társadalmi csoportokat támogatja a leginkább, míg az igazán rászorulók egyáltalán nem, vagy csak alig kapnak segítséget. A személyi jövedelemadózásban érvényesíthető kedvezmények, így a családi kedvezmény, illetve a gyermekeket nevelő anyák kedvezményei fontos támogatások, így azok megőrzése a Tisza kormánynak is célja, elsősorban azonban azok számára nyújtanak hatalmas előnyt, akik jelentős jövedelemmel rendelkeznek. Azok, akik akár önhibájukon kívül is a társadalom perifériájára szorultak, megfelelő jövedelem hiányában nem élvezhetik ezeket a kedvezményeket. Éppen ezért esélyt és támogatást fogunk adni azoknak is, akiket a rendszer eddig elhanyagolt. A családtámogatás rendszerét a költségvetés adta mozgástérre is figyelemmel úgy kell kialakítani, hogy annak előnyeit ne csak a tehetősek élvezzék. Olyan Magyarországot építünk, ahol a családtámogatás nem kiváltság, ahol az állam nem csak ígér, hanem a mindennapokban is jelen van, ahol a család nem küzd, hanem építkezik, és ahol a biztonság mindenki, nem csak a kiváltságosoké. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt képviselő urat, elfogadja a választ 1 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, a szót, és köszönöm szépen miniszter úr válaszát. Részben egyetértek azzal, amit mondott, hiszen örömmel hallottam, hogy elismerte azt, hogy az előző kormány, tehát a Fidesz-KDNP kormány nagyon sokat tett a magyar családok támogatásáért. Abban nem értek önnel egyet, hogy csak a tehetős magyar családokra vonatkozna ez a támogatás, ez minden magyar családra egyértelműen támogatást jelent és segítséget nyújt. Az biztos, én úgy látom, hogyha ezeket az intézkedéseket nem vezettük volna be, akkor még ennyi gyermek sem született volna sajnos. Tehát sokkal többet kell tenni a gyermekvállalás segítésére, mint eddig tettünk. Ebben lehetne egy közös nevező közöttünk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a magyar populáció, a magyar népesség, a magyar nemzet megmaradjon, hiszen a gyermekeink jelentik mindannyiunk jövőjét, Magyarország jövőjét. Én azt hiszem, hogy ez nem csak pénzügyi kérdés egyébként, hanem érzelmi kérdés, és egyáltalán az édesanyák tiszteletéről szóló kérdés is. Megbecsüljük-e a gyermekeket, vállaló édesanyákat, támogatjuk-e, segítjük-e őket. Én azt kívánom, minél szélesebb körben támogassa a Tisza kormány is, mi ebben mindig partnerek leszünk. A konkrét kérdésemre azonban nem kaptam választ, ezért sajnos nem tudom elfogadni miniszter úrnak a válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy dr. Simicsko István képviselő nem fogadta el az interpellációra adott választ, ezért kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom az országgyűlés határozatát. 123 igen, 48 nem és egy tartózkodás mellett az országgyűlés elfogadta a választ. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a honvédelmi miniszterhez. Maradhat-e büntetett előéletű és nem magyar állampolgárságú tagja a Magyar Honvédségnek címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó, 3 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, 2 éve a Fidesz kormány sajnos bevezette a Magyar Honvédségben, hogy nem követelmény többé a magyar állampolgárság és büntetlen előélet békeidőszakban sem, ami szerintem a honvéd hivatás az egyenruhások megbecsülését is rontotta. Pikáns, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterként a hacker támadás kapcsán azt nyilatkozta, hogy nem tárgya a bűnözőkkel, na de hát akkor miért lehetett büntetett előéletű tagja a honvédségnek? A március 15-én huszár ruhába bújtatott vietnámival való érzékenyítés után újabb lépést tett a Fidesz kormány a vendégmunkások honvédségbe való felvételével, ami valódi nemzetbiztonsági kockázatot, beépülési lehetőséget is jelent, miközben kirekesztik a hazafiakat és a kísérleti covidoltást visszautasítókat. Ugyebár nemhogy fizetés nélküli szabadságra küldték őket, leszerelési tilalommal is sújtották őket párhuzamosan, másodállást is megtiltották, egyébként pont önök, miniszter úr, számukra, és a mai napig sem hajlandók tulajdonképpen visszavenni fegyveres állományba őket, legalábbis bár némi nyitottságot mutatott, de az egyértelmű lépéssel még adós akár amerikai példára. Nos, tehát a létszámhiánnyal küzdő honvédségből inkább nem kellene kirekeszteni az oltatlanokat és a hazafiakat, utóbbira számos példát említettem már, azonban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője ígérete ellenére válaszra sem méltatott engem. Hát a mai nappal le is váltotta őt miniszterelnök úr, úgyhogy tanuljon ebből mindenki, így jár az, aki Novák Erődnek nem válaszol. Minden esetre tényleg a KMBS főigazgatójának éves meghallgatása, amikor ezeket szóvá tettem, és azt mondta, hogy küldjem el írásban, hát persze elküldtem én írásban, fel is ajánlottam konkrét esetek részletes bemutatását, amikor például a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinet vagy a HVIM tagjait távolít el a tartalékos rendszerből, illetve például olyan személyt, akinek egyetlen bűne az LMBTQ STB felvonulások elleni tiltakozás volt. A honvédek megbecsüléséhez hozzátartozna az is, hogy jogállásokat ismét a legmagasabb törvényi szinten rendezzék a Fidesz kormány által bevezetett rendelet helyett. Méltatlan az is, hogy a törvény helyébe lépett kormányrendelet alapján kiszámíthatatlanná vált a honvédek javadalmazása. Számíthatunk-e tehát újra jogállási törvényre, és hogyha igen, mikor, miniszter úr? Maradhat-e büntetlen előéletű és nem magyar állampolgárságú tagja a Magyar Honvédségnek? Várom érdemi válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, hogy én szeretném azt, hogy a honvédelmi kérdések az ilyen nemzeti minimum lenne, és a kérdés és a remélt válasz, én azt gondolom, hogy abban az irányban mutat, hogy vannak a parlamentben olyan pártok, akik erre a kompromisszumra hajlandóak. Remélem, hogy ehhez fog csatlakozni a korábbi kormánypárt is, még akkor is, hogyha valóban ezt a törvényt ők hozták, nem is törvényt, jogszabályt, bocsánat, ezt a jogszabályt ők hozták, hogy megvan a lehetősége annak, hogy büntetett előéletű, illetve külföldi állampolgár csatlakozzon a Magyar Honvédséghez. Mi lehet ennek az oka? Egyszerűen a korábbi honvédelmi vezetés nem értette a filozófiáját, nem értette a történelmi hagyományokat, nem értette a szolgálati kultúráját a Magyar Honvédségnek. Mondok egy pár példát, hogy miért történhetett ez, vagy mit tettek. Petőfi évébe a Petőfi laktanyát átnevezték Mária Teréziává. Jelentem 48 órán belül most újra meg lehet menni a Petőfi laktanyában, visszakapta nevét. A másik... A másik ilyen, ami nagyon fontos a katonai identitásnak, családi hagyományoknak köszönhetően megváltoztatták szinte az összes alakulat hadrendi számát és hadrendi nevét. Nekem fontos a katonák véleménye, a korábbi honvédelmi minisztert hiába ültöttem le katonákkal, hogy beszélgess velük, hogy nekik ez mit jelent, nem nagyon érdekelte, hanem ment a saját feje után. Én most megkérdeztem újra a katonákat, úgyhogy szeptember 1-től visszakapja minden alakulat a hadrendi számát és a hadrendi nevét, ezzel is a morált próbáljuk visszaállítani. A magyar katona azonban nem olyan, mint a politikai vezetés, vagy a volt politikai vezetés. Ők pontosan értik azt, amiről a képviselő úr beszélt. És miért mondom ezt, mert a számok nem hazudnak. A 2025-ben volt egy büntetett előlétű felvétel, még abban az évben megszűnt a szolgálati jogviszony. Külföldi állampolgársággal rendelkező állomány jelenleg 3 van a Magyar Honvédségben, 1 szerződéses katona, 1 tartalékos katona és 1 honvédelmi alkalmazott. Mit jelent ez számomra? A lehetőséget a parancsnokok nem nagyon alkalmazták. És ez azt mutatja, hogy ők pontosan tudják, hogy mi jó az országnak. Nagyon büszkék lehetünk ezekre a katonákra. Ezekre a parancsnokokra, akik, habár lehetőség megvolt, számukra az ország sokkal fontosabb. Úgyhogy ezt fogjuk követni mindenképpen. Természetesen a szolgálati viszonyokat folyamatosan monitorozzák a szakközegek, és a nemzetbiztonság figyelembevételével fognak javaslatot tenni a szolgálati viszony szükségszerűségére ezekben az esetekben is. Hogy mi a tervünk? Természetesen abszolút egyetértek, hogy a jogállás és az illetmény egy magasabb jogszabályban van a helye, ezzel a kiszámíthatóságot a katonák számára tudjuk biztosítani. És valamit valóban alacsonyabb rendű jogszabályban kell tartani, hogy az rugalmasság meglegyen a vezérkarfőnöknek és a parancsolóknak, hogy amikor menni kell, ez ne akadályozza a törvénykezés. De ez is társadalmi egyeztetés, pontosabban a katonák megkérdezésükül nem mehet. Rövidesen körbe fog menni egy kérdőív a katonák számára, ahol elmondhatják a véleményüket a jogszabályok változtatásának kapcsán, feladatválaszos és kifejtős is. És ezután az a tervünk, hogy valamikor az ősi időszakra egy jogszabálytervezett csomagot fogunk benyújtani, ami ezeket a deformált korábbi kormány által hozott jogszabályokat ki tudja venni, és valóban olyan jogszabályok fogják uralni a Magyar Honvédséget, ami a történelmi hagyományainkat figyelembe veszi, illetve a mindenkori bevethető katonák mennyiségét tudja multiplálni. Jelentem, befejeztem.
1: Köszönöm szépen miniszter úr válaszát. Kérdezem a tisztelt képviselőt, elfogadja-e a választ? 1 perc áll rendelkezésére a válaszadásra.
6: Miniszter úr nemzeti minimumról beszélt, a Mi Hazánk mozgalom viradat programja inkább a nemzeti maximum programja, de a nemzeti összefogás jegyében én is azt gondolom, hogy ezekben meg kell tudjunk egyezni, szélesebb körben is, és azért nagyon örülök, hogy egyébként Simicskó István volt honvédelmi miniszterként az általa leggyakrabban idézett rész a honvédelmi törvényből, az első paragrafus első bekezdése, miszerint a honvédelem nemzeti ügy. Ennek szellemében, és mivel minden kormányt megillett szerintem egy 100 napos türelmi idő, amit a Mi Hazánk mozgalom már sokszor elmondott itt a kormányváltás óta, ezért, és hát legendás konstruktivitásunk jegyében válaszát most elfogadom, hazámat szolgálom. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Ráki Zsolt, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez. Hogyan garantálja a kormány a magyar termelők azonnali védelmét és a hazai élelmiszer önrendelkezést a halmozott agrárkrízis idején címmel? Ráki Zsolt képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
8: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! John Fitzgerald Kennedy elnök mondta azt a mondást, hogy a mezőgazdaság az egyetlen ágazat, amelyet az időjárás irányít, amelynek kockázatát a gazdák vállalják, miközben az egész társadalom élvezi az előnyét. Ennek a mondatnak minden szava nagyon is aktuális ma Magyarországon. A magyar vidék és a hazai agrárágazat az elmúlt hetekben olyan halmozott kihívásokkal szembesült, amelyek határozott állami beavatkozást követelnek. A kiszámíthatatlan időjárás, a rapszodikus piaci folyamatok és a gazdasági nyomás egyszerre nehezednek a magyar termelőkre. Az idei évben tapasztalt súlyos aszályhelyzet, ugye az elmúlt 6 évben már 5 év aszályos volt, és a tavaszi fagykárok drámai helyzetbe hozták a növénytermesztőket, valamint a gyümölcságazat szereplőit. Ezt a minisztérium által elrendelt hivatalos országos viszmajor helyzet is egyértelműen igazolja. Ezzel párhuzamosan a sertés ágazat piaci nehézségei a tejtermelés tartós strukturális problémái a hús- és tejtermelő családok mindennapi megélhetését veszélyeztetik. A sertés ágazatban mintegy 52 milliárd, a tejtermelőknél akár 85 milliárd forint ágazati veszteséggel kalkulálok 1,7 milliárd liter tejtermelés mellett. A kibontakozó állattenyésztési válság hátterében globális piaci konfliktusok, szigorodó környezetvédelmi terhek és súlyos jövedelmezőségi problémák állnak. Ezt tetézi még a múlt szerdai protekcionista intézkedés is Bulgáriából. Ezek a folyamatok átgondolt szakpolitikai válaszlépéseket követelnek meg. Kormányzó pártként jól tudjuk, hogy a hazai élelmiszer önrendelkezés és a vidéki munkahelyek megőrzése nemzeti ügy. Megértjük a gazdák aggodalmait, és osztozunk terheikben, hogy megóvjuk a magyar agrárgazdaság alapjait. A magyar termőföld és a hazai élelmiszer termelés a nemzeti szuverenitásunk egyik legfőbb tartóoszlopa. Amikor a természet és a piac egyszerre mér csapást a vidékre, a kormánynak azonnali, kézzelfogható és megnyugtató védőhálót kell biztosítania minden egyes magyar termelőnek. A gazdatársadalomnak most világos jövőképre, kárrendezésre és kiszámítható támogatási háttérre van szüksége a talpraálláshoz. A Tisza elkötelezett amellett, hogy egyetlen magyar gazda sem maradjon egyedül ebben a nehéz helyzetben. Ezek alapján kérdezem tisztelt miniszter urat, mit tud tenni az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium vezetése a kialakult válsághelyzet kezelésére, a fagykárok és az aszály okozta veszteségek enyhítésére, valamint a sertés és tejágazat tartós stabilizálására. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Bona Szabolcs miniszter úrnak 4 perces időkeretben, ami a mai napon egyben az utolsó interpellációra adott válasz. Ezt követően áttérünk a következő napirendi pontra, és egyben átadom majd az elnöklést is. Parancsoljon, miniszter úr!
9: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A mezőgazdaság számára jelenleg a teljes sertéspiaci anomáliák mellett a legsúlyosabb kihívás valóban a klímaváltozás, illetve annak a különböző megjelenései jelentik, legyen ez szó extrém tavaszi fagyról, vagy aszályhelyzetről, vagy épp a tegnapi napon Baja környékén kialakult szupercelláról. A 2022-es, majd a 2024-es történelmi léptékű aszály is világosan megmutatta, hogy milyen súlyos károkat tud okozni a rendkívüli szárazság. Az idei időjárási folyamatok alapján hasonló helyzet kialakulására kell felkészülnünk. A jelenlegi helyzet az azt mutatja, hogy 2026. június 8-ai adatok szerint minden korábbi rekordot meghaladva a termelők már több mint 6600 aszálykárt jelentettek be, és az érintett terület az meghaladja a 235 ezer hektárt. A 2026 évi károk kompenzálására 27-ben várhatóan mintegy 24,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre, amelyből 9,6 milliárd forint a közös agrárpolitika stratégiai tervének forrásaiból származik. Az eddig beérkezett kárjelentések alapján valószínűsíthető, hogy ez az összeg ez nem lesz elegendő. A kormány ezért a nehéz költségvetési helyzet ellenére is mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a mezőgazdasági kárenyhítés eszközrendszerét. Továbbá csoportos viszmajort hirdetett a tárca, a tavaszi fagy és az aszályra vonatkozólag, illetve ennek a bejelentési határidejét is május 31-i határidőről kitortuk június 9-éig. Magyarország kezdeményezi továbbá a források biztosítását az Európai Unió mezőgazdasági tartalékából is, hiszen az uniós együttműködés a bajban megnyilvánuló szolidaritást is jelenti. A nyári aszály súlyosságának függvényében szükség esetén további intézkedések is lesznek a kormány részéről. A fagykár vonatkozásában az Európai Bizottság idén már segítséget nyújtott, a mezőgazdasági válságtartalékból összesen 10,8 millió eurót, azaz 4,2 milliárd forintnyi forrást juttatott, ami 5000 termelő számára lesz elérhető, így azok a termelők is támogatást kaphatnak, akik a kárenyhítő juttatásban nem részesültek. Ugyancsak folyamatban van a tavalyi aszálykár szenvedett kukoricatermelők további megsegítése, szintén uniós forrásból, mely szeptember végéig fog kifizetésre kerülni. A kiemelt cél a hazai sertéspiac működésének stabilizálása és a sertéságazat hosszú távú versenyképességének biztosítása a rendkívüli nehéz európai piaci környezet okán is, illetve sajnálatos módon Magyarországon bejelentésre került az első afrikai sertéspestis eset, a házi sertés esetében is. Számos célzott intézkedés, így hitelmoratórium, forgóeszközhitelprogram, kamat és költségmentes agrár Széchenyi kártya konstrukció került korábban meghirdetésre, és az agrár Széchenyi kártyához szeptember 30-ig 100%-os kamat és kezességi díjtámogatás kapcsolódik, emellett pedig november 30-ig hitelmoratórium is segíti a sertéstartókat. Az afrikai sertéspestis kapcsán a megtett azonnali hatósági intézkedéseken túl a külpiaci akadályok kezelése, valamint a mentességtési terv korábbinál hatékonyabb végrehajtása is nagyon fontos feladat. A teágazat túltermelési válságából próbál ugyan kilábalni, a jelei már mutatkoznak, de májusban a hazai és az uniós spot nyers tej árak némi növekedést mutattak, de így is a 2025-ös árakhoz képest 25%-kal alul múló átlagárak voltak jellemzőek. A tejágazati szereplők számára utoljára...
10: Tisztelt miniszter úr, kérem, kerekítsen a válaszát.
9: ...az átmeneti nemzeti támogatás előrehozott kifizetésevel valósult meg 7 milliárd forint folyósítása, és minden Európai Uniós fórumon felvetjük az intervenciós felvásárlás lehetőségét, egyelőre sajnos sikertelenül. A TISZA elkötelezett a magyar gazdák mellett és a magyar élelmiszer termékpálya mellett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
10: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Megkérdezem a képviselőt, elfogadja-e a választ. A nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére.
11: Elfogadom a választ. Én bízom miniszter úrban, több mint egy évtizede ismerem. Nagyon örülök, hogy az állattenyésztésből jött, és így közvetlenül is tapasztalta, hogy mik a nehézségek, mivel küzd az állattenyésztés is, meg a növénytermesztés is. Ismerem a gazdaságát, tudom, hogy nagyon jó kezekben volt, nagyon hatékonyan dolgozott, úgyhogy bízom miniszter úrban. Köszönöm szépen!
10: Tisztelt országgyűlés! Soron következik Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról szóló előterjesztéséhez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Mellétei Barna Márton és dr. Hantos István a TISZA képviselői által benyújtott előterjesztés téper 51. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismeretetésére kerül sor. Megadom a szót Varga Lőrinc Mihálynak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Törvényalkotási Bizottság 2026. június 9. napján tartott ülésén a házszabály 46. szakasza szerint megtárgyalt a Magyarország alaptörvényének 16. módosítása című T/51. számú javaslatát. Az alaptörvény módosítására irányuló javaslat három tárgykört érint. A Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslata ezeket a következőképpen érintette. Az első tárgykört a miniszterelnöki megbízatás összesen, megszakításokkal együtt 8 évben történő maximalizálását az összegző módosító javaslat nem módosította. A második tárgykört illetően az összegző módosító javaslat azt a módosító javaslatot tartalmazza, ami pontosítja, hogy az alaptörvény R cikk negyedik bekezdésének csak a második mondata kerül hatályon kívül helyezésre, mivel a módosítás célja kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvény általi megalapozása. A harmadik tárgykört a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alaptörvényi szabályozását illetően az összegző módosító javaslat az előterjesztéshez képest lényeges módosításokat tartalmaz. Egyfelől hatályon kívül helyezi az alaptörvény 38. cikk 6. bekezdését. Ennek indoka az, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, mint különleges jogintézmény a jövőben ne a nemzeti vagyon kezelésének tartós, általános alkotmányos modelljeként jelenjen meg, hanem az alaptörvény záró és vegyes rendelkezések részében. Ez egyértelműsíti, hogy a módosítás nem a KEKVA rendszer fenntartását, hanem annak alkotmányosan rendezett kivezetését célozza. Másfelől az összegző módosító javaslat értelmében az alaptörvény záró és vegyes rendelkezések része kiegészül egy új, 33. ponttal. Ez a pont a már működő KEKVÁKRA vonatkozó átmeneti alaptörvényi szabályokat határozza meg. A kiegészítő rendelkezés elsőként rögzíti, hogy az alaptörvény 16. módosításának hatályba lépésekor működő KEKVA részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, illetve e vagyon hozama, valamint a mindezek helyébe lépett vagyon a KEKVA megszűnésekor ingyenesen az államra, mint általános jogutódra száll, továbbá megszűnik az állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében a vagyonkezelői jog, illetve a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog. A szabály célja, hogy az állami eredetű vagyoni kör sorsa alkotmányos szinten világos legyen, és a vagyonmozgás az adott KEKVA megszűnéséhez kapcsolódjon. Ez a megoldás biztosítja, hogy az alapítványok megszüntetéséig a működés, a közfeladatellátás, az intézmény fenntartás és a szerződéses jogviszonyok rendezett átmeneti keretek között folytathatók legyenek. A kiegészítő rendelkezés azt is meghatározza, hogy a KEKVÁK alapítói jogait az állam gyakorolja. Az állam alapítói joggyakorlása biztosítja, hogy a KEKVÁK működésével, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatos döntések a továbbiakban az államszervezet demokratikus felelősségi rendszerébe illeszkedő döntéshozókhoz kapcsolódjanak, és érvényesüljön a közfeladatokat és az állami eredetű vagyonnal kapcsolatos állami felelősség. Emellett a kiegészítő rendelkezés alaptörvényi felhatalmazást ad arra, hogy az alapítói jogok gyakorlója az alapítványt megszüntethesse. E szabály azért szükséges, mert a KEKVÁK megszüntetése nem kezelhető kizárólag a polgári jog általános alapítványi szabályai szerint. Végül a kiegészítő rendelkezés kimondja, hogy a KEKVÁK működésének, megszüntetésének közfeladatai és egyéb feladatai ellátásának szabályait törvény határozza meg. Ezzel a módosítás a KEKVÁK kivezetésének alkotmányos kereteit úgy teremti meg, hogy egyszerre biztosítja az állami eredetű vagyon visszakerülését, a közfeladatok folytonosságát, a hitelezői és harmadik személyi jogok védelmét, valamint a további törvényi végrehajtás jogalapját. Az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. szakasz 7. bekezdése alapján 13 igen mellett, 0 nem ellenében és 7 tartózkodás mellett fogadta el. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet!
10: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére.
13: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Amint azt az általános vitában már elmondtam, minden alkotmány mögött áll egy politikai és erkölcsi felfogás arról, hogy mit gondolunk az emberről, a szabadságról, közösségről és a hatalomnak a természetéről. Szokatlan távolról fogom kezdeni, de a párhuzam mégiscsak közeli. Az ókor Rómában volt egy szokás, a diadalmenet. Ez volt a lehető legnagyobb dicsőség, amit egy hadvezér elérhetett. Úgy tanultuk a történelemből, hogy voltak olyanok, olyan vezetők, akik csak azért indítottak háborút, hogy a diadalmenetük lehessen. Amikor a győztes hadvezér végigurult kocsiján az ünneplő és éjjelző tömeg előtt, állt mögötte mindig valaki, akinek egyetlen feladata volt, mégpedig az, hogy a diadalmenet menet alatt végig azt mondogassa a fülébe. Emlékezz rá, hogy ember vagy. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek politikai vezetőinek is jól jött volna egy ilyen segítő. Az előttünk fekvő javaslat három elemét összeköti a hübrisz, hogy egy görög fogalommal is éljek, tehát az elbizakodottság, a kevésség és a hatalmi gőg. A politikai ellenfelek üldözésére létrehozott hivatal, a közpénzek magánvagyonként való kezelése és a kormányfői hatalom időbeli korlátlansága mind-mind a hübrisz megnyilvánulása. Vagy, hogy most már egy ne egyénre vonatkoztatható fogalommal, hanem egy politikai fogalommal éljek, az önkényén. Tisztelt Országgyűlés! A TISZA azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen, és hogy felépítsen egy élhető és emberséges Magyarországot. Az út elején vagyunk, rengeteg munka vár még ránk, rengeteg a teendő, de az biztos, hogy a köztársaságnak erősebbnek kell lennie bármely politikai vezetőnél, mert a demokratikus rendszer nem épülhet egyetlen ember tartós jelenlétére, és a politikai közösség hosszú távú szabadsága mindig fontosabb, mint a politikai, a pillanatnyi politikai hatalmi érdek. A köztársaság lényege a hatalom váltógazdasága. Nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. Egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem örökre. Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom nem maradhasson örökre egyetlen ember kezében. Ezt a célt szolgálja a javaslat. Kérem, hogy támogassák ezt.
10: Megköszönöm az előterjesztő felszólalását. Tájékoztatom, hogy a vitában történő további hozzászólására és a zárszó elmondására 12 perc áll majd rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni? Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésre.
14: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A kormány támogatja az alaptörvény módosításának az elfogadását, különös tekintettel arra, mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel. A kormány üdvözli a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát is, külön kiemelve e körben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezést, hiszen ez az, ami megteremti az összhangot a T-per 174-es javaslatban foglaltakkal. Köszönöm szépen a szót!
10: Megköszönöm a kormány felszólalását. Tájékoztatom, hogy a vitában történő további hozzászólására 14 perc, 25 másodperc áll majd rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányi Bizottság előadójának 3 perces időkeretben.
15: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság 2026. június 3. napján megtárgyalta a Magyarország alaptörvényének 16. módosítása címmel benyújtott T-per 51-es számú törvényjavaslatot. A bizottság a házszabály 44. és 45. szakasza alapján lefolytatta a javaslat részletes vitáját. A bizottság eljárása során megvizsgálta a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelmények teljesülését is, és többségi döntéssel megállapította, hogy ez megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek. A bizottság a részletes vita során a házszabály 45. szakasz első bekezdése alapján... A bizottság egy képviselői módosító javaslatot fogadott el. Magyar Péter miniszterelnök úr, mint képviselő nyújtott be módosító javaslatot, mely alapján az arab törvény R-cikk 4. bekezdésének csupán a 2. mondata kerül hatályon kívül helyezésre, nem az egész 4. bekezdés. A bizottság a házszabály 45. szakasz 5. bekezdése alapján a támogatott képviselői módosító javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot fogadott el. Tisztelt képviselőtársaim! A javaslat egyik legfontosabb eleme a miniszterelnöki megbízatás időbeli korlátozása. A bizottság hosszas vitát folytatott ezen pont vonatkozásában. A közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan, és egy egészséges demokráciában szükség van olyan alkotmányos garanciákra, amelyek biztosítják a politikai megújulást, az elszámoltathatóságot és a hatalom túlzott koncentrációjának megelőzését. A 8 éves korlát azt üzeni, hogy a miniszterelnöki tisztség nem birtok, hanem időben korlátozott közjogi megbízatás. A bizottság egyetértett abban, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó szabályozást szükséges rendezni, ugyanakkor az ellenzéki képviselők által megfogalmazott jogalkotási javaslatot nem tudta támogatni. A közfeladat ellátására rendelt vagyon sorsa nem válhat átláthatatlanná, és nem kerülhet ki véglegesen a demokratikus felelősség rendszeréből. A módosítás 3. eleme a szuverenitásvédelmi hivatal alaptörvényi megalapozásának megszüntetése. A bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitásvédelme fontos állami feladat, azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására. A Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról szóló törvényjavaslat egyszerre szolgálja a demokratikus államszervezet megerősítését, a közvagyon védelmét és a jogállami működésbe vetett közbizalom helyreállítását. A fentiekre tekintettel a bizottság támogatja a törvényjavaslat elfogadását, és én magam is erre kérem a tisztelt országgyűlést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
10: Megadom a szót Tuzson Bencének, aki a bizottsági kisebbségi véleményt ismerteti 3 perces időkeretben.
16: Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés! Az ellenzéki képviselők is jelen voltak ezen a bizottsági ülésen, és valóban egy teljesen más véleményt fogalmaztunk meg. Ugyanazt a véleményt, amit megfogalmaztunk már itt az általános vitában is, és a részletes vitában is kifejtettük. 3 alapvető eleme van valóban ennek a javaslatnak. Az egyik eleme a miniszterelnök mandátumának korlátozása. Szeretném még egyszer megismételni és kifejteni azt, hogy a miniszterelnök mandátumának korlátozására vonatkozólag parlamentális demokráciákban, Európában nincsen példa. Tehát nincs még egy olyan állam Magyarországon, ami úgy működne, mint a miénk államszervezeti szempontból, és ott a miniszterelnök mandátuma korlátozott lenne. De ennek ellenére természetesen önöknek lehetőségük van egy ilyen szabályt beemelni. Az viszont már, hogy ezt honnan számítják és hogyan illesztik be a jogrendbe, nos ez már egy jogi és alkotmányossági kérdés. Alkotmányossági kérdés alatt nem csak az alaptörvényünk konkrét rendelkezéseiről gondolok, hanem arra is, hogy bizony vannak olyan általánosságban elfogadott alapelvek, amelyeknek érvényesülni kell mindig. Ilyen az aktív és a passzív választójognak az érvényesülése, és az ennek az érvényesülésének utólagos korlátozására nem kerülhet sor. Itt a visszaható hatály tilalmáról beszélek. Arról, hogy utólag megállapítunk olyan szabályt, amikor annak alkalmazása egy múltbeli eseményen alapul, úgy, hogy annak jogkövetkezményei akkor még nem voltak ismertek a múltban, hanem annak a következtetéseit a jövőben vonják le. Ezt hívják visszaható hatálynak, és amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, azaz e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg. Ez a mi álláspontunk ezzel a ponttal kapcsolatban. A másik ilyen kérdés a kekváknak a kérdése. A kekvák kérdésével kapcsolatban tartalmi kifogásaink vannak. Tartalmiak, és persze vannak jogi kifogásaink is. A jogi kifogások tekintetében szeretném önöknek elmondani, hogy amikor létrejött egy ilyen közcélra rendelt vagyonösszeg, annak az elosztását, visszaáramoltatását nagyon nehéz jogilag megoldani. Nagyon nehéz jogilag megoldani, és annak a jogi megoldásának, vagy a levezetésére majd kíváncsi leszek a gyakorlatban, hogyan fog majd érvényesülni. Másrészt ennek vannak azért problémái is a vagyon, a tulajdon védelme szempontjából. És ugye a harmadik kérdés a szuverenitás védelmének kérdése. Nagyon sajnáljuk azt, hogy a szuverenitás védelmének erről a kis szeletéről, egy kicsi szuverenitásról a kormány és a parlamenti többség a mai nappal lemond. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
10: Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Stumpf Péter képviselő úrnak.
3: Köszönöm a szót, alelnök úr, tisztelt Országgyűlés! Az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtunk számon a Tisza emberséges és működő Magyarország programját. Nagy lelkesedéssel hivatkoztak az abban foglalt vállalásokra. Érzek itt némi kognitív diszonanciát, hiszen ilyenkor viszont, amikor ezeket tényleg megvalósítjuk, akkor kézzel-lábbal tiltakoznak ellenem. Az alaptörvény 16. módosítása talán csak az egyik első, de egyik legfontosabb lépés az emberséges és működő ország felé. Mert a szuverenitás védelmi hivatal egy olyan szívtelen, lelketlen Orbán rendszernek volt a szimbóluma, ami magyar emberek, magyar állampolgárok gyalázására, lejáratására használtak. Azt, hogy mennyire vállalhatatlan intézményről van szó, az is bizonyítja, hogy igazából a javaslat benyújtása óta nem hallottunk egyetlen komoly érvet sem a megtartása mellett. Itt a KDNP-s képviselőtársak, mintha megelégedtek volna azzal, hogy az önazonosságra és a kereszténységre vonatkozó mondat megmarad az alaptörvényben, és onnantól kezdve ez a téma már nem volt igazán a vita része. Minden magyar ember szabadabb és gazdagabb lesz, pénzben mérhetően gazdagabb lesz azzal, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnik. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak egyedül a neve hangzik jól, ha jól hangzik. Tevékenységük valójában semmi másról nem szólt, mint a nemzeti vagyon nyílt és intézményesített kisajátításáról. Kötelességünk megszüntetni ezt a rendszert, amely egyedül azoknak a fideszes politikai kinevezetteknek fog hiányozni, akik emiatt elvesztik havi 1,5 millió forintos fizetésüket a kuratóriai tanságban. A kekvák felszámolásával a működő Magyarország felé teszünk egy fontos lépést. Ez része annak a folyamatnak, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a Magyarországnak járó 6000 milliárd forint uniós forrást visszaszerezzük. Én beszélgettem szegedi oktatókkal arról, hogy milyen változásokat tapasztaltak a modellváltás után. Egyik például azt mondta, hogy Szegednek szerencséje volt, az alapítvány viszonylag kevés dologba szólt bele, igazából semmit se csinált. Nem tudom, ez így van-e, de felmerül a kérdés, hogy ha így van, akkor mi szükség volt rá, miért kellett évente 400 millió forintból működtetni. Az előző vitán, az általános vitán volt, aki azzal érvelt, hogy a modellváltást a szenátusok megszavazták, támogatták. Hát Szegeden egy egészen botrányos ülésen született meg ez a döntés. A jegyzőkönyvet egyébként, sőt a videófelvételt is lehet olvasni, mert a Covid alatt történt az egész. Ugye a modellváltás ellen tiltakozó egyik professzort nem engedték szóhoz jutni. A teremben ülő igazságügyi minisztert, akkori dékánt pedig, aki nem támogatta az indítványt, azzal fenyegették meg, hogy a karától elveszik a pénzt, az forrásokat. Az egyetemi polgárok, az oktatók folyamatosan tiltakoztak a folyamat ellen, volt tüntetés, volt számtalan fórum, tehát és a végén, ennek a folyamatnak a végén rendkívül szoros szavazáson sikerült végül átnyomni a modellváltás Szegeden. Volt szó arról is az általános vitán, hogy a KECFA modell valamilyen formában segítette az intézmények gazdasági önállóságát. Ez a Matthias Corvinus kollégium esetében vélhetően így volt, ugye, hiszen kapott egy olyan 500 milliárd forintos vagyonjuttatást az államtól, nagyrészt Morris Richter részvényeket, amik ezt biztosították számára. A 154 éves Szegedi Tudományegyetem azokat az épületeket kapta meg, amikben működik. Ezek most is felújításra várnak egyébként. Nem csak a felsőoktatási kekvák esetében

0: magyar embereké. Kérem az országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm.
1: Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Balázsnak.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Röviden szeretnénk mindhárom ponthoz hozzászólni. Nyilván az általános vitában már volt ezzel kapcsolatban diskurzusunk. Az egyik az alaptörvény módosításnak az a pontja, amelyik ugye kizárna a miniszterelnöki tisztségből. Valójában nem Orbán Viktort szeretnék kizárni önök a miniszterelnöki tisztségből, mert kétségtelenül nyilvánvaló, hogy Orbán Viktorról szól, és ilyen értelemben ez egy személyre szabott és visszamenőleges hatályjogalkotás. Valójában a magyar embereket szeretnék kizárni a döntésből. Én nem értem, hogy miért fájdalmas az, hogyha a magyar emberek egy magyar állampolgárt szeretnének miniszterelnöknek megválasztani, akkor azt ne tudják megtenni. Önök végig április 12 óta folyamatosan demokráciára hivatkoznak. Ez egy antidemokratikus alaptörvénymódosítás. Ráadásul sokat elmond a politikai közösség állapotáról. Én emlékszem, 2010-ben ennek a politikai közösségnek az első döntése az a határon túli magyaroknak az állampolgársági megadása volt. Az önök első nagy politikai döntése itt a parlamentben a politikai ellenfelük ellehetetlenítése. Tehát ehhez gratulálni tudok. A második pont a szuverenitás védelmi hivatal, ugye miniszterelnök úr itt a folyamatos bekiabálások közben egyszer azt sérelmezte, hogy nem hangzott el érvény. Hadd mondjak egy érvet, ugye a szuverenitás védelmi hivatalt lehet szeretni és nem szeretni. De kétségtelenül az az intézménynek a javára irandó, hogy elemzéseket készített arra vonatkozóan, hogy a magyar médiában és az NGO rendszerben milyen külföldi finanszírozás jelent meg az elmúlt években. Kétségtelen, hogy ezeket a riportokat ez a szervezet készítette, ezt tárta fel, hogy milyen külföldi pénzügyi finanszírozás van például magyar média rendszerek mögött. Szerintem az, hogy a magyar állampolgárok erről tudjanak, ez egy közcél, közérdek. Azt értem, hogy ez politikailag talán nem annyira kényelmes önöknek, mert ezek a média rendszerek a választási kampányban önöket támogatták. De felhívnám arra a figyelmet, hogy előfordulhat a következő években, hogy ez nem így lesz. Tehát például önök hoznak egy olyan döntést, mert a miniszterelnök úr megfelelő izmokat pakol magára, és mondjuk nemet mond Brüsszelnek, nemet mond külföldi érdekeknek, nemet mond külföldi tőkés csoportoknak, és akkor mi fog történni, azok a médiák, azok hogyan fogják vagyon ezt interpretálni? Ha elkezdik megtámadni az önök erre vonatkozó döntéseit, akkor mit fognak csinálni? Honnan tudjuk, hogy ezek az intézmények, ezek a médiafelületek kinek a nevében beszélnek? Tehát csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szuverenitás védelmi hivatal feladatait el lehet látni más feladat és hatásköri leosztásban, de szuverenitás védelemre szükség van. A harmadik a kekvákkal összefüggésben. Ez természetesen az, hogy önök megegyeztek Brüsszellel. Brüsszelnek tudjuk régóta a kekva rendszer kivezetése volt az egyik követelése. Ennek önök eleget tesznek, ez rendben van. Az alapítványi rendszerrel kapcsolatban sokat elmondtuk, és egy Sumféter képviselő társának a felszólalására reagálnék. Az alapítványi rendszer egy garancia volt. Arra vonatkozott a garancia, hogyha esetleg a pénzügyminisztérium, vagy a pénzügyminiszter úr keményen fogja a gyeplőt, és mivel gazdasági válság van, és forráskivonás következik be, forráskivonás az önök esetében is egészségügy, oktatás, gazdaságfejlesztés, amikor ezek a viták majd az önök kormányülésein előjönnek, akkor ezek a területek, nézek a miniszter kollégákra, akik majd forráskivonásokat fognak elszenvedni. Az alapítványi rendszer egy garancia volt arra, hogy forrás még a legnehezebb pénzügyi helyzetben se lehessen az oktatásból kivonni. Önök ezt a rendszert most felszámolják. Kérdés az, hogy ez mit vetít előre? Pár éven belül vajon fogják-e tudni tartani azt, hogy mi 0,8%-ra, 1,4%-ra emeltük GDP arányosan a felsőoktatás finanszírozását? Én támogatom önöket abban, hogy növeljék tovább. Legyen 1,5, legyen 1,6, legyen 1,7, legyen 1,8. Legyünk ebben Európa éllovasai. De ehhez stabilitásra van szükség. És az a rendszer, ami a kekva rendszer helyébe fog lépni,

0: valószínűleg kisebb stabilitást fog jelenteni. A nem felsőoktatási kekvákkal kapcsolatban pedig nyilván ott van egy politikai egyetnemértés közöttünk. Önöknek megvan az alkotmányos felhatalmazásuk arra, hogy ez ügyben lépjenek. Ez bizonyos jogállami keretek között meg lehet tenni. Itt nézek az igazságügyminiszter asszonyra kiemelten. Ezeket a jogállami kereteket figyelembe kell venni, ha vagyon rendelkezésre áll, probléma nincsen. Azon alapítványok esetében, amelyek 30 éve léteznek, és lehetséges, hogy akkor is létezni fognak, amikor már se a Tisza, se a Fidesz nem létezik, azokat az alapítványokat nem lehet hatósági eszközökkel megszüntetni. Ezért egy rendezett, normális jogállami keretek között megtörténő, és az érintettek, tehát a fiatalok, diákok érdekét szolgáló szétválasztás, különválasztás és vagyon visszaszállásnak kell következnie. Ehhez kívánok önöknek jó munkát, és mindannyiunknak sok türelmet. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Köszönöm szépen, elnök úr, nem fogom húzni az időt, de mivel egyik utolsó alkalom, hogy Orbán Balázst hallhattuk itt a Magyarországgyűlésben, hiszen nem sokára az általa oly sokat kárhoztatott Brüsszelbe fog távozni, és ott fogja képviselni, aki tudja milyen érdekeket. Itt is hagyd mondjam el neki, hogy köszönjük szépen, köszönjük neked, Balázs, hogy nagyban hozzájárultál a Tisza kétharmados győzelméhez. Köszönjük neked, ugyanitt a felsőoktatásról beszéltél sokat. Köszönjük neked, hogy minden magyar emberben felkeltetted a hazafiság érzését. Engedd meg neked, hogy Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének napja előtti napon emlékeztessem az országot, hogy te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak, és te vetted a bátorságot, mielőtt kispurizol Brüsszelbe jó pénzen semmit tenni, előtteteit szuverenitásról, beszélj. Köszönjük neked, amit tettél a kétharmados győzelemért, és tarts ki, szerintem a jövőben is legyél te a kampányfőnöke a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek. Én értem, hogy fáj neked, hogy a Mandinen című viclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni. Én értem, hogy probléma neked, hogy a Libri és egyéb dolgok visszakerülnek a jogos tulajdonosaihoz, de ahhoz is gratulálok neked, hogy nevetés nélkül el tudtad mondani azt, hogy mennyi fajta jó dolgot tettek a kekvák a magyar felsőoktatással, és úgy általában a magyar oktatással. Tudod, ezek az intézmények, ezek a lopással azonosítottak jelenleg ma Magyarországon, ugyanúgy, ahogy az általad védeni próbált szuverenitás védelmi hivatal. Nem tudom pontosan, hogy milyen tanulmányokra hivatkoztál, vagy milyen eredményeket említettél, azokra gondolsz-e, ahol civileket, újságírókat, a munkájukat végző médiumokat, nem médiákat próbáltatok megfélemlíteni és lejáratni, vagy arra a hivatalra gondoltál, amely évi 6 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek, és még egy pecsétes aláírt levelet sem képes küldeni felszólításként, teljesen alkalmatlan minden feladatára. Rajtad kívül senki nem akarta megvédeni ezt a sóhivatalt, még a saját frakciódban sem. Jó utat kívánunk neked a gonosz Brüsszelbe, vigyázz magadra, mert veszélyes hely.
1: Tisztelt Országgyűlés! További felszólalásra senki nem jelentkezett. A vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 14 perc, 25 másodperces időkeretben. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 12 perces időkeretben. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazó számlálógépben. Soron következik Magyarország alaptörvényének 16. módosítása című Téper 51. számú javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az zárószavazás. Felhívom figyelmüket, hogy az összegző módosító javaslat elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.

0: Soron következik a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló 22/2026-5.-27. ógyi határozat módosításáról szóló H/175. számú határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Az országgyűlésről szóló törvény értelmében a határozati javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlési határozati javaslatot. 142 igen szavazattal, 0 ellenében, 50 tartózkodással elfogadta. Soron következik a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról történő döntés. Az S/206. számú javaslatot a honlapon megismerhették. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a javaslatot 141 szavazattal, igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 52 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Keszthelyi Járásbíróság indítványozta Torockai László, a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését, rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra, átadásra került a mentelmi bizottságnak. A mentelmi bizottság megtárgyalta az indítványt, és benyújtotta a H/224. számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit képviselő asszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Keszthelyi Járásbíróság 8.BPK.131/2026/10/1-es számú átiratában indítványozta Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, rágalmazás vétsége, továbbá becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. A bíróság a büntető eljárást az országgyűlési képviselő mentelmi jogára figyelemmel felfüggesztette. A mentelmi bizottság a Keszthelyi Járásbíróság indítványa és a rendelkezésre bocsátott iratanyag alapján a következőket állapította meg. Torockai László országgyűlési képviselővel szemben egy magánszemély, aki az ügyiratai szerint a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje volt, továbbá a Gyermekmentő Akciócsoport egyik vezetője tett feljelentést 2026. március 26 napján, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége, valamint becsületsértés vétsége miatt. A feljelentés szerint Torockai László 2026. március 21-én 15 óra körüli időben Keszthelyen, a Mi Hazánk mozgalom által megtartott rendezvényen a feljelentőt, idézem, bűnözők vagytok, veszélyesek vagytok a gyerekekre, veszélyesek vagytok a gyermekekre kijelentésekkel illette. Ezen kijelentések több száz a rendezvényen megjelent résztvevő előtt és a folyamatban volt TikTok közvetítés során is elhangzottak. A sértett feljelentésében előadta, hogy a képviselő állításai objektíve valótlanok, mivel ő nem bűnöző, továbbá tevékenységét közérdekű jószolgálati céllal ingyenesen a gyermekek védelmében végzi. Álláspontja szerint a veszélyesek vagytok a gyerekekre kijelentés különösen súlyos, mivel a sértettet gyermekekre veszélyes személynek tünteti fel, erkölcsi szakmai megítélését rombolja, a közéleti és közérdekű tevékenységét ezáltal súlyosan sérti, veszélyezteti. A bizottság elnökeként előzetesen írásban kértem a képviselőt, hogy ismertesse az üggyel kapcsolatos álláspontját, amely megkeresése képviselő úr az alábbiak szerint nyilatkozott. Idézem. Egy Keszthelyi választási fórum előtt a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje próbált provokálni. Az akcióját a Facebookon élő adásban közvetítette, és azt kérdezte, hogy gyermekvédelmi ügyekben akarok-e velük vitázni. Én bűnözőknek neveztem őket. A magyarországi bírósági gyakorlat szerint egy közszereplőnek, különösképpen országgyűlési képviselőjelöltnek többet kell tűrnie, így az ilyen véleményeket is el kell viselnie. A mentelmi jogot pontosan az ilyen ügyek miatt találták ki, ugyanakkor én természetesen bármikor vállalom a független magyar igazságszolgáltatás előtti jogérvényesítés lehetőségét, ezért a döntést önökre bízom, idézetbe zárva. A mentelmi bizottság a tárgyi ügyet 2026. január 15-i ülésén megtárgyalta. Torockai László az ülésre meghívót kapott azzal, hogy élhet a meghallgatás jogával. Képviselő úr az ülésen megjelent, és szóban megerősítette a korábbi írásbeli nyilatkozatát. Mindezek figyelembe vételével a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam a mentelmi bizottságnak, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban, a magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának, illetve megfelel azon általános elvnek is, amely értelmében a mentelmi jog védelmet nyújt az országgyűlési képviselők számára a képviselői minőségükben gyakorolt szabad véleménynyilvánítás tárgyában. Jelen esetben a sértett is közszereplői minőségben járt el, így tűrési kötelezettsége magasabb szintű volt. Miként azt már korábbi felszólalásomban is elmondtam, meggyőződésem, hogy a mentelmi jog intézményének súlyát azokra az esetekre kell fenntartani, amikor valódi közérdeket érintő közvádas büntető eljárásról van szó, ahol az állam lép fel büntető igényével. Ebben a magánvádas büntetőügyben tehát a mentelmi jog fenntartását javasoltam a bizottságnak. A szavazás során 6 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a mentelmi jog fenntartására irányuló javaslatot elfogadta, ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az országgyűlés Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Fentieken túl, látva különösen a nyomozó hatóságok választások óta erőteljesen megnövekedett lelkesedését és elhivatottságát, az elmúlt 16 év köztörvényes bűneinek felterítése tárgyában szeretném kifejezni határozott reményemet és bizakodásomat az iránt, hogy mihamarabb találkozunk ezekkel az ügyekkel a mentelmi bizottság előtt. Továbbá üzenem a nyilvánosság felé is, illetve a velünk szemben ülő, vagy jószerivel inkább távol lévő, bár most ma éppen itt voltak, Fidesz képviselőknek, hogy semmilyen szín alatt nem fogjuk megakadályozni ezen köztörvényes közvádas bűncselekmények nyomozati felderítését és a független igazságszolgáltatás előtt történő felelősségre vonást. A mentelmi jog mögé nem bújhatnak az érintett képviselők, azt minden esetben habozás nélkül ki fogjuk adni. Köszönöm.
0: Megadom a szót Torockai László képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. A Mi Hazánk mozgalom programjának része a politikusi mentelmi jog eltörlése, ezért természetesen én bármikor állok a bíróság, a független bíróság elé, akár ebben az ügyben is, és lemondanék, vagy lemondok a mentelmi jogomról, de mint ahogy önök is tudják, az országgyűlés dönt erről. Ugye ez a mostani eset, ez a klasszikus esete annak, amivel talán valamikor az elődeink indokolhatták a politikusok számára a mentelmi jog megadását, mert ez semmi más, mint egy politikai ilyen üldözés gyakorlatilag. Ha jól tudom, akkor ez a két képviselő jelölt, ez legalább 3 feljelentést tett, emiatt az egy szó miatt ellenem, úgyhogy sajnos a következő hetek, időszakok folyamán újra és újra fogunk majd erről dönteni, és önöknek munkát fognak adni, a bizottságnak munkát fognak adni. Ön tulajdonképpen már elmondta, de tényleg csak annyival egészíteném ki, hogy az, hogyha két képviselő jelölt mondjuk lebűnözőzi egymást, azt mondjuk itt az országgyűlésben szerintem ma hallottuk legalább 40-szer ezt a szót, hogy bűnöző. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy a közszereplőknek ezt tűrni kell. Egyébként ez a bírósági gyakorlat is, tehát a bíróság is nyilvánvalóan felmenten ebben az ügyben, de azért annyival szeretném még kiegészíteni, hogy főleg mivel még újra és újra vissza fogunk térni erre a két képviselőjelölt által tett feljelentésekre, hogy egyébként volt is alapos okom arra, hogy bűnözőzzek, mert gyermekvédelemről beszélnek úgy, hogy az egyikük ellen az általam megismert bírósági iratok alapján kapcsolati erőszak miatt, tehát családon belüli erőszak miatt folyik eljárás. Én azt gondolom, hogy olyanok ne akarnak gyermekeket védelmezni, azoktól védeni kell a gyermekeket, akik családon belül erőszakot követnek el. Úgyhogy ennyivel szerettem volna csak kiegészíteni, és hát sajnos lesz még a bizottságnak velem kapcsolatban, és ezzel az ügyel kapcsolatban még legalább 2-3 ilyen ügye, úgyhogy köszönöm szépen, és természetesen még egyszer mondom, én nem kérem a mentelmi jogomat, önök pedig majd meghozzák a döntést. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 6 igen szavazattal, 181 ellenszavazattal, 3 tartózkodással Torockai László mentelmi jogát nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy dr. Szucsigán László szószóló úr az országgyűlés elnöke előtt letette esküjét, és a jegyzők az esküokmányokat szabályszerűnek találták. Engedjék meg, hogy a szószóló úrnak eredményes munkát és sok sikert kívánjak az országgyűlés és a magam nevében. Most 17 óra 33 perckor átérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára. Tisztelt országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Hogyan támogatja a Tisza a gyermekvédelmet igazából címmel? Pillanat, egy pici türelmet szeretnék kérni. Pócs János képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, azért van, amiben egyetértünk. Egy pár órával ezelőtt azt mondta itt a parlamentben, hogy a magyar embereknek joga van tudni az igazságot. Majd abban is egyetértünk, hogy a gyermek és a gyermekvédelem mindannyiunk számára mindennél fontosabb. Ön a kampányban, és immár itt kormányon is, a kommunikációjában ennek mindig főszerepet adott. Bár igaz, hogy mint mindig mindent általában nem valami mellett, hanem valami ellen és valaki lejáratására használták a gyermekvédelmet is. Tisztelt miniszterelnök úr, ön és a házi, illetve családi médiája, a Kontroll számtalan esetben használta és használja uszításra a Szőlő utcai ügyet, ki az a Zsolti bácsi címmel. Ma itt a parlamentben is szólt elő Stonfai Viktória képviselő társunk is. Tisztelt miniszterelnök úr! Én 2026. 5. hó 8-án az ügyészség előtt tettem ki egy posztot. A Zsolti bácsi szálak a Tisza párthoz vezetnek? Kérdőjellel a végén. Miniszterelnök úr, már bocsánat érte, de önt ismerve olyan idegen volt a csend. Nem reagált, nem vádaskodott, nem fenyegetett, még csak vizsgáló bizottságot se kívánt összehozni. Mindössze ezért kérdezem tisztelettel, a Szőlői utcai ügy, ki az a Zsolti bácsi botrány mögött? A szálok vezethetnek a Tisza párthoz, az ön családjához, vagy esetleg önhöz? Köszönöm, várom meg tisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnöknek 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. De nem csodálom, hogy Gulyás Gergely elhagyta a termet valószínűleg. Ő is úgy gondolja, hogy mindig van lejjebb. Azt gondolom, akkor itt van, akkor legalább hallottad, hogy Pócs János mit mondott. Mindig van lejjebb, mindig jó öntől hallani, gyermekvédelemtől, öntől, aki kiskorú lányokat leítat, és utána a mellükre tesz megjegyzést. Öntől, aki abban a frakcióban ül, ahol kegyelmet adnak pedofil segítőknek. Kedves Pócs János, nem tudom, hogy viccből kérdezte, amit kérdezte, vagy nem, vagy csak szimpán egy jó kis TikTok videót akar gyártani, nem? Zsolti bácsi az nem a mi frakciónkba keresendő. Szerintem ott a körbenéz, vagy a korábbi barátai között szerintem ott megtalálja, de mivel az volt a kérdése, hogy a Tisza támogatja a gyermekvédelmet, csak éppen a gyermekvédelemről nem beszélt egy szót sem. El szeretném önnek mondani, hogy ahogy ön is tudja, létrehozunk egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alapot, ami kártalanítani fogja azokat a kiskorú gyermekeket, akiket önök magukra hagytak. Tudja, mintegy 3000 vagy több mint 3000 kiskorú gyermeket tettek tönkre az önök kormányzása alatt lelkileg, fizikailag, szexuálisan, nem csak Zsolti bácsi, hanem más is. Ezt önök hagyták, mint egy keresztény, konzervatív kormány, mi ezeket a gyerekeket, vagy most már felnőtteket kártalanítani fogjuk. Létrehozunk egy vizsgálóbizottságot a gyermekvédelemben 20 év alatt elkövetett bűncselekmények kivizsgálására, nem csak Zsolti bácsi, hanem esetleg önök vagy az ön családtagjai által elkövetett bűncselekmények kivizsgálására. A Tisza kormány alatt fölülről nyitott lesz a gyermekvédelemre nyújtandó költségvetési forrás. Nem, 1000 meg 1500 forint fog jutni a gyermekek kétesztetésére naponta. És tudja, a képviselő elvtárs, ellentétben önökkel mi nem fogjuk megakadályozni, hogy civilek ajándékokat vigyenek be a gyermek otthonokba, főleg nem karácsonykor, ami államtitkáraink és a minisztereink nem fognak keresztbe feküdni és üvöltözni félig részegen gyermekotthonok előtt, mint az ön volt kollégája. Köszönöm szépen, és további jó vergődést kívánok önnek.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. A kiskohas viadalban, hogy melyikünknek a múltja szennyesebb, abban nem kívánok részt venni, főleg, hogy tudom, hogy ön lenne a győztes. A kérdését illetően, kedves miniszterelnök úr, azt válaszolta, hogy a Tisza párt, ön és a testvére nem lehet érintett. Csak visszakérdezek. Biztos? És mi van, ha mégis? Mert tudja, miniszterelnök úr, nálunk a gyermekvédelmi botrányba belebukott a köztársasági elnök, az igazságügyminiszter, meg hát a Fidesz is. És azt szeretném megkérdezni öntől, hogyha esetleg mégis kiderül, hogy érintettek, akkor önöknél, ha egy büntetett előéletű gyermeket pedofil vád kimondására, hamis vád kimondására, esetleg ezért anyagi térítés, vagyis fizetnek a motiválásért, vagy ha zsarolják az illető személyt, akkor ez ebben az új rendszerben ez milyen konzekvenciával jár? Köszönöm szépen.
0: Viszontválasz illeti meg a miniszterelnököt egy perces időkeretben.
2: Képviselő úr, szerintem az ön kollégái se tudták követni ezt a dolgot, amit ön mond. Én nem tudom, hogy mit fogyaszt, de ön, kedves Pócs János, egy nagyon jó példa arra, hogyha egy bohóc bemegy egy palotába, akkor nem lesz belőle király, hanem a palotából lesz cirkusz. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Miért nem a helyben való segítség politikáját választja a magyar kormány a migrációs paktum helyett címmel?
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a migráció kérdéséről nagyon fontos beszélnünk, de arról kellene közösen gondolkodnunk, hogy hogyan lehet megelőzni a migrációt kiváltó okokat. És azért mondom ezt, mert az elmúlt 8 évben a Hungary Health programnak köszönhetően több mint 65 országba vittük el a helyben való segítés politikáját, több mint 400 olyan projektet valósítottunk meg, amely közvetlenül vagy közvetetten 2,5 millió embernek segített a világon. Ez jelenti a szubszaharai Afrikát, a Közel-Keletet és a Nyugat-Balkán vonatkozását is. Miért fontos a helyben való segítés? Pontosan azért, mert a migrációs paktum menedzselni akarja a migrációt, nem pedig a kiváltó okait, a szülőföldön való boldogulásnak a... Bocsánat, miniszterelnök úr, én megfigyeltem önökre, Ruf miniszter, engem mindig ebben a nem tiszteletben részesítenek, hogy beszélnek a felszólalásaim alatt, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vívmány, egy hungarikum, amely létrejött a világon, és ez a fajta humanitárius segítségnyújtás, amelyet az egész világon elismernek. az, hogy nem csak üldözött keresztényeknek segítünk a világban, hanem közösségeknek, amelyek magukra maradtak a helyben való maradásukban. Iskolákat építettünk újra, templomokat újítottunk fel, szakképzést biztosítottunk, mezőgazdasági agrártudásban segítettük a közösségeket. És azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ebben kellett volna gondolkodnia, hogy hogyan a kiváltó okokat hogyan hozza létre, hogyan segítünk a szülőföldön maradásban és a helyben maradással. Ezért kérdezem azt, hogy miért nem a helyben való segítés politikáját választja a kormány a migrációs paktum helyett. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: A miniszter távolléte miatt válaszadásra Velkei György Lászlót államtitkárt jogosította fel.
4: Köszönöm a szót, tisztelt ház! Elnök úr, képviselőasszony, nehéz helyzetben vagyunk, mert sokszor megkapjuk azt, hogy miért nem vagyunk konstruktívabbak, miért nem beszélünk nagyobb tisztelettel, miért nem válaszolunk nagyobb tisztelettel, de nagyon nehéz ezekre a kérdésekre úgy válaszolni, hogy az ember ne mondja el azt a mondatot, hogy önök megint akkor is hazudnak, amikor kérdeznek, ráadásul most kétszer is. Tolnak minket ebbe a helyzetbe, állunk elébe. Az első része a kérdésének, miért nem a helyben való segítség nyújtás politikáját választja a magyar kormány. Ki mondta, hogy nem választjuk a helyben való segítés politikáját? Soha nem mondtunk ilyet. Annyit mondtunk, hogy folytatjuk a Hungary Health programot, csak leállítjuk a lopást. Sajnos... Sajnos, ha jól látom, miniszter úr elhagyta az ülésteremet, bíztam benne, hogy mikor rám kerül a sor, még itt lesz, és elmondhatom, hogy bárhova nyúlok a külügyminisztériumban, bármilyen papír kerül elém a külügyminisztériumban, mindig ragad a mocsoktól. Minden. És így ragad a mocsoktól a Hungary Health program is. Tele van lopással, ezt felszámoljuk, de a helyben való segítségnyújtást folytatjuk. Ami pedig a migrációs paktumot illeti a kérdés második fele. Emlékeztetném arra tisztelettel, hogy a migrációs paktumot az önök idejében fogadta el az Európai Unió. Önök voltak azok, akik nem tudták megakadályozni a migrációs paktum elfogadását, tehát a kérdésnek a második fele is hazugság, és mi vagyunk azok, akik ellenállunk, mi vagyunk azok, akik elutasítjuk az Unió migrációs paktumát, és ezért nem készítünk tagállami végrehajtási tervet, ahogy belügyminiszter úr elmondta. Köszönjük szépen!
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
3: Tisztelt államtitkár úr, ön tiszteletlen volt velem, de én tisztelettel fogok önnek válaszolni. Az önök által megvalósított Szeretetország jegyében. A helyben való segítésről az ég egyadt a világon nem tudunk többet, mint azt az egy mondatot. Ez az Orbán kormány idején államtitkári szinten volt biztosítva, államtitkári szinten. Önök, hogyha nemzetközi fejlesztési együttműködés szintjére fogják ezt ledelegálni, már pedig ez a learitás, akkor az nem nemzetközi humanitárius segítségnyújtás lesz, én azt gondolom. Ez egy hungarikum volt, amelyet önök gyakorlatilag ezzel teljes mértékben tönkretesznek. Azokat a közösségeket kell meghallgatni, amelyeket a Hungary Helps program segített. A másik pedig az, hogy ön engem hazugsággal vádol, az önének szíve joga, bár nem tartom ezt helyes útnak a politikai diskurzusban, ez megint nem jó út, uraim és hölgyeim, vagy hölgyeim és uraim, pont erről beszélünk. Én azt gondolom, hogy sem a migrációs paktumban, sem a Hungary Helps kapcsán nem mondanak igazat, de előbb-utóbb mindenki fog derülni. Köszönöm szépen.
0: Viszont válasz illeti meg az államtitkárt egy perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy miért lettem volna tiszteletlen. Én tényeket közöltem, a kérdésének két része volt, mind a kettő köszönő viszonyban sincsen a tényekkel. Igen, ezt hazugságnak nevezik, bocsánat. Az pedig, ami történt a külügyminisztériumban, minden egyes aktánál, ami szembe jön velem, azt látom, azt lopásnak nevezik. Ez a magyar nyelv. Ezek a szavak. És akkor ne beszéljünk például a csádi misszióról, amelyről majd miniszter úr fog tudni számot adni a tekintetben, hogy ott az átvilágítás során milyen dolgok derülnek ki, de újból mondom, hogy a Hungary Helps kapcsán folyamatosan azt látjuk, hogy túlárazott szerződések, olyan együttműködések, amelyek valójában lehet, hogy a helyieknek is jók, de a közvetítőknek és a minisztérium vezetésének és az ő haveri köreinek meg minden bizonnyal nagyon jók, mert ennek lesz vége, és a minisztériumban dolgozó főosztályvezetőkkel pedig folytatjuk a munkát, hagyjuk őket dolgozni. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a mi hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek. Miért nem vállalja a felelősséget a milliárdos szolgálati luxusvilája ügyében, avagy tart-e tárlatvezetést Magyar Péter ott is címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, egy hacker támadás nyomán a védelmi beszerzési ügynökségtől kiszivárgott adatok alapján brutális túlárazással dolgoztak a honvédségnél. Feljelentést is tettem 2024-ben, de hiába a rendszer, a NER összezárt, amint szinte mindig. Az ön miniszter jelölti meghallgatásán a kérdésemre adott válaszáiból kiderült, hogy a honvédség túlárazott beszerzéseit csak addig firtatná, míg nem az ön vezérkari főnökként kapott milliárdos szolgálati luxus villájáról van szó. A Fideszt is egészen addig nem zavarta a köreikben megszokott luxizása, míg szemben nem fordult velük. Mármint a Fidesszel, nem a luxizással. Az előző honvédelmi miniszter titkosította, ki volt az, aki engedélyezte az ön számára biztosított luxusvillára az 1 milliárd forintos összeget, hiába próbáltam kideríteni. Most megtudhatjuk-e végre a kormányzati felelőst? Persze az igazi felelős nyilvánvalóan ön, aki kilobbizta, megrendelte ezt. Hajlandó-e bocsánatot kérni, illetve kártérítést fizetni? A kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálati jelentése tételesen felsorolja, hogy az ön kérésére milyen extrák kerültek a házba, például prémium masszázsmedence 7,6 millió forintért, egyedi készítésű beltéri szauna 6,7 millió forintért, kemence és grillsütő 6,5 millió forintért, biliárdasztal 4 millió forintért, kávéfőző 720 ezer forintért, masszázshotel 749 ezer forintért, sőt, családi címert csináltattak a lépcsőházba, PlayStation beszerzését kezdeményezték közpénzen, és hálószobai plafon tükröt is kértek a feleségével. A hivatali jelentés megrendelő e-maileket is tartalmaz. Ön például azt írta, hogy, idézem, szeretnék egy viszkis hordót dizájnként a biliárdasztalhoz, és egy kisebbet a dolgozószobába szervízasztalként. Tisztelt miniszter úr, várom beismerését, bocsánatkérését és anyagi felelősségvállalását, esetleg egy tárlatvezetést is Magyar Pétertől. Köszönöm.
0: Megadom a szót dr. Ruszin Szendi Romulus miniszternek 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, úgy látom nem mindenben vagyunk egy hullámhosszon, ez becsípődött önnek rendkívül módon. Kétszer válaszoltam már erre, és pontosan például az ön feljelentés alapján, meg van ott másik feljelentés is, egyébként folyamatban lévő nyomozásom mai napig a rendőrségen. De mikor azt lezárják, akkor gondolom megállapítják a bűnösséget, de nem véletlen az, hogy nem hozták nyilvánosságra eddig, mert nem vagyok érintett. Ez ilyen egyszerű. Gondolja, hogy a Fidesz-KDNP, hogyha egy pici bizonyítékot talált volna arra, hogy nekem ebben saram van, akkor nem hozta volna nyilvánosságra. Hát kormányülésen beszéltek arról, hogy el kell lehetetleníteni. Az én lelkiismerem továbbra is tiszta. Semmit nem írtam alá, semmit nem rendeltem meg, semmi kötelezettség nincsen. Amikor a rendőrségi nyomozás lejár, akkor meg fogom mutatni, hogy kikötött szerződéseket és melyik cégekkel. Nincs mit titkolnom. Ha a tükröt nem tudják értelmezni, akkor javaslom elmenni pszichológushoz, hogy az miért jó. Egyébként meg utasítást adtam arra, hogy cseréljék ki a címeremet. Tudja, 2028-ig nekem abban a lakásban kellett volna lennem. És akármelyik vezérkarfőnökhöz mentem annak idején, mindenki saját képére formálta azt a lakást, ahol lakott. Én ki fogom fizetni? Ez természetesen. És még valami, ezt a csúsztatást visszautasítom, hogy az én szolgálati villám. Ez a magyar honvédségi. És azért csináltuk, hogy legyen a vezérkar főnöknek egy olyan rezidenciája, ahol tud bárkit fogadni. Miután a rendőrségi vizsgálat lejárt, azt is meg fogom nézni, hogy ezt a védett létesítményt kiengedte be oda a sajtót. Ki adott erre engedélyt. És pontosan ezért nem kell tárlatvezetés, mert már minden fent van a neten. Az, hogy én szivarozok, meg viszkizek, ezt már megbeszéltük bizottságülésen, még egyszer én nem vagyok hajlandó erről beszélni, úgyhogy még egyszer rendőrségi nyomozás lejárt, meg fogom mutatni, hogy hány szerződés kiírta alá.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
5: Miniszter úr, ön még egyszer sem válaszolt erre a kérdéseit ebben az teremben. Bizottsági ülésen is csak mellébeszélést láttunk. Tulajdonképpen most is azt mondta, hogy önnek nincs is köze ahhoz a villához, ahol az ön családi címere is kihelyezésre került. Ha ön azt mondja, hogy erre szükség van, akkor nem értem, hogy egyébként azokra a minisztériumokra, impozáns minisztériumi épületekre miért nincs szükség, amit az ön miniszterelnöke oly vehemesen kifogásolt. A kettős mércére kívántam rávilágítani, és arra, hogy azért ez nem egy közszélú ingatlan. Ez nem közhasznú beruházás volt, még annyira sem, mint egy minisztérium. És a katonai diplomácia írott és íratlan szabályai szerint nincs lehetősége a vezérkari főnöknek privátban hivatalos delegációkat fogadnia. Nemzetbiztonsági, korrupciós és több más probléma is adódik, ha ön az otthonában hivatalos delegációkkal viszkizik. Ezt nem tudjuk elfogadni. Ahogy az sem, hogy a moziszoba mellett szivarszoba is épült a Ruszin villába, és bár ezt ön ugyanúgy tagadta, mint Rogán Antal az ő szivarszobáját, de hát önnél külön berendezések gondoskodtak a drága szivarokhoz szükséges páratartalomról. Miért kellett külön párásító rendszer, ha nem szivarszobának használták, miniszter úr?
0: Viszont válasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
6: Nagyon súlyos csúsztatások, kehi jelentések, nem kéne mindent elhinni. Nincsen ilyen. A másik ön mondta, hogy a saját házamban ne fogadjam. Ez nem a saját házam volt. Még egyszer, ez a Magyar Honvédségi. A rezidencia annak a biztonsági körülménye, hogy igenis fogadjak ott embereket. Ezt a vezérezdes úr nagyon eklatánsan elmagyarázta önnek, hogy milyen hasznos ez adott esetben. Ezt húzták át azok, akik kinyitották ezt. Úgyhogy még egyszer az illeti kisvetem teljesen tiszta. Hiába próbálnak önök is besározni ezzel. Nem az enyém, állami vagyon. Nem szivarozok, nem viszkizek. Ez ilyen egyszerű. Lehet ezt tekerni tovább. Szerintem semmi értelme nincs ennek, bár mindenki megőrizte volna az állami vagyont úgy, ahogy mi tettük azt, mert onnan egy csavart nem vittünk el. Az lehetett volna, igenis. Ez egy nagyon jó befektetés lehetett volna, tudja, mert ez lett volna az első és egyetlen vezérkarfőnöki rezidencia, ami marad az államnál, és nem megy át magántulajdonba.
0: Tisztelt Országgyűlés, Berki Ákos, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Mit jelent a magyar embereknek a kórházi klímákkal kapcsolatosan bejelentett intézkedés a gyakorlatban címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Svéd Tamás államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ? Berki Ákos képviselőt illeti a szó, két perces idő keretben.
7: Tisztelt házelnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Miniszterelnök úr bejelentése alapján a kormány több, mint 3 milliárd forint rendkívüli forrás allokálásáról döntött a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Szülővárosom és otthonom, Balassagyarmat szintén érintett a bejelentésben. A kormányzat döntése alapján lecserélik a kritikus állapotban lévő kórházi hűtőberendezéseket. A Balassagyarmatin kívül több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszere szintén megújításra kerül. Tisztelt államtitkár úr, mi vezetett a kialakult helyzethez? Mi volt a korábbi kormányzati magatartás? Takács Pétert keresem, de nincs a teremben. Mit jelentenek az intézkedések a gyakorlatban? Milyen eszközök cseréjére és felújítására számíthatnak az emberek? Illetve mikor lesz kézzelfogható eredménye a bejelentésnek, például Balassagyarmaton. Válaszát előre is köszönöm.
0: Megadom a szót államtitkárnak két perces időkeretben.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönjük szépen a kérdést. Balassagyarmat példája pontosan mutatja, hogy miről beszélünk. Aki nyáron hőségben kerül kórházba, annak nem kozmetikázott statisztikákra van szüksége, hanem működő hűtésre, leginkább a műtőkben, az intenzív ellátásban, a kritikus területeken. De a forrósodó nyarak miatt hosszabb távon gyakorlatilag minden a betegellátás által érintett helységben, ideértve a személyzeti munkaállomásokat és a pihenőhelyeket is. Az Orbán-Takács-Pintér féle egészségügyi irányítás évekig nem rendszer szinten kezelte a kórházi hűtés ügyét, tűzoltás, utólag évvégén finanszírozott javítások és mindent ugraló siker kommunikáció fette el a valóságot. A Tisza kormány ezzel szemben már az első kormányülésen tavasszal teljes körű soron kívül vizsgálatot rendelt el. Ennek eredménye a KEF országos állapotfelmérése, ami az önök balassagyarmati tapasztalataival együtt nagyon más képet mutat. Nem sikertörténetet vettünk át, hanem egy súlyos, megörökölt infrastruktúra válságot. A kritikus betegellátó helységek 96%-a helyett országosan csak 48%-ban van megfelelő ütés, 36%-ban elégtelen kapacitás. Ezért döntött a kormány 3,6 milliárd forint rendkívüli forrás biztosításáról. Ez javítást, karbantartást, szükség esetén cserét és gyors helyreállítást jelent, mindezt legkésőbb július 15-éig. Ezt követően pedig megkezdjük azt az átfogó infrastruktúra fejlesztést, amit sok magyar kórház állapota alapján már 16 évvel ezelőtt is késő lett volna. Köszönöm.
0: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés! Tuzson Bence, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Buktatós kérdés, avagy a jogállamiság ismérvei címmel. Tuzson Bence képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterasszony! Ön egy nagyon jól ismert és jó hírű jogász hírében áll. A Szegedi Egyetemen egy tanszéket vezetett, és mint tanszékvezető azért nagyon sok mindenkivel komoly jogi kapcsolatban állt, Trócsányi Lászlóval, vagy a köztársasági elnökünkkel is nagyon jó viszonyt ápolt. Ön, amikor volt a meghallgatása, a miniszteri meghallgatása, akkor elmondta, hogy nagyon sokat jelent ön számára az identitása szempontjából a professzori múltja, és a másik oldalról pedig arra is kitért, hogy a politikát, nem politikát szeretne behozni a parlament falai közé, és nem ideológia alapon szeretne dolgozni, hanem bizony a szakmai munkát fontosnak tartja. Ezt jó magam is nagyon fontosnak tartom, hiszen nekünk már volt korábban együttműködésünk, hiszen az igazságügyi minisztériumban korábban voltak munkacsoportok, amelyekben munkacsoportban ön is egyébként szakértőként részt vett. Ezért szeretnék önnek néhány kérdést feltenni, mert az utóbbi időszaknak a jogalkotása számos problémát vet fel. Ilyen a visszaható hatályú jogalkotásnak a kérdése. Ez a kérdés az, amit nagyon komolyan kell vennünk. Több ilyen jogszabályunk is volt, most az alaptörvény módosítás kapcsán is, de a most készülő és a parlament által megtárgyaló média szabályozás kapcsán is több ponton van visszaható hatályú jogalkotás. Szeretném megkérdezni öntől, hogy ön helyesnek tartja-e a visszaható hatályú jogalkotást, hiszen a meghallgatáson nyilatkozott arról, hogy ezt helytelennek tartja. A másik kérdés pedig az, hogy a miniszterelnöktől többször hallottuk azt, hogy fenyegeti, mint a végrehajtó hatalomnak a feje, a köztársasági elnököt, lemondásra szólítja föl a kúria elnökét, vagy akár a legfőbb ügyészt és a különböző hatalmi ágaknak a vezetőit. Szeretném megkérdezni öntől, hogy ezt helyesnek tartja-e, és hogy jogilag ezt az utat járhatónak tartja-e. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Törőcsikné dr. Görög Márta miniszternek. 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, azért annak van egy diszkrét bája, hogy ön az, aki a jogállamiságot félti, és amilyen mélységben és ahogyan félti ezt a jogállamiságot, hiszen önök azok, akik relativizálták a jogállamiságot. Önök azok, akik szisztematikusan alakították át a hatalmi ágak megosztásának a rendszerét. Mai nap folyamán is már második alkalommal említi a visszaható hatály tilalmát. Azok a rendelkezések, amelyekre utal, azok jövőre nézve tartalmaznak feltételeket. A hangsúly mindig az intézményi garancián van. És azért az intézményi garancián, mert az ön által felvetett kérdések vonatkozásában önök az elmúlt években maguk alá gyűrték a demokratikus intézményeket. Meghatározó pozíciókba a saját embereiket ültették. Ez két nagyon fontos következménnyel járt. Egyrészt elvesztették a pártpolitikától való függetlenségüket, másodszorban pedig a fékek és az ellensúlyok, valamint a hatalmi ágak megosztásának rendszerében egyébként azt a szerepüket, amit képviselniük kellett volna. És ez a hatás azzal járt, hogy gyakorlatilag ezek a demokratikus intézmények teljes egészében kiüresedtek. és ezt kell helyére állítani. Ezért kell intézményi garanciákat megjeleníteni, és az, hogy ezt milyen eszközrendszer mentén tesszük, ehhez szükséges az alkotmányos garanciáknak a megjelenítése. Mi a relativizálás helyett helyreállítunk. A relativizálás szerint alkotmányos eszközökkel állítunk helyre, előremutató alkotmányos eszközökkel. Ez a kormánynak az üzenete ezekre a kérdésekre, a jogállamisági kritériumokra, amelyeket önök, ön az imént megfogalmazott. Köszönöm szépen.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy a visszamenőleges határa tulajdonképpen igazából nem nyilatkozott, mert ezek valóban visszaható hatályi jogalkotást jelentenek. Tehát, hogyha van egy múltbeli esemény, amivel a jogkövetkezményt a jövőre nézve vonjuk le, úgy, hogy ez a múltban nem volt tudott, és ez a jogkövetkezmény negatív, ez mindig visszaható hatály, és a visszaható hatály tilalma alá esik, miniszterasszony. Ez egy alapvető kérdés, és ön erre nem nyilatkozott. És a másik kérdés, amit konkrétan tettem föl, hogy ön valóban helyesnek tartja ezt, hogy a végrehajtó hatalom feje felszólítsa a köztársasági elnököt, aki nem volt pártnak a tagja sohasem, a köztársasági elnököt arra, hogy mondjon le, vagy más hatalmi ágaknak a vezetőit, hogy mondjon le a végrehajtó hatalom felé, mikor a fékek és ellensúlyok rendszerének pont az a lényege, hogy a parlamenti ciklusokon átnyúló mandátumuk van ezeknek az intézményeknek. Ez biztosítja a demokratikus működést, és most önök erre mondanak nemet. Erre mondanak nemet, és azokat az állításokat, amiket tesz, határozottan visszautasítom. Köszönöm szépen.
0: Viszontválasz illeti meg minisztert egy perces időkeretben.
10: Pont önök azok, akik a demokratikus működéshez kapcsolódó alkotmányos garanciákat semmibe vették. Az, amit elmondtam a demokratikus intézmények működéséről, az a köztársasági elnök intézményeire is igaz. Mi tiszteletben tartjuk az alkotmányos intézményeket, és szeretnénk helyreállítani ezeknek azt a garanciáját, intézményi, demokratikus intézményi garanciáját, ami elmúlt az elmúlt években. Ez ma már a múlt kategóriájába sorolható. És hogyha megenged egyet, ugye az ön kérdésének a címe az volt, hogy buktatós kérdés, avagy a jogállamiság ismérvei. És jött azzal, hogy én az egyetemről jöttem. Hogyha a jogállamiság vizsgáját szeretnénk nézni, hogy önök ezen a vizsgán hogy mentek át. Hogyha azt nézzük, hogy a jogállamisági jelentések, az Unió bíróságának az ítéletei, illetőleg a kötelezettségszegési eljárások mit mutatnak, ez egy elégtelen minősítést jelent. Minősítését adó záróvizsgát szeretnénk tekinteni, akkor erre a záróvizsgára április 12-én került sor. Köszönöm a szót!
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Mit vétettek az egyházi iskolák címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ. Dr. Latorcai Csaba képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az elmúlt 10 napban Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter asszony nagyot ment a sajtóban. Először a 6 és 8 osztályos gimnáziumok visszaszorítását, majd a kisiskolák megszüntetését, utána az egyházi iskolák megregulázását, végül pedig a tanárképzésnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történő megszüntetését vázolta fel. Ezek mind-mind külön-külön olyan témák, amelyek joggal teremtenek aggodalmat és bizonytalanságot az emberekben, de engedjék meg, hogy én külön most csak az egyházi iskolákkal foglalkozzak, hiszen aggódó szülők és pedagógusok garmadája jelentkezett az elmúlt napokban, hogy mit is jelent miniszter asszonynak ez a hozzászólása. Szeretném ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy ez nem kizárólag köznevelési kérdés, hiszen nagyon sok településen az egyházi iskola valóban a település és a helyi közösség központi kérdése is. Ezért is különösen mellbevágó miniszter asszonynak az a mondata, hogy van még egy különösen felháborító jelenség, amikor egy olyan településen, ahol a gyereklétszám egyáltalán nem indokolná, az egyetlen iskola mellé egy másik egyházi iskolát is megnyitnak. Sokszor ennek az a kimondott vagy kimondatlan célja, hogy a helyi nem roma, középosztályi családok ne vigyék a gyerekeiket 20 kilométerre lévő nagyobb városba. Nem akarok azzal foglalkozni, hogy ha akkor a pedagógus hiány, akkor hogy lehet egyik pillanatról a másikra másik iskolát is alapítani. Tudják, hogy mi ezzel a mondattal a baj? Az, hogy stigmatizál. És nem adják meg a lehetőséget a köznevelési rendszer 20%-át fenntartó intézményeknek, az egyházi iskoláknak a tisztességes védekezésre. Pedig ők köszönetet érdemelnek. Köszönetet érdemelnek az egyházi iskolák pedagógusai azért a heroikus munkáért, ahogy honfitársaink gyermekek tízezreit zárkóztatják föl, nevelnek tisztességes és boldog felnőtt életre. Mi ezt önök helyett megtesszük. Köszönet az egyházi intézményeknek.
0: Megadom a szót az államtitkárnak, két perc.

0: Senkivel nem egyeztettek egy-egy javaslat előtt, addig a miniszterasszony éppen a múlt héten ült le az egyházi iskola fenntartó képviselőivel. Az egyeztetésen egyébként többek között arról is szó esett, hogy hogyan lehet az rendszernek az egészét úgy fejleszteni, hogy az ne széttartson, hanem közös célok mentén tudjon erősödni. Szó volt a hittanoktatás kérdéseiről is, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről, valamint arról is, hogy hogyan tudjuk a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalban. Az Egyházi Oktatási Fórum tagjai hangsúlyozták azt is, hogy érdemes lenne a fenntartó típusok szerinti gondolkodás mellett inkább probléma és értékközpontú térképet készíteni az intézményekről, és a fejlesztéseket, a finanszírozást helyi sajátosságokra építve széles szakmai együttműködésben tervezni. Ugyanakkor a tárca részéről ehhez hozzátettük, hogy mindennek méltányosság szempontjait figyelembe véve kellene, hogy ez megtörténjen. Az egyházak egyébként nem szorulnak rá alapvetően már egy nem létező párt segítségére, amelyben az egyházak egyeztetni szeretnének a minisztériumokkal, ezt ahogyan az előbbi példa is mutatja, ezt bármikor megtehetik, hiszen kimondottan jó kapcsolat alakult ki már ilyen rövid idő alatt is. Egyébként akár személyesen velem is egyeztethetnek, hiszen a pécsi megyés püspökkel is már több alkalommal nagyon jó és közeli beszélgetésünk volt, és egyeztettünk az egyházi oktatási intézményekről. Köszönöm szépen!
1: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, örömmel hallottam, hogy sikerült egyeztetést folytatni az egyházakkal. Persze, hogy szeretnének egyeztetni azt követően, hogy a miniszter ilyen dehonestáló megjegyzéseket tett rájuk. Egyébként engedjék meg, a mi álláspontunk miniszterasszony álláspontjával ellentétben, hogy a szegénységnek nincsen se bőrszíne, se nemzetisége. Mindenkit fel kell zárkóztatni, aki szegény, mindenkit fel kell zárkóztatni, és ebben bizony az egyházi intézmények élen jártak. Nem stigmatizálni kell őket, tisztelt államtitkár úr, hanem segíteni kellene azokat a jó példákat. De tudjuk azt, hogy voltak éppen önöknek problémájuk van az egyházi közneveléssel. Kiderült, miniszterelnök úr, az első pillanatban még kormányt sem alakított, már kiderült akkor, amikor Rubovszky Rita miniszteri jelöltségét visszavonta, azért, mert a szimpatizánsai azzal vádolták, hogy túlságosan keresztény. Önnek elég volt ennyi ahhoz, hogy egy miniszteri jelöltséget visszavonjon. Nagyon sajnálom.
1: Viszontválasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
0: Tisztelt képviselő úr, az, amit ön mond, és a miniszterasszonynak az, amit elmondott, nem erről szól, amiről ön beszélt. És egyáltalán 25 éve ebben dolgozom, és higgy el, hogy óriási problémát jelent a pedagógus társadalomban az, hogy az egyházi intézmények egészen más finanszírozással és többlet támogatásokkal dolgoznak, mint az állami vagy magánfenntartású intézmények. Ez egyszerűen megengedhetetlen, és ez nagyon komoly versenyelőt jelent egyébként azoknak az intézményeknek, amelyek ezt a támogatást nem kaphatják meg. Mi mind azért fogunk dolgozni, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a minőségi oktatásban, éljen nagyvárosban vagy kis településen, hogy a lehető legjobban kerüljön felhasználásra minden közpénz. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót miniszterelnöknek, korlátlan időtartamban.
3: De elfogadom elnök úr.
1: De ne éljünk vissza.
3: Viccet félretéve, képviselő, különösen vicces, amikor éppen két piarista diáknak magyaráz, hogy hogyan akarják ellehetetleníteni az egyházi oktatást. De én rájöttem, hogy önnek mi a problémája, hogy 16 év után van Magyarországon oktatási miniszter. Önnek az a problémája, hogy vége van annak a vergődésnek, amikor egy nyugdíjas, egyébként nem tudom milyen rendőr felel az oktatásért, az egészségügyért, a szociális szféráért, a gyermekvédelemért és a közbiztonságért. Ön az zavarja, hogy végre van egy egészségügyi

0: egy egészségügy meg oktatási minisztert, akit fölmernek keresni a tanárok, a diákok, az oktatási segítést végző pedagógusaink, az óvodai oktatók. Önt ez zavarja, ön ez zavarja. Ez képviselő, ez nem a Reddit, ahol lehet hazudozni büntetlenül. Itt válaszolnak is önnek, bár látom, hogy már ott is eléggé gyáván nyomja mostanában. Minden esetben senki nem akarta se szegregálni, se nem tudom, nehéz helyzetbe hozni az egyházi iskolákat. Én örülök annak, hogy az oktatási miniszter ajtaja nyitva áll a tanárok előtt, nyitva áll a diákok előtt, és annak is örülök, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. És talán tudja, hogy az egyik prioritása a Tisza kormánynak az oktatás ügy, hiszen az utóbbi 10 évben, 16 évben azt láttuk, hogy így megy lefele az összes nemzetközi teszten a magyar diákoknak a tudás szintje. Valószínűleg, de ez igaz, képviselő úr, nézze meg az utóbbi éveknek a PISA eredményeit, PISA tesztjeit. Mi másképpen fogunk, és még egy dolgot hagy mondjak önnek, nem csak, hogy oktatási miniszter van a Tisza kormányban, és nem egy rendőr felel az oktatásért, hanem vétójoga is van az oktatási és az egészségügyi miniszternek. Nézze meg 4 év múlva az oktatást, beszéljünk akár egyháziról, akár államiról. Köszönjük szépen a kérdését, egy élmény volt.
1: Tisztelt Országgyűlés, Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Bocsánat, ügyrendi jelentkezőket a végén hallgatjuk meg. Napirendi pont végén, rendben? Köszönöm szépen. Bocsánat, az azonnali kérdések végén kap majd szót. Türelem. Tisztelt Országgyűlés, Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Mikor számíthatunk az agrártárca részéről cselekvési tervre a magyarok millióinak életét megnehezítő kérdésében címmel? Dózs Dávid képviselő illeti a szó 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Hát nem is ügyrend ide, úgy gondolom közös ügy, amiről most fogok beszélni, hiszen óriási baj van itthon az aszály kérdésben. Az előző kormány a hazai vízgazdálkodás megteremtés helyett ugyanis a tanzániai vízgazdálkodást támogatta anyagilag érthetetlen okokból. Földrajzi helyzetünknek köszönhetően viszont hatalmas mennyiségű víz folyik keresztül Magyarország területén, így arra kell törekedni, hogy ebből a víztömegből a lehető legtöbbet tudjuk visszatartani, hogy ne forduljon elő a jövőben az a szégyen, hogy a Kárpát-medencéből több víz folyik ki, mint amennyi befolyik. Mára viszont Magyarország vízhiánya egy strukturális probléma lett, mára nem átmeneti aszályról, hanem tartós vízgazdálkodási válságról beszélhetünk. 462 mm halmozott csapadékhiány gyűlt össze az elmúlt 5 esztendőben, tehát ez azt jelenti, hogy az 5 évből egy szinte teljes évnyi csapadékmennyiség az, ami elmaradt. A talajnedvesség hiány az Alföldön pedig már 80-120 mm, ami már súlyos agrárvíz krízis jelent, s végső soron az elsivatagosodáshoz vezet. Önöknek ez fókuszterülete kellene már, hogy legyen úgy az agrártárcának, mint az élő környezetért felelős minisztériumnak is ugyanúgy, hiszen a két minisztériumnak közös feladata és elvégzendő munkája az, hogy ezt az aszálykérdést ezt végre jól tudjuk venni, és meggátoljuk az ország további kiszáradását. A tájgazdálkodás például nagyban segíthet ebben, hiszen nem csak megélhetést és fenntarthatóságot ad egyszerre, de biztosítja a magyar embereknek azt a környezetet, amit mindannyian szeretnénk, ahelyett a félsivatagi környezet helyett, amit az Alföldön sajnos már megtapasztalhatunk. Ez nem csupán vízmegtartási koncepcióról, nem csupán vízügyi feladatról, hanem sokkal többről szól, arról, hogy ennek megfelelően nem csupán a vizeinkről kell beszélnünk, hanem arról az életmódról is, amely mondjuk a vidéken megtapasztalható, de most már sajnos egyre kevésbé. Így a kérdésem az lenne, hogy az agrártárca milyen intézkedéseket tervez hozni az egyre fokozódó aszálykár elhárítása érdekében. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Bóna Szabolcs miniszternek 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először nem nagyon tudtam, hogy mi lesz az a kérdés, amit föl fog tenni, mert több mankót nem kaptam mellé, csak hogy érinti az országot, és azt tudom mondani, hogy teljesen igaza van. Az ország minden lakóját érinti ez a probléma. Figyelmébe ajánlanám, hogy a vízgazdálkodás alapvetően egyébként az élőkörnyezet minisztériumához fog tartozni a mi esetünkben, az agrártárca az öntözésért fog felügyelni, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell együttműködnünk. Ahogy ön is mondta, ez egy szoros együttműködést igénylő feladat lesz a jövőben, és mi ezt meg is fogjuk tenni. Valóban igaza van, hogy nem volt stratégia az elmúlt időszakban. És azt gondolom, hogy példaértékű volt, hogy a Tisza kormány a működését azzal kezdte, hogy az aszályhelyzetre felhívva a figyelmet, egy kihelyezett kormányülés volt az első kormányülésünk Ópusztaszeren. Annyit el tudok mondani, hogy attól függetlenül, hogy a Magyarországon átfolyó folyók vízhozama jelentősen kisebb mértéket képviselt, mint az elmúlt év azonos időszakában, június 1-jéig a vízvisszatartásban nagyjából 143 millió köbméterrel több vizet tudtunk visszatartani, elég jelentős mértékben köszönhetően annak, hogy akkor rögtön intézkedések történtek vízvisszatartásra, amit mondjuk a tavalyi évben ugyanígy nem mondhattunk el, mert az aszályvédelmi operatív törzs jóval később jött létre, mint hogy az aszályhelyzetet már lehetett megállapítani. Összességében, hogy mi lesz a megoldás? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Edukációra is szükség van, azt gondolom, hogy a magyar gazdatársadalmat is meg kell tudni arra tanítani, hogy más művelési rendszerek, más művelési struktúrák, más kultúrák szükségesek a táj bizonyos részébe. De a vízvisszatartás lesz a lényeg, és azt hiszem, hogy ebbe az első lépést mi megtettük. Köszönöm szépen.
1: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a válaszát, miniszter úr. Természetesen azért tettem fel önnek ezt a kérdést, nem pedig Gajdos László miniszter úrnak, mert úgy gondolom, hogy az agrártárcának is óriási szerepe van ebben a témakörben. Már csak annál is inkább, mivel a tárcának kell a gazdálkodókat olyan vízgyűjtő, víz visszatartó magatartásra sarkalni, ami mindannyiunk közös érdeke. Gondolok itt például arra, hogy a mélyfekvésű területek vízzel való elárasztása, ez a gazdálkodóknak az érdeke, de őket motiválni kell abban, hogy így is gondolkodjanak. Így úgy gondolom, hogy olyan döntéseket szükség hozni, amik a jövőben majd ki tudják fejteni így pozitív hatásukat. És hát megéltünk már a vízgazdálkodás témakörben sok mindent, kivéve a vízzel való felelős és eredményes gazdálkodást. Én nagyon remélem, hogy ez a jövőben inkább előbb, mint utóbb fog változni, és reméljük, hogy a két minisztérium közösen és teljes összhangban és szinkronban fog tudni azért dolgozni, hogy Magyarország a jövőben tényleg ne egy sivatag, hanem egy üde és virágzó Kárpát-medence és ország legyen. Köszönöm szépen a szót.
1: Viszont válasz illeti meg a minisztert egy perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen. Én csak megerősíteni tudom, hogy mi felelősen fogunk gondolkozni a magyar földről, a magyar vidékről, a magyar élelmiszerellátásról, és arról is, hogy Magyarországon valós vízvisszatartás legyen, együttműködve a két tárca. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Rózsa Egyi Áron, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mit tesz a kormány a túlárazott gigaberuházások megfékezéséért címmel? Rózsa Egyi Áron képviselőt illeti a szó, két perces időtartamban.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A felelős és átlátható állami gazdálkodás a Tisza kormány legalapvetőbb gazdasági mozgatórugója. A vidéki Magyarországnak jár a fejlődés, járnak a modern utak és járnak a biztonságos hidak. A magyar emberek azonban joggal várhatják el tőlünk, hogy minden egyes beruházás finanszírozását szigorúan nyomon kövessük és gátat szabjunk az adófizetői forintok ipari méretű megcsapolásának. Az elmúlt napokban nyilvánosságra került tények alapján a Mohácsi Dunahíd és a hozzá kapcsolódó úthálózat projektje körül olyan rendszer szintű problémák láttak napvilágot, amelyek mellett ez a ház nem mehet el szó nélkül. A Tisza támogatja a vidékfejlesztést, támogatja a történelmi térségek infrastruktúrális felzárkóztatását, de határozottan elutasítjuk az észszerűtlen és indokolatlan túlárazásokat. Nem engedhetjük meg, hogy egyes beruházásoknál 100 milliárdos nagyságrendű, szakmailag alá nem támasztott pluszterhek keletkezzenek a magyar adófizető kontójára. Ezért tisztelettel kérdezem miniszter urat, milyen konkrét szakmai és pénzügyi visszaéléseket, elhibázott döntéseket tárt fel eddig a kormány a Mohácsi-Dunahíd projektjének vizsgálata során, milyen garanciákkal tudja biztosítani, hogy a jövőben egyetlen magyar nagy beruházás se válhasson különböző érdekcsoportok túlárazott magánakciójává, illetve vizsgálják-e annak a lehetőségét, hogy a híd kétszer kétsávos kialakítása helyett egy kétszer egysávos későbbi vasúti pályaszerkezet fogadására is alkalmas, jövőálló megoldás valósuljon meg. Ez különösen fontos, hiszen a vasúti nyomvonal közvetlenül a híd térségében halad, Mohács pedig ma vasúti szempontból sajnos zsákutca. Köszönöm a válaszát.
1: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszternek 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Köszönöm képviselő úr kérdését. Nagyon fontos, hogy felvetette itt az országgyűlésben ezt a kérdést, mert látom azt, hogy Hargitay és Zsigó képviselő urak már azt terjesztik a térségben, hogy a Tisza kormány azt szeretné, hogy ne legyen híd Mohácsnál. Ugye ilyen döntés nem született. Mi szeretnénk, hogy a híd befejezhető legyen, szeretnénk azt, hogy ne maradjanak torzók, de azért bármi áron bármit nem lehet hagyni. Én most nem látom itt a teremben, de nem látom a teremben Lázár miniszter urat, volt közlekedési minisztert, Nagy Bálint közlekedési államtitkárt, Ág Péter volt beruházási államtitkárt, tehát az összes felelősét ennek a projektnek valahogy eltűntek a frakció képviselői közül, akik talán választ tudnának nekünk adni azokra a kérdésekre, hogy hogy lehet az, hogy 98%-ra emelték fel a Mohácsi híd előlegét 2 héttel a választások után. Én sok beruházást láttam, elég problémásakat is, lásd 4-es metró mondjuk, de ilyet, hogy 98%-ra, 20%-ra felemeljék az előleget, és még biztosítékot se kérjenek, mert a bankgarancia adási kötelezettség alól is felmentették a Duna-aszfaltot, ilyet soha nem láttam. És amit még hozzátennék az az, hogy ezt az előleget el is kezdték kifizetni. A választások előtti egy hétben 97 milliárd forintot utalt ki az Építési és Közlekedési Minisztérium a Duna-aszfaltnak előleg gyanánt. Ebből az utolsót a választások előtti péntek délután, április 10-én. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Mohácsi híd kapcsán súlyos visszásságok vannak, amelyeket át kell világítani, akkor nem azt vitatjuk, hogy szükség van annak a hídnak, ami már elindult a kivitelezés a befejezésére, hanem arra, hogy nem lehet szemet húgyni ezen visszásságok fölött, ezért döntött úgy a kormány, hogy a teljes műszaki tartalmat felül kell vizsgálni, és ahol még lehet racionalizálni, például az alföldi oldalon a kétszer két sáv helyett kétszer egy sávra visszalépéssel valószínűleg lehet, és lehet, hogy a híd műszaki tartalmában is találunk még ilyen pontokat, ott ezt meg kell tenni. A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó, vizsgáljuk ezt a kérdést is, de a pályalemez, amely már részben legyártásra került, az nem vasúti pályaszerkezet, tehát nem felel meg az ezzel kapcsolatos elvárásoknak.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Bóka János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Egyetérte ön a Velencei Bizottsággal a személyre szabott jogalkotás kérdésében címmel? Dr. Bóka János képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter asszony! Magyarország jelenlegi miniszterelnöke április 12-e óta a köztársasági elnököt visszatérően minősítetetlen hangnemben lemondásra szólítja fel, a nyilvánosság előtt is és személyes találkozókon is. Ezen találkozók egy részén miniszter asszony ön is részt vett. A miniszterelnök nem hagyott kétséget a felől, hogy amennyiben a köztársasági elnök nem mond le, akkor akár az alaptörvény módosításával is őt a hivatalából eltávolítják. A köztársasági elnök több ízben világossá tette, hogy a miniszterelnök nyomására nem távozik, mert az alkotmányos rend sérelme nélkül nem is távozhat. Miniszterelnök úr jelezte, hogy a nyilvános megalázások, zsarolások és nyomásgyakorlás mellett már zajlik a köztársasági elnök elmozdítását célzó jogszabályok előkészítése is. A Velencei Bizottság jógyakorlata szerint az a jogalkotás, ami nem intézményi reformokat céloz, hanem egyes személyek kizárását vagy helyzetbehozását célozza, az ellentétes az európai jogállamisági elvekkel, mert személyre szabott jogalkotásnak minősül. Ráadásul ennek az alapelveit az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar vonatkozású Baka ügyben állapította meg. Egy olyan ügyben, ahol több éves nyilvános vita után egy teljes intézményrendszert érintő alkotmányozási folyamat végén minden személyes indíték nélkül szűnt meg a legfelsőbb bíróság elnökének a mandátuma, mert megszűnt maga a legfelsőbb bíróság is. Ehhez képest nincsen hosszú ideje zajló nyilvános vita, nincsen átfogó alkotmányos reform, nincsen teljes intézményi átalakítás, és önök egy pillanatig sem titkolják, hogy kizárólag személyes indítékok vezérlik önöket. Egyetért-e ön azzal, az Emberi Jogok Európai Bíróságának az állásfoglalásával és a Velencei Bizottság eddigi gyakorlatával, hogy a személyre szabott jogalkotás ellentétes az európai jogállamisági elvekkel, és a köztársasági elnök eltávolítása ilyen eszközökkel ellentétes az európai normákkal. Köszönöm.
1: Megadom a szót Törőcsikné dr. Görög Márta miniszternek 2 perces időkeretben.
7: Felettébb álságosnak érzem a Velencei Bizottságra való hivatkozást. Mai nap folyamán önök a kettős mérce alkalmazásáról beszéltek. Itt a Velencei Bizottság, illetőleg a Unió Bírósága kapcsán nekem az az érzésem, hogy önök ilyen kettős felhasználási céllal bíró nagyító alkalmazásáról beszélnek. Ugyanis akkor, amikor rendszer szintű kritikákat fogalmazott meg a Velencei Bizottság és feszülté vált az önök viszonya, akkor ezt a nagyítót eldobták. És most ezt a nagyítót elővették, ami nem baj, hiszen mi is nagyítóval vizsgáljuk a demokratikus intézményeket, a jogállamisági kérdéseket, és ez a nagyító abban is segítséget nyújt a számunkra, hogy mindent alkotmányos, törvényes eszközökkel valósítsunk meg. Hiszen természetesen azzal az általános jogállami elvvel maximálisan egyetértünk, hogy a jogalkotásnak általános, objektív és kiszámítható szabályokon kell alapulnia. Ugyanakkor nem minden intézményi reform személyre szabott jogalkotás pusztán azért, mert hatályba lépése a hivatalban lévő tisztségviselőkre is vonatkozik. Ebben a kérdésben, amit ön is megjelenített, mind a Velencei Bizottság, mind pedig az Unió Bírósága vonatkozásában, a döntő kérdés valójában az, hogy a szabályozás általános, rendszer szintűje, van-e objektív, alkotmányos indoka, arányos-e, tartalmaz átmeneti és eljárási garanciákat, és nem eredményez-e önkényes, egyedi beavatkozást. A kormány minden jövőbeli közjogi reformot ezen zsinórmérték, ezen mérce szerint fog majd megvizsgálni és értékelni. Köszönöm.
1: A viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
6: Tisztelt miniszter asszony, nagy örömre szolgál, hogy ezek szerint nem kívánják a köztársasági elnököt jogszabálymódosítással eltávolítani a hivatalából. Én így értelmeztem a szavait. Ha mégsem erről lenne szó, akkor szeretném jelezni, hogy a Velencei Bizottság és a bírósági esetjogát sokféleképpen lehet értelmezni, de úgy semmiképpen sem lehet értelmezni, hogy a Fidesznek nem áll jogában, jogalkotás útján eltávolítani vezetőket intézmények kéréről, önöknek pedig igen. Azt is világossá kell tenni, hogy egyáltalán nem beszélnénk az alaptörvény módosításáról, vagy a vonatkozó szabályok áttekintéséről, hogyha a köztársaság elnök lemondott volna. Ezt mindannyian tudjuk. Ez a téma nem lenne az asztalon ebben az esetben, hogyha a köztársaság elnök már nem lenne hivatalában. A kérdés az elég egyszerű. Kész-e a magyar kormány konstruktívan együttműködni a Velencei Bizottsággal ebben a kérdésben? És amennyiben a Velencei Bizottság valamilyen ajánlást fogad el ebben a kérdésben, kész a magyar kormány azt elfogadni, és annak megfelelően eljárni.
1: Viszont válasz illeti meg a minisztert 1 perces időkeretben.
7: Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy egy általános, rendszer szintű, objektív és arányos intézményi reform attól még nem válik személyre szabottá, hogy hatályba lépése hivatalban lévő tisztségviselőket érintene. Ez vonatkozik a demokratikus intézmények vezetőire, vonatkozik a köztársasági elnök személyére is, amit önök megjelenítettek. A kormány és az országgyűlés természetesen mindig a vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelően alkotmányos aggályoktól mentesen fog eljárni döntéshozatala során. Köszönöm.
1: Tisztelt országgyűlés, szeretném elmondani, hogy az OGY határozat 126. szakasz 5. bekezdése szerint ügyrendi javaslat, valamint személyes érintettség miatt felszólalás az azonnali kérdések napirendi pontjának tárgyalása után hangozhat el. Megadom a szót Balla György képviselő úrnak.
8: Köszönöm szépen a szót.
1: Bocsánat, egy perces idő intervallumban.
8: Egy perces?
1: Egy perces, igen.
8: Kettő. Kettő az az egy. Tisztelt elnök úr, én távolról sem szeretném bírálni az ülésvezetést, nincs is ehhez jogom. De az a műfaj, amit itt az előbb láttunk, ez sajnos nem létezik a házszabályban. Úgy, ahogy elmondta elnök úr, személyes megtámadtatás címén van jogszót kérni, egyébként ügyrendi javaslatot is lehet tenni az adott napirendi pont végén, tehát az azonnali kérdések végén. Eddig így is kaptunk szót mindig. Olyan házszabályi rendelkezés, hogy Magyar Péter bármikor korlátlan időkeretben kap szót, ez nem létezik. Ez nem létezik. Kaphatott volna szót személyes megtámadtatás címén, ő is, mint bármelyik képviselő, egyébként kétperces időkeretben, ha úgy érzi, hogy volt piarista diákként, személyesen neki szólt az, hogy csorbítani fogják az egyházi intézmények lehetőségeit. Ez személyes megtámadtatás, és most, amikor én beszélek, pontosan akkor kaphatott volna ő is szót. Az ügyrendi javaslatom lényege, hogy az általam valóban tisztelt házelnök asszony kérném, hogy vizsgálja meg ezt az ülésvezetést, és a következő házbizottság ülésen tájékoztasson bennünket arról, hogy mindent rendben talált-e, vagy hát nem volt minden tökéletes. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Most kétperces technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt ház, kérem foglaljanak helyet, folytatjuk a munkát. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, foglaljanak helyet. Perckor folytatjuk a plenáris ülést. Mielőtt tovább mennénk az érdemi résszel, felhívom a tisztelt ház figyelmét arra, hogy egymás munkáját videófelvétellel vagy más módon zavarni nem lehet. A házbizottság ülésén szóba került ez a kérdés, és ott valamennyi frakció egyetértésével abban maradtunk, hogy minden frakcióvezető tájékoztatja a képviselőket arról, hogy ez a magatartás az ülésteremben nem engedett. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek figyelembevételével folytathassuk a mai munkát. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés! Dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, az erős forint lehet-e a balatoni turizmus vesztett címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben. Megadom a szót, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr! Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel kell szembenézniük idén a balatoni turizmus szereplőinek, miközben a főszezonban a forint a tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét. A forint erősödése látványosan javítja a külföldi utazások árérték arányát, azonban a balatoni turizmus egyre keményebb versennyel nézhet szembe az idei nyári szezonban. Elsőre jó hírnek tűnik a kedvezőbb árfolyam miatt, hogy Horvátország, Olaszország vagy Görögország sok család számára elérhetőbbé válik, viszont előreláthatóan sokan fognak külföldi úti célt választani a hazaiak helyett. A turisztikai piacon erősödik az a tendencia már évek óta, hogy a Balaton már nem számít automatikusan a külföldi nyaralások kedvezőbb áru alternatívájának. A forint árfolyamának erősödése azonban a balatoni turizmust válságba sodorhatja, ehhez pedig nélkülözhetetlen lesz a kormány beavatkozása. A Balaton a magyar nemzet egyik legfontosabb természeti öröksége, a hazai turizmus meghatározó pillére, százezrek megélhetésének közvetett vagy közvetlen forrása. Éppen ezért a Balaton ügyében különösen fontos, hogy a napi politikai vitákon felülemelkedve a szakmai szempontokat helyezzük előtérbe. Az elmúlt években több 100 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a régióba, megújultak strandok, kikötők, új kerékpárutak épültek, fejlődött a közlekedés, a turisztikai infrastruktúra és a települések arculata. A cél világos volt, a Balaton hazánk egyik legsikeresebb turisztikai térségévé váljon. Azonban az elmúlt években is számos nehézséggel néztünk szembe, amelyek megoldásához a térségi szereplőkkel való együttműködés is elengedhetetlen volt, például a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal. A 2026-os balatoni szezon egyik legfontosabb kérdése tehát az lesz, hogy a balatoni szolgáltatók mennyire tudnak alkalmazkodni az új piaci helyzethez, valamint a Tisza kormány milyen segítséget nyújt, hogyan alakítja a gazdasági környezetet ahhoz, hogy a balatoni turizmus szereplői sikeres évet zárhassanak. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, az erős forint lehet a balatoni turizmus veszte. Köszönöm szépen előre és megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tekintettel arra, hogy nincs jelen Kapitány István miniszter, ezért az államtitkárnak adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm nagyon szépen a szót, elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Köszönöm a kérdését. Röviden és tömören a válasz arra, hogy a balatoni turizmus veszte esetleg az erős forint, akkor az, hogy nem. A stabil forint az alapvetően a magyar gazdaságnak az érdeke, és az, amit tapasztalunk a stabil és frissen erősödő forint szempontjából, az igazából az elővetülete a gazdaság beindításának és a gazdaság sikerességének, amire vár a piac is a következő években. Na most a balatoni turizmus kapcsán szerintem a valós kérdés az, hogy milyen állapotban hagyták ránk a Balatont, és ezen a fronton én nem értek egyet azzal, amit a képviselő asszony mondott. Miközben önök sajnos luxus beruházásokat priorizáltak, és az abban érdekelt felekkel egyeztettek főleg, addig a balatoni lakosok, a vállalkozók, és nagyon sokszor a pihenni vágyók, ők alapvetően magukra lettek hagyva. Szerintem joggal érezhetik azt a helyi lakók, hogy igazából egy válogatott befektetői kör érdekei lettek mindig érvényesítve, és ők másodrangú állampolgárok lettek a saját otthonukban. Igazából ennek szeretnénk véget vetni, olyan szempontból, hogy a Balaton egyetértek, egy nemzeti kincs, de azt úgy kell megerősíteni, hogy közlekedési kapcsolatokat kiépítjük, hogy minél inkább a 4 évszakos turizmusra építünk, és leginkább úgy, hogy beindítjuk a magyar gazdaságot, és nem csak Budapest, nem csak a Balaton, hanem igazából az egész ország élvezhesse a turizmus előnyeit. Óriási lehetőség van Magyarországon a turizmusból, mi erre építeni fogunk, és jó idők várnak az egész országra, és a Balatonra is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, miért a gyermekügyi miniszterre bízák az iparszabályozás címmel. Megadom a szót, 2 percben parancsol.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Még a miniszterelnök úr előző performanszára visszatérve csak egy szót szeretnék mondani. Visszautasítom, hogy hazudoznék. Vagy talán hazugság az, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság olyan a kormány irányítása alatt álló közigazgatási szerv, amely laboratóriumokat, tanúsító szervezeteket, ellenőrző szervezeteket és egyéb megfelelőségértékelő szervezeteket akkreditál. Talán hazugság az, hogy ennek az intézménynek a felügyelő a gyermek- és ifjúsági miniszterhez rendelték, jól lehet, tevékenysége jó néhány szakterülethez kötődik, így gazdasági, műszaki és innovációs szférához is több kapcsolódása van, mint a gyermekügyhöz, vagy éppen az oktatáshoz. Kérdezem ezért miniszterelnök urat, miért gondolja, hogy a gazdasághoz, az iparhoz, az innovációhoz, a kutatásfejlesztéshez, az egészségügyhöz, a környezetvédelemhez és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó tevékenységet ellátó nemzeti akkreditáló hatóság legjobb kezekben Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter kezében van. Ezzel azt akarja miniszterelnök úr kifejezésre juttatni, hogy Kapitány István nem ért a gazdasághoz, az iparhoz és a nemzetközi kereskedelemhez? Vagy Hegedűs Zsolt nem ért az egészségügyhöz és Gajdos István nem ért a környezetvédelemhez? Amennyiben ez áll a döntés hátterében, úgy ez egy kemény kritika a kormányfő részéről az illetékes miniszterek felé. Úgy miniszterelnök úr múlt héten azt mondta itt az ország házában, hogyha hibáznak, akkor azt elismerik. Kérem, ismerjék el, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot összekeverték a Magyar Akkreditációs Bizottsággal, aminek valóban vannak a felsőoktatással kapcsolatos komoly hatáskörei, és annak valóban a gyermek- és oktatásügyi miniszter hatásköre alatt van a legmegfelelőbb helye a kormányzati struktúrában. Miniszterelnök úr, nem szégyen elismerni, hogy árnyékra vetődtek, és úgy alkották meg a statútumrendeletet a kormány tagjainak feladat és hatásköréről, úgy intézkedtek és úgy döntöttek magyar emberek sorsáról, hogy azt se tudták jelen esetben, hogy melyik szervezet mivel foglalkozik.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr, és megadom a szót a miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót. Én tényleg azt várom, azért maradtam ilyen sokáig, mert higgyel lenne dolgom, hogy valami érdemi kérdésre föltennének. Ha törődnének a magyar egészségügyel, oktatással, gazdasággal, uniós forrásokkal, olyan kérdésekkel, amik tényleg érintik a magyar emberek érdekét. Tényleg vártam, most már este 6 óra van lassan, de még vagy már 7 lassan. Nem sikerült ügyrendi, egyéb, statútumrendelet. Tudja, mit képviselő úr? Ez a hivatal, megengedi, hogy válaszoljak, ne idegeskedjen. Ez a hivatal, és bármelyik hivatal Lannert Juditnál is jobb helyen lenne, mint ami Nagy Mártonnál volt. Bármi. Nagy Mártonnál mindenki jobban el tudta volna látni azt a feladatot, még egy bekötött szemű plüssmajom is, kedves képviselő úr. Ugyanis Nagy Márton minisztersége alatt 4 évig 0%, azaz 0% volt a gazdasági növekedés. Egyetlen egy darab előrejelzést Nagy Márton és a minisztérium nem talált el. Az infláció az Európai Unióban másfél évig az élelmiszer infláció a legmagasabb volt. 3 millió honfitársunk él a létminimum alatt. 400 000 magyar gyermek nem jut naponta egészséges élelmiszerre. Ez azt tudom mondani önnek, képviselő úr, hogy a Nemzeti Akkreditációs Hatóság, de bármi, bárkinél jobb helyen lett volna, jobb helyen lenne, mint Nagy Mártonnál, és várom azt így este 7 óra körül, hogy esetleg valami érdemi kérdést, olyan kérdést tudnak-e hozni, vagy javaslatot, amivel tényleg jobbá akarnák tenni a magyar emberekért. Én tudom, hogy furcsa önöknek így 16 év után, hogy az esztelen lopás és pénzszórás az ellehetetlenül, és egy új időszak kezdődik. Tudom, hogy nehéz a tükörbe nézni, de én még mindig bízom abban, hogy legalább jövő héten hoznak valami hasznos javaslatot, egyebekben pedig a statútumrendeletet kijavítjuk. Ez legyen a legnagyobb fogása életében. Ezt kívánom. Minden jót!
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Meddig leszünk sereghajtók az apaszabadságok számának tekintetében az EU-ban címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének vezetője, Spéder Zsolt már közel 10 éve rávilágított, hogy a népességfogyás adatainak javításához a gyereknevelésben az apák szerepére sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Mégis egy gyermek születésekor járó apaszabadságok számának tekintetében továbbra is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, míg az első 5 napra a munkavállaló az illetményének 100%-ára jogosult, addig a plusz 5 napban mindössze 40%-ára, tehát a távollét második felére kapott 40%-os juttatás sokkal közelebb áll a fizetés nélküli, mint a normális szabadsághoz. Spanyolország teljes fizetés mellett 16 hetet biztosít, de lényegében teljes fizetést is, 1 hónapnyi szabadságot adnak Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Szlovéniában, Portugáliában és Franciaországban is. Ezekhez az országokhoz hasonlóan a magyarországi 5 nap helyett egy havi apaszabadságot javasol a Mi Hazánk mozgalom. Humánus szempontok mellett népesedés politikai okokból is, hiszen fontos eszköznek tekintjük a katasztrofális demográfiai helyzet, a megállíthatatlannak tűnő népességfogyás elleni fellépésben, az apák hangsúlyosabb bevonását a gyermeknevelésben. A legférfiasabb dolog az apaság, egy ilyen társadalmi célú hirdetés, állami kampány is elkelne. A Duró Dóra által az Országházba összehívott 400 fős anyaparlament határozatában is leszögezték, amit a Fidesz kormány nem akart meghallani. Idézem tehát, az apák gyereknevelésben betöltött szerepének fokozására van szükség, ezért a gyermek születése után járó 5 plusz 5 napos apaszabadság jelentős növelése is indokolt. Tisztelt miniszter úr, számíthatnak erre az édesapák a Tisza kormánytól, és hogyha igen, mikor, avagy meddig leszünk sereghajtók az apaszabadságok számának tekintetében az EU-ban? Várom érdemi válaszát. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
6: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is a KSH kozmetikázott adatairól már hallottunk, de ezt most hagyjuk. Második az a véleményem, hogy nem, hogy mondjam, kismama szépségversenyt kell rendezni, illetve a fiataloknak megfelelő körülményeket kell ahhoz teremteni, hogy valóban nőjön a demográfiai mutató. De abban egyetértünk, hogy az apák szerepe nagyon fontos. A kormány ezért minden eszközzel támogatja azt, hogy az apák otthon maradhassanak a gyermekek mellett, és vállalta azt is, hogy valóban fizetett apaszabadságot biztosít 3 hetes keretben, mely az uniós minimumhoz képest magasabb. Nagyon fontos azonban, hogy ezt összehangoljuk a CSED-del, a szülők szabadságával, hiszen fontos, hogy a szülők maguk dönthessék el, hogy ki mikor marad otthon a gyermekkel. Ugyanakkor vállaltuk azt is, hogy az állam fogja fizetni, hiszen az nem reális, hogy a munkáltatók fizessék az apák apaszabadságát, mert ez csak így lehet biztosítani, hiszen nem áthárítható. Ugyanakkor megint azt mondom, a szülőknek kell majd eldönteniük, hogy ki mikor marad otthon, ezt a rugalmasságot meg kell adni, hiszen mi valóban kiállunk a családok mellett, és támogatjuk őket. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Kulcsár Krisztián, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Terveze a kormány átfogó igazságügyi reformot címmel. Kulcsár Krisztián képviselő urat illeti a szó 2 percben.
7: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, a magyar igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett közbizalom az elmúlt években súlyos csorbát szenvedett. A magyar igazságszolgáltatás elhiteltelenítésének egyik emblematikus alakja nem más, mint a kúria elnöke Varga Zsé András. Az ő kinevezését kezdettől fogva súlyos szakmai és alkotmányossági kritikák övezték, ugyanis tény, hogy Varga Zsé András úgy került a kúria élére, hogy korábban nem rendelkezett bírói gyakorlattal, ennek megfelelően az Országos Bírói Tanács nagy többséggel alkalmatlanak is minősítette a kinevezését. Azóta több szakmai és bírói fórumon is folyamatosan kritika éri a működését. A bírák és a jogászok nagy része a bírói autonómiát egyre szűkítő, az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztető folyamatok szimbólumának tekinti a személyét. Különösen súlyos aggályokat vet fel az is, hogy Varga Zsé András feleségét, Kovács Helga Marian bírót annak ellenére nevezték ki a fővárosi ítélőtábra polgári kollégiumának tanácselnökévé, hogy a bírák véleménynyilvánító szavazásán 36-14 arányban maradt alul a másik jelölttel szemben. Ez a kinevezés alapjaiban kérdőjelezi meg az intézményi elfogulatlanság és a közbizalom kérdését. Demokratikus jogállamban független igazságszolgáltatásra van szükség, önmagában rombolja a közbizalmat, ha a politikai rendszerhez kötődő vezetők közvetlen családtagjai olyan pozíciókba kerülnek, amelyek a közéletet érintő sajtószabadsági és személyiségi jogi ügyek eldöntésében meghatározó szerepet játszanak. Mindezek tekintettel kérdezem államtitkár urat, tervez-e a kormány átfogó igazságügyi reformot annak érdekében, hogy a magyar igazságszolgáltatás végre kiszabaduljon a pártpolitikai befolyás és a politikai kinevezések árnyékából, és helyreállítja-e a bírói függetlenségbe és az igazságszolgáltatás pártatlanságba vetett közbizalmat? Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 2 percben.
8: Nem jó. Köszönöm a szót, de most már jó. A válaszom röviden igen, a kormány és az igazságügyi minisztérium tervezi az igazságügy reformját. Mielőtt elkezdem, azért az igazságügyi tárcának a célkitűzéseiről egy-két gondolatot engedje meg, képviselő, hogy mondjak. Ugye a legfontosabb pillér, amit említett is, a függetlenség helyreállítása és a választópolgároknak a közbizalom helyreállítása, az intézményekbe vezetett közbizalom helyreállítása, illetve a tekintély helyreállítása. Ebben a körben egyébként az integritás erősítése érdekében az első intézkedéseket már meg is tette a kormány. Az országgyűlés előtt fekvő T/174-es számú törvényjavaslat az igazságszolgáltatás legfontosabb szereplői vagyonnyilatkozata tekintetében is megteremti az integritás hatóság ellenőrzési jogkörét. Az igazságszolgáltatást érintő felülvizsgálati munka folytatásaként az igazságügyi minisztérium elvégzi az ügyelosztási rendszer átláthatóságának javítása érdekében szükséges módosításokat, ami erősítheti a jogkereső állampolgárok bizalmát, és így az igazságszolgáltatás tekintélyét is. Illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása körében vizsgáljuk azt is, hogy milyen módon erősíthetők az Országos Bírói Tanács hatáskörei, annak érdekében, hogy valódi érdemi igazgatás felügyelet valósuljon meg egyrészt az Országos Bírósági Hivatal elnökének központi tevékenységi, igazgatási tevékenysége felett, másrészt, hogy ez az igazgatás felügyeleti hatáskör a jelenleginél fokozottabban érvényesüljön a kúria elnöke felett is, hiszen ahogyan a képviselő úr is említette, számos probléma adódott itt Varga Zsé Andrásnak, a kúria elnökének a kinevezésekor. Az államfő tesz javaslatot a kúria elnökének a személyére, amit az országgyűlés 2/3 fogad el. Viszont az OBT, mind az Országos Bírósági Tanácsnak meghallgatási joga van, meg is hallgatták Vargasi Andrást, és nem nagy többsége, hanem elsöprő többséggel nem javasolták őt elnöknek. Korábban volt egy olyan szabályozás egyébként, hogy 5 év bírói szakmai gyakorlat szükséges ahhoz, hogy valaki kúriai elnök legyen. Ezt a korábbi kormány egy törvénymódosító javaslattal megváltoztatta, és ezért fordulhat elő az, hogy most olyan kúriai elnök van, akinek abszolút nem volt bírói gyakorlata. Úgyhogy válaszolva a kérdésre, igen, tervezzük az átfogó igazságügyi reformot.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak. Tisztelt Országgyűlés, Papp Zsolt, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Milyen intézkedéseket tett a kormány az afrikai sertéspest és állatbetegség házi sertés állományban történt megjelenése kapcsán címmel? Papp Zsolt képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az afrikai sertéspest is eddig is itt volt, és nehezítette a sertéstartók mindennapjait. Viszont történt egy változás, mert eddig csak a vaddisznóállományban volt kimutatható, ez év június 3-ával pedig a NÉBI kimutatta házi sertés állományokban. Mint tudjuk, emberre nem veszélyes ez a megbetegedés, viszont a sertésállományban nem rendelkezik hozzá gyógykezelés vagy vakcina. Komoly következményekkel jár ez a megbetegedés. Szállítási korlátozás, piaci nehézségek, a fogyasztó bizalomvesztésével, árnyomással és számos nehezítő tényezőt rak az egyébként is nehéz helyzetben lévő sertésállományra, illetve a sertés ágazatra. 2025-ben Európai Unió vizsgálva 76%-kal nőtt a házi sertésekben, 44%-kal a vaddisznóban kimutatható ASP-nek a jelenléte. Nehezíti a védekezést, hogy a környező országokban rendre kimutatható ez a megbetegedés. Kérdés az, hogy a magyar hatóságok tudták-e lokalizálni a fertőzést, meg tudják-e védeni a sertéságazatot attól a pusztító kereskedelmi következménytől. Történt-e kontakt és mozgásrekonstrukció az érintett telepen, azon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepen, amelyen 3000 sertés volt érintett. Illetve milyen kampányt indítanak a nagy számú telepek ellenőrzésére és felkészítésére esetleg. És de talán a legfontosabb kérdés, illetve az előző hozzászólásában én is említette, az összes közül a legfontosabb kérdés az a kereskedelmi, hiszen tavaly szeptember óta rendkívül nehéz helyzetben van a sertéságazat. A regionalizációnak a kérdése. Folytatnak egyeztetést olyan fontos külföldi partnerekkel, harmadik országokkal, aki komoly vevője a sertéspiacnak, meg tudják-e oldani a regionalizációt, hogy ne egy országos tilalommal, hanem csak egy-egy területre vonatkozzon. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kérdésében azt feltételezi, hogy mi nem tettünk semmit ez alatt az időszak alatt, amióta ez a kérdés kiderült, akkor el szeretném mondani, hogy mi történt. Ugye 6.-3-án derült ki, hogy Vállaljai sertéstelepen regisztrálták az afrikai sertéspest is megbetegedését. Ennek a telepnek a felszámolása ez 6-ával megtörtént. A 10 kilométeres védőkörzetben tisztartási hely volt még, 282 sertést tartottak. A teljes védőkörzet összes vérvizsgálati eredménye megtörtént, és 6-áig a negatív eredmény is megvolt. Tehát magyarul mondva máshol nem volt fertőzött állat. Felmértük ugyanebbe az időszakba, hogy nagyságrendileg 10 000 tonna sertéshús van vizeken ázsiai országok felé, alapvetően Dél-Korea, Vietnám irányában. Ezeknek a tételeknek a tárgyalása az elindult, többek között az agrárataség bevonásával, hogy az átvételük megtörténjen, illetve a kereskedőkkel is felvettük a kapcsolatot. Nagyságrendileg 600 tonna olyan sertéshús szorult a hűtőházakba Magyarországon, ami érintett lehet időrendiségében a lapangási időt tekintve. Ennek a tételnek a levezetésével kapcsolatosan is elkezdtük a tárgyalásokat. És azt kell tudni, hogy június 8-ára pedig egy megbeszélést hívtunk össze a teljes termékpálya részvételével, ahol megbeszéltük, hogy ki mit tud tenni annak az érdekében, hogy az elkövetkezendő időszakban lévő sertéshús felesleget, ami a korlátozásokból adódik, le tudjuk vezetni. Azt kell értelmezni ebbe a helyzetbe, hogy ez nagyságrendileg egy 8-7-es időszakot ölel fel, az alatt az időszak alatt nagyságrendileg a piac megnyugodhat, és az Európai Uniós piacon belül ezt a sertés mennyiséget, ezt nagy valószínűséggel el is fogjuk tudni helyezni, illetve olyan anomáliákra lettünk figyelmesek, hogy a magyar közétkeztetésben, illetve a magyar késztermékgyártásban nagyon kicsi a magyar sertés hús aránya, és a piaci szereplőkkel leültünk, elkezdtünk tárgyalni arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. És van még egy jó hírem, hogy elkezdünk egy sertéshúsfogyasztás ösztönző kampányt, ugyanis ebbe a 8 hétbe, hogyha mindenki a 8 hét alatt 5 adaggal több sertéshús fogyaszt, akkor megoldja ezt a piaci zavart. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek.

0: olyan mértékben, amely jelzések alapján fogyatékkal élők, idős emberek vásárlási nehézségein igyekeztünk segíteni, hiszen minden változik, a lényeg nem, ahogy azt az ismeres sláger is mondja, azonban nyilván a kereskedelem is változott az elmúlt években, a technológia, a technika változása ezt hozza, digitalizáció, automatizálás, önkiszolgálás, internetes vásárlás és sok-sok minden más, a hagyományos vásárlás háttérbe szorul, viszont az idős emberek számára és a fogyatékkal élők számára bizonyos helyzetekben gondot jelent az automatáknál történő fizetés lehetőség. Ezért köteleztük arra a kereskedelmi törvényben a nagyvállalatokat, multicégeket, hogy ne csak önkiszolgáló pénztárak legyenek egy-egy áruházban, hanem legyen lehetőség hagyományos pénztárnál, élő pénztárosnál fizetni. Szerintem ez egy fontos odafigyelés a vásárlókra. Nekem édesapám kereskedő volt, azt tanította, hogy mindig a vevőnek van igaza, és nem akarom itt szegény kapitány István miniszterot nehéz helyzetbe hozni, de egy alma máterben tanultuk a kereskedelmet annak idején a 80-as években a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolán, csak aztán ő más irányba továbbképezte magát, én is, de ettől még fontos, hogy a kereskedelem tekintetében gondoljunk az embertársainkra. Arra kérdeznék rá, tisztelt államtitkár úr, hogy tervezik a jövőben, hogy ellenőrzik, hogy a nagyvállalatok, illetve a multicégek alkalmazzák ennek a lehetőségét. Én is járok vásárolni, számos helyen látom, hogy megpróbálják kijátszani ezt, és rászorítják az embereket, hogy csak és kizárólag automatáknál fizessenek, ezzel nehézséget okozva a nyugdíjasoknak és a fogyatékkal élőknek és nagycsaládosoknak is, illetve terveznek-e további vásárlóbarát döntéseket, mint például az elsőbségi pénztáraknak a bevezetése. Ez számtalan helyen működik már Európában, hiszen a nagycsaládosoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek lehetőség van egy priority, egy elsőségi pénztárnál való fizetést megtenniük. Szerintem ez is emberközpontuságról szól, úgyhogy erre kérdeznék rá tisztelt államtitkáról, várom válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel, hogy nincs jelen a teremben a miniszter úr, az államtitkár úrnak, Forher Áronnak adom meg a szót, 2 perces időkkel.
2: Elnök asszony, Stevens úr, Porcsár Áron, köszönöm szépen. Először is annyival hagyd kezdjek, hogy köszönöm szépen a képviselő úrnak a kérdését. A szóbeli kérdésben hagyj idézek egy olyat, volt egy olyan, hogy egy nemzet nagyságát az is meghatározza, hogy hogyan viszonyul az adott társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjaihoz, és ezzel én, és szerintem az egész csapat, vagy remélhetőleg az egész országgyűlés egyet tud érteni, ez abszolút így van. Pont emiatt szeretném megköszönni, hogy egy ilyen fontos témát hozott be, ami nem csak az idős honfitársainkat, de nagyon sok fogyatékossággal élőt is érint. Az első kérdésére hagy válaszoljak, hogy alapvetően szerintem rendkívül fontos a fogyasztóvédelmi szabályoknak nem csak a megírása, hanem egyben a betartatása is. Van egy Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, ami folyamatosan vizsgálja a lakossági visszajelzésekben rendszeresen felmerülő kérdéseket. Na most alapvetően, hogyha van bármilyen visszajelzés vagy panasz, akkor mi bízunk abban, hogy a hatóság eredményesen fogja végezni a munkáját, ezért itt az elmúlt hetekben látszik az, hogy a hatóságok erre bátrabban végzik azt a munkát, ami alapvetően ki van nekik szabva. De például van egy külön rész, ami kifejezetten kiterjed arra, hogy a kereskedők biztosítják-e a nem önkiszolgáló kasszákat, illetve az, hogy ilyen klasszikus fizetési módokra is legyen lehetőség. Ez rendkívül fontos, hogy minden olyan állampolgárunk, aki szeretne vásárolni, az ezt kényelmesen és biztonságosan megtehesse. A második kérdésére gyorsan válaszolva, csak annyit szeretnék mondani, hogy ugyanakkor az üzletek működésének a korszerűsítése az elengedhetetlen, és egyértelműen ebbe az irányba halad a világ. Mi ebben partnerek szeretnénk lenni, megvitatni és megtárgyalni azokat az intézkedések, amelyek jók, de ugyanakkor fontos, hogy mindenki számára biztosított legyen a kényelmes és biztonságos vásárlás lehetősége. Bízom benne, hogy képviselő úr is partner lesz ezeknek a megoldásoknak a kidolgozásában. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr! Most pedig az utolsó kérdés feltevésére kerül sor. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Lehet-e majd újból szép kártyával élelmiszert vásárolni címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A TISZA ígérete szerint a nyugdíjasok 97%-a még az idén szép kártya juttatásban részesül, amivel egyetértünk, sőt, támogatjuk még azt az elképzelésüket is, hogy a nyugdíjas szép kártyát élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és

0: pihenésre is fel lehessen használni, hiszen a kisnyugdíjasok számára élelmiszer és gyógyszervásárlás jelentené a legnagyobb segítséget, mivel jövedelmüket nagyobb arányban erre költik, kevesebb lehetőségük van utazni vagy étterembe járni. Javasoljuk ugyanakkor, hogy a többi szépkártya tulajdonos számára is állítsák vissza minél előbb a hideg élelmiszer vásárlásának a lehetőségét. Idén májustól a szépkártya juttatást ismét csak szálláshelyi, vendéglátó és szabadidős szolgáltatásokra lehet igénybe venni, holott az emberek többsége pihenés helyett sajnos megélhetésre fordítja, jövedelem kiegészítésként tekint rá. Az Egyensúly Intézet kutatása alapján a lakosság csaknem fele havi 300 000 forintnál kevesebb bevételből él, harmada nem tudna kifizetni egy 100 000 forintos hirtelen jött kiadást sem, nem beszélve arról, hogy az elmúlt években hazánkban Európa rekorder élelmiszerinflációt tapasztalhattunk, és az idei fagyok és az aszály miatt szintén drasztikus áremelésre lehet számítani. Az intézkedés a fogyasztást is növelni, ami felpörgetni a gazdaságot, ha már a gyárak erre nem képesek. Kérem, tisztelt államtitkárasszony válaszát azzal kapcsolatban, hogy mikor vezetik be a nyugdíjas szépkártyát, ígéretükhöz híven lehet-e majd vele hideg élelmiszert is vásárolni, ezt a lehetőséget biztosítják-e minél előbb a többi szépkártya tulajdonosoknak is, mikor csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját. Várom szíves válaszát, köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, megadom a szót államtitkárasszonynak, Boda Nikolett, 2 percben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden vállalásunkat megvalósítsuk, amelyek segítségével megteremthetjük egy valóban működő és emberséges Magyarország alapjait. Ezen vállalások egyike volt, hogy differenciált támogatást biztosítunk a nyugdíjasok részére. Örömmel tájékoztatom, hogy a részletszabályok kidolgozása, a jogszabálymódosítások előkészítése jelenleg is zajlik a pénzügyminisztériumban, folyamatosan egyeztetve a Szociális és Családügyi Minisztériummal, valamint az intézkedés végrehajtásával kapcsolatban a Magyar Államkincstárral. A vállalás végrehajtásának azonban alapfeltétele, hogy teljes képet kapjunk a költségvetés valós helyzetéről, és a megismert tények alapján felelős módon határozzuk meg a program teljesítését biztosító szakpolitikai intézkedések időpontját és módját. Tekintettel arra, hogy folyamatosan derülnek ki olyan költségvetési tételek, melyek az előző kormány felelőtlen döntéseinek következtében hiányoznak, vagy éppen rosszul lettek betervezve 2026-ra, az államháztartási leltár eredménye kiemelt jelentőséggel bír minden újabb költségvetés befolyásoló gazdasági intézkedés vonatkozásában. Az eredeti szépkártya felhasználási körének bővítésével kapcsolatban hangsúlyozom, hogy annak korlátozottnak kell lennie a vonatkozó uniós szabályozás alapján, emiatt a korábbi bővítések is csak átmenetileg voltak megvalósíthatók. Mindezek fényében ezen kafetéria elem hideg élelmiszerre történő ismételt felhasználhatósága jelenleg nincs napirenden. Az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentés érdekében ugyanakkor jelenleg is dolgozunk az érintett termékek körének, illetve az adócsökkentés időbeli ütemezésének meghatározásán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, államtitkárasszony, most pedig áttérünk az általános vitára. Tisztelt országgyűlés, soron következik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 évi 185-ös számú törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Dr. Hantosi István, Melétei Barna Márton és Kulcsár Krisztián a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztést Téper 200-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhetik. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlést. Elsőként megadom a szót Dr. Hantosi Istvánnak, a Tisza képviselőjének, napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt elnök asszony! Tisztelt országgyűlés! Mit kíván a magyar nemzet? legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Nem véletlen, hogy 1848-ban a márciusi ifjak is ezt a követelést fogalmazták meg első helyen, amikor a 12 pontot Jókai Mór és Irény Dániel összeírta. A valódi és független közmédia mindannyiunk közös ügye, a felelősségünk pedig történelmi. Mi magyarok nem csak 1848-ban, hanem 1956-ban, 1989-ben, és most 2026-ban is küzdöttünk és küzdünk a média a sajtó szabadságáért. A Tisza vállalta, hogy helyreállítja a közmédia és a média szabályozás függetlenségét. A Téper 200 számú törvényjavaslat Magyarország demokratikus működésének alapjait érinti. A szabad nyilvánosság, a sokszínű és független tájékoztatás a demokratikus jogállam egyik legfontosabb alappillére. Tulajdonképpen mit is jelent a cenzúra kifejezés? A magyar nyelv értelmező kézi szótára szerint önkényeskedő ellenőrzés, bírálat, valamilyen hivatal, intézmény megléte működése. Tulajdonképpen állami önkény a sajtó szabadsága felett. A Fidesz-KDNP kormányzat ezt az elmúlt években valahogy mégis elfelejtette. Elfelejtette, hogy a közmédia nem lehet kormányzati vagy pártpolitikai kommunikációs eszköz, magyarul propaganda. Elfelejtette, de meg is lett a következménye, mert mi magyarok erre ismételten nemet mondtunk április 12-én. A Tisza javaslata egyszerű. Visszaadjuk a közmédiát, mégpedig egy független és objektív közmédiát a köznek, a magyar embereknek. Tisztelt ház! A médiát gyakran emlegetik negyedik hatalmi ágként. Nem azért, mert választott közhatalmat gyakorolna, hanem azért, mert meghatározó szerepe van az állampolgárok véleménynyilvánításában és a közös döntésekben való részvételében. A demokráciához intézményi garanciák, fékek, ellensúlyok, olyan szabályok és intézmények szükségesek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számon kérhetővé teszik. Ilyen ellensúly maga a szabad és sokszínű média is. A közpénzből fenntartott közszolgálati média pedig különösen nagy felelősséget visel a közvélemény alakításában és az állampolgári döntéshozatalban. A közmédia közfeladatot lát el, közvagyonnal gazdálkodik, és a nyilvánosság bizalmából működik. Éppen ezért nem lehet a mindenkori kormány propaganda eszköze, ahogy azt 2010 óta sajnos láttuk. Nem lehet egyetlen politikai erő kiszolgálója. Mi a Tiszában hiszünk a sajtószabadságában és abban, hogy nincs helye cenzúrának, kézi vezérlésnek, különösen nem a közmédiában. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt másfél évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy az előző kormányzat által megalkotott médiaszabályozás, médiarendszer nem tudta biztosítani, vagy talán nem is akarta ezeket a követelményeket. Nem biztosította sem a sajtószabadságát, sőt cenzúrát működtetett. Erről a közelmúltban számos bizonyíték látott napvilágot. A szerkesztői függetlenség és a közmédia pártatlansága súlyosan sérült. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye nem érvényesült. A közmédia hitelessége és társadalmi elfogadottsága jelentősen csökkent. És nem csak mi magyarok elégeltük meg a korrupt és elfogult párt által uralt közmédiát, hanem számos nemzetközi intézmény jelezte súlyos aggályait. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az EBSZ választási megfigyelői missziói rendre választásról választásra jelezték a közmédia egyértelmű elfogultságát. Az Európai Bizottság jogállamisági jelentései évek óta rendszeresen felhívják a figyelmet a közszolgálati média és a médiahatóság függetlenségének hiányára. 2025. decemberében pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, ugyanis a magyar szabályozás nem volt összhangban a 2025 óta hatályos európai médiaszabályozással. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslatunk ezekre a problémákra ad választ. A sajtó szabadságát biztosító és a cenzúra eltörlését célzó törvényjavaslatunk három jelentős pillérből áll. Az első a közmédia szerkezeti, szervezeti átalakítása, a második a vezetői kiválasztás és annak rendszerének reformja, a harmadik pedig a média felügyelet, a média hatóság reformja. Az első nagy pillér, tehát a közszolgálati médiaszolgáltatás szervezeti átalakítása. A jelenlegi rendszernek egyik legnagyobb problémája, vagy ha nem a legnagyobb problémája, az átláthatatlanság és a hatékonytalanság. Közpénzpazarló felhasználása, ahogy már mondtam, propaganda célokra. Az intézményi struktúra bonyolult, a felelősségi viszonyok nehezen követhetőek, az ellenőrzést és a felügyeletet ellátó kuratórium, közszolgálati testület és a közvélemény számára egyaránt. Vagy talán nem is annyira átláthatatlan, legalábbis hogyha a szabályozás céljára és a működésére gondolunk, hiszen egyértelmű mindannyiunk számára, ebben az országban élünk mindannyian, mi történt az elmúlt másfél évtizedben a közmédiában. Törvényjavaslatunk ezért megszünteti a jelenlegi, mesterségesen szétválasztott konstrukciót, ahol egy gyenge, eszközök nélküli, személyzet nélküli médiaszolgáltató mellett a média hatóságnak alárendelt, tehát egy hatóság alárendelt vagyonkezelő alap rendelkezett személyzettel, tartalomgyártási kapacitással, eszközökkel. A tényleges médiaszolgáltatási képességgel, tehát nem rendelkező Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT-be beleolvad az MTVA. Így Magyar Rádió és Televízió non-profit ZRT látja majd el a közszolgálati médiaszolgáltatást. A másik reform javaslatunk pedig, hogy újra önálló intézményként működik a Magyar Távirat Iroda, Magyar Hírügynökség. A cél tehát világos, átlátható szervezet, egyértelmű felelősségi rendszer, hatékonyabb és költségkímélő működés, és mindenek előtt nagyobb szakmai és funkcionális függetlenség. A közmédia irányításának és felügyeletének új garanciális szerve a közszolgálati közalapítvány jogutódjaként létrejövő független közmédia testület lesz. E testület 9 tagból áll majd. 3 tagot a kormány oldal jelöl, 3-at pedig az ellenzéki oldal, további 3 tagot pedig szakmai szervezetek delegálhatnak. Egy átlátható kiválasztási folyamatban. Ez a paritásos és szakmai összetétel azt biztosítja, hogy a közmédia működését a jövőben ne egyetlen politikai oldal, sőt ne is a politika határozza meg. Ne legyen többé cenzúra, hanem szerkesztőségi alapon, szerkesztői szabadságon alapuló szakmai követelmények megtartásával minőségi, közszolgálati médiaszolgáltatást nyújtson. A testület feladata lesz a közmédia függetlenségének védelme, gazdálkodásának ellenőrzése, a jelentős értékű szerződések felügyelete, valamint a vezető kiválasztásában való közreműködés. A közmédia függetlenségét a finanszírozás megújítása is szolgálja. 2028-tól 3 éves költségvetés alapján gazdálkodhat a közmédia, és a költségvetési tervezet elfogadásakor összhangban a transzparens működéssel az előző évet auditáló jelentés értékelése rendkívül fontos szempont lesz. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat második pillére a vezetői kiválasztási rendszer átláthatóvá tétele. A TISZA választási programjában vállalta a nyilvános kiválasztási folyamatot, ami összhangban van az európai médiaszabályozással, az EMFA-val, az Európai Médiaszabadság Rendelettel, amely egyértelmű követelményeket fogalmaz meg. A közszolgálati médiaszolgáltatók vezetőit és igazgatósági tagjait átlátható, nyílt, hatékony, megkülönböztetésmentes eljárások keretében kell kiválasztani, előre meghatározott, objektív és arányos kritériumok alapján. A jelenlegi rendszer nem felel meg ennek az elvárásnak. Ezért is indult kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal az előző kormány mulasztása miatt. A mi javaslatunk azonban megfelel. Nyilvános kiválasztási eljárást vezetünk be. Objektív szakmai követelményeket írunk elő. A pályázatok megismerhetőek lesznek. A kiválasztás indokai ellenőrizhetőek lesznek. A vezetői pozíciók betöltésének alapja többé nem a politikai lojalitás, hanem a szakmai alkalmasság lesz. Tisztelt ház! Javaslatunk harmadik nagy területe a média felügyelet reformja. A média szabályozás ugyanis csak akkor képes betölteni a feladatát, ha maga a jogalkalmazó, szabályozó és felügyelő hatóság nem cenzori hivatal, amelyet a hatalom kézi vezérléssel működtet, hanem független, mint szakmailag, mint funkcionális módon. A testület összetétele tudatosan szakít a Fidesz által kialakított egyoldalú politikai dominancia lehetőségével. Ahogy azt az Európai Bizottság is évek óta kifogásolja, a médiatanács összetétele jelenleg nem biztosítja ezt a függetlenséget. A jelenlegi öt tagú testület valamennyi tagját a Fidesz-KDNP delegálta, ebből fakadóan a médiatanács döntései gyakran politikai indítatásúak voltak, és sokszor egyáltalán nem is voltak megismerhetőek az állampolgárok számára. Ez már önmagában alkalmas volt arra, hogy megingassa azt a közbizalmat, amit a jogalkotó, az állam, mi magunk és mindannyian elvárunk a közmédiával és a médiafelügyelettel szemben is. A Téper 200-as törvényjavaslat ezen is változtat. A jövőben a médiatanács ugyan öt tagú marad, de összetétele kiegyensúlyozott lesz. A Tisza nem vindikálja magának, hogy öt tagja legyen a médiatanácsban, hanem két tagot a kormányoldal, két tagot az ellenzék fog jelölni, a médiatanács elnökét pedig egy nyilvános, átlátható pályáztatási folyamatban, nyilvános meghallgatás alapján szakmai eljárásban választ ki. A döntés alapját előzetesen meghatározott, átlátható, objektív, megkülönböztetésmentes és arányos kritériumok, szakmai szempontok képezik majd. Javaslatunk egyúttal szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat, nagyobb nyilvánosságot és átláthatóbb működést ír elő a közmédia és a média felügyelet vezetői számára. Ezáltal a médiatanács valóban a média pluralizmus, a sajtószabadság és a tisztességes médiapiaci verseny őrévé válhat, ahelyett, ami most cenzori hivatal helyett. Néhány további intézkedésünk a sajtószabadság erősítése és a politikai önkény a cenzúra kiköszöbölése érdekében. Egy sajtóalapot hozunk létre, amely új alapokra helyezi a médiatámogatások rendszerét. A közösségi médiaszolgáltatók, nem a közszolgálati médiaszolgáltató számára készített, de közszolgálati értékeket teremtő műsorszámok készítésének támogatása mellett a független bírálóbizottságok által értékelt pályázatokon a nyomtatott és az online független sajtó etikus újságírást művelő sajtótermékei is plusz forrásokhoz juthatnak. A törvényjavaslat megerősíti a civil társadalmi ellenőrzési mechanizmust is. A közszolgálati tanáccsá alakuló közszolgálati testület új tagokkal egészül ki, mind a művészetek, mind a gyermekek védelme, a környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó szervezetek tagjaival. Megerősítjük tehát azt a civil kontrollt, amit a mai nap folyamán délelőtt több képviselőtársunk jelzett. Tisztelt ház! A Tisza törvényjavaslatának a célja, hogy legyen olyan közmédia, amely nem politikai megrendeléseket teljesít, hanem a közérdeket szolgálja. Legyen olyan hírügynökség, amely nem narratívákat gyárt, hanem tényeket közöl. Legyen olyan médiahatóság, amely nem politikai szereplőként, hanem független szabályozóként működik. A Tisza célja tehát a javaslattal annak biztosítása, hogy Magyarországon olyan közmédia legyen, amely műsoraival és tartalmaival minden állampolgár számára biztosítja a tájékozódáshoz való jogérvényesülését, a minőségi szórakoztatást, művelődést, kulturális tartalmakat, és közben teljesíti azokat az elvárásokat is, melyekkel a közmédia egy valódi 21. századi színes médiaplatform lehet. A médiatörvény most benyújtott módosítása utat nyit annak is, hogy elindulhasson egy társadalmi és szakmai egyeztetés arról, hogy mi a közmédia szerepe, milyen tartalmakat kell szolgáltatnia a közmédiának, és mit gondolunk a médiaszabályozásról. Nyilvános szakmai és társadalmi párbeszédet indítunk a közmédia jövőjéről, a médiaszabályozás reformjára pedig egy következő jogalkotási lépésben sor fog kerülni. Tisztelt képviselőtársaim! Ezért kérem Önöket, hogy a TÉPER 200-as számú indítványunkat támogassák, támogassák a közmédia függetlenségének helyreállítását. Támogassák azt, hogy a közmédia végre valóban a magyar embereket szolgálja. Támogassák a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e hozzászólni. Tar Zoltán miniszter úrnak megadom a szót 30 perces időkeretben.
4: Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, kedves képviselő úr. Előjáróban hadd mondjam azt, hogy a kormány támogatja a képviselők által beadott törvénymódosítást, az összhangban van a kormány szándékaival, azokkal a tervekkel, amelyeket a programunkban is vállaltunk, és amely egyébként nem az a program, amelyet a leköszönt, elbúcsúztatott kormányoldal az általa működtetett propaganda felületen hozott nyilvánosságra, hanem az a program, amelyet mi hoztunk nyilvánosságra 240 oldalban. Jelentem, hogy a Tisza képviselői dolgoznak, erről tesz bizonyságot ez a beadvány, ami alaposan kidolgozott és végiggondolt, és jelentem azt is, hogy a Tisza kormány is dolgozik, erről számolt be miniszterelnök úr is nemrégen, és ehhez tudok én is kapcsolódni ennek a törvényjavaslatnak a vitájával összefüggésben. A kormány legfontosabb feladatának tartja azt, hogy a magyar nép felszabaduljon és gyűlölet nélkül egységben tekinthessen egymásra. Meggyőződésem, hogy ezen az úton visz tovább a Tisza mostani törvényjavaslata is. A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés elengedhetetlen és kiemelkedően fontos lépése a média szabadság biztosítása. Ez az, amit az elmúlt közel két évtized folyamatosan bővülő központosítása egész egyszerűen kicsavart az emberek kezéből. És ez különösen igaz volt a közmédiára, amelyet az elmúlt években szabályosan rabul ejtett az orbáni hazugságipar. Ennek a törvénynek egy feladata van, túllépni a központi irányításon, levetkőzni a politikai szervilitást és visszaadni a közmédiát annak, akiket megillet, a magyar embereknek. A nép és a magyar sajtó is visszakaphatja ezzel a méltóságát, és elindulhatunk egy olyan médiapiac kialakulása felé, amelyen ehhez az országhoz hosszú évek óta méltó lett volna. Mert a rettegő hatalom az elmúlt 16 esztendő alatt lezüllesztette a teljes magyar médiát. Vidéki újságok szűntek meg, folyóiratok kerültek a megszűnés szélére, szerkesztőségek zártak be, vagy kényszerű módon alakultak át propagandává. Olyan mostohán bántak Kosztolányi és Ady Endre hagyatékával, a magyar sajtóval, mint amilyen mostohán bántak úgy általában a magyar kultúrával. Ugyanis nagyon bölcsen felismerték, hogy ezek a területek kritikus gondolkodásra tanítanak, és ettől önök érthető módon rettegtek. Azt ráadásul pontosan tudták, hogy a magyar lakosság egy része meg sem engedhette magának azt, hogy más csatornára vagy online lapokra fizessen elő. Önök okozták ezeknek az embereknek a nyomorát, és önök használták ki azt is, hogy a közmédia által rájuk öntött mocsokkal megtéveszthetik őket. Megosztották a magyar népet, gyűlöletet szítottak és riogattak, és ebben önöknek hű csatlósa volt a közmédia. Holott a közmédia nem erről szól. Feladata a közbeszéd alakítása, az objektív tájékoztatás, az informálás. Mert jól működő közmédia nélkül mérgező a közbeszéd. Ha a közmédia nem szabad, végső soron a magyar emberek gondolkodása, maga a nép sem lehet szabad. Egy korrekt közmédia mindannyiunk közös ügye és érdeke. Aki ezt nem látja be, az a propagandára szavaz, mint tették ezt önök az elmúlt 16 esztendőben. Meggyőződésem, hogy a Fidesz-KDNP bűnt követett el a magyar emberek ellen, a magyar emberek, a magyar nép egysége, a magyar nép egésze ellen. Az önök által lerombolt közmédia orwelli szinten istenítette a vezetőt, a kedves vezetőt, miközben a hírszolgáltatás öncenzúráját nézve leginkább Moszkvában vagy boldogabb pillanatokban Fennyánban érezhette magát tőle az ember. Nem tudom, önök nézték-e a saját közmédiájukat. Látták-e, hogy a nyilvánosság szolgálata helyett hogyan használja saját pártjuk, koalíciójuk, holmi egybites agymosógépnek a közmédiát? Mit szól ehhez az önök között ülő Németh Balázs, aki először a közmédia leépítésében vett részt tevékenyen, vagy miután ott jól bizonyított, csatlakozott a Fideszhez képviselőként? Mert ha nézték, biztos emlékeznek, hogy ez volt az az úgynevezett közmédia, ami egy újságíróról azt állította, hogy kérdésekkel provokált, amikor kérdezni merészelt a Fidesztől. Ebben a közmédiában keverték le azt a betelefonálót, aki a sajtószabadság mellett felmert szólalni. És itt indítottak cikksorozatot hajléktalan emberek nyomoráról. Talán önök is emlékeznek rá, hogy a Kossuth Rádióban a bukott miniszterelnök hetente hirdethette az igét, ez volt az úgynevezett gyűlölet fél óra, egy óra, 40 perc, miközben az elmúlt években csak a riogatás, háborúzás, ukránozás ment. Számtalan helyreigazítási pert kapott, és még többet bukott a Fidesz-féle közmédia. Az alapműködés az volt, hogy a dolgozók felülről várták, felülről kellett, hogy várják az UKÁSZ, hogy miről számolhatnak be, és miről kell hallgassanak. Így történhetett az meg, hogy a kormány propagandában nem jutott hely a köztévében a Pegasus botránynak, pedig elég komoly hírverése volt. Nem jutott hely az MNB botrányról való beszámolásnak, nem nagyon lehetett hallani a kegyelmi ügyről, és nagyon sok más vérlázító esetről sem. Jelentem, hogy új korszakhoz értünk, egy új korszak következik. A közmédia viszont nem úgy fog megújulni, mint a Fidesz, hogy ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazzal a vezetéssel végül nagy erőbedobással ugyanaz marad. Pedig a Fidesz mindent megtett azért, hogy a közmédiában ne változhasson semmi. Igyekezett bebetonozni a közmédia működését az általa favorizált vezetők megerősítésével. A mostani törvényjavaslat ezt a rendszert szabadítja fel. Azt a közmédiát hagyja működni majd, amely a közszolgálatiság helyett eddig csak a gyűlöletben volt éllovas. A közmédia feladata hatalmas, a helyzet viszont igen súlyos. Azért is, mert az európai média szabályozással teljesen ellentmondba működött a közmédia, de azért is, mint ahogy hallottuk az előterjesztőtől, mert átláthatatlan hova és mire ment el a beleöntött rengeteg állami pénz. Jelenleg mintegy 165 milliárd forintot költünk a közmédiára. Hogy segítsek kicsit a matekban, ez több mint 17 ezer forint minden magyar ember után. 17 ezer forint per capita az, amit hozzá tesz a közös költségvetésünk, az adófizetők a közmédia működéséhez. Ez GDP arányosan jóval több, mint amennyit sok más európai ország költ, ehhez képest a minősége inkább nem jellemzem. Mégsem a bizalom, a hitelesség vagy az elérés európai élvonalában vagyunk, sőt. A probléma nem az, hogy van közmédiánk, hanem az, hogy túl sokat fizetünk, túl kevés közszolgálati teljesítményért. Olyan elvek mentén fog a jövő közmédiája működni, amelyeket 16 éven át még hallomásból sem ismertek, és nyilván ebből adódóan ez némi zavart fog okozni. Sorolom, melyek ezek. Objektivitás, korrektség, kiegyensúlyozott tájékoztatás, dezinformáció elleni harc, tehát nem a dezinformáció fokozása, hanem a dezinformáció elleni küzdelem. Csupa olyan dolgot tart majd be Magyarország új közmédiája, ami eddig is elvárt minimum lett volna. Ahogy hallottuk az előterjesztőtől, a törvényjavaslat egy újabb mérföldkő a közmédia átalakítása felé, amelyet a javaslat elfogadása után a miniszteri biztos koordinációja mellett egy ideiglenes vezetés vesz majd át. Nekik kiemelt feladatuk az lesz, hogy szakmai és pénzügyi auditot hajtsanak végre, és biztosítsák ebben az átmeneti időben is a korrekt hírszolgáltatást. És mielőtt félreértelmezik a törvényt, megismétlem azt, amit az előterjesztő már elmondott, a közmédia átalakításában az ellenzéki képviselők is részt vehetnek, tehát önök, akik szemben ülnek velem. A javaslat a jelenlegi vezetők lemondatását teszi lehetővé, ami után létrejön a független közmédia testület, és ebben, ahogy hallottuk, kormánypárti és ellenzéki képviselők is lesznek. És ahogy azt is hallottuk már, képviseli ebben a testületben az önök által számtalanszor elfelejtett és elnyomott szakma is magát. Az átalakulást a közmédia működési átvilágítása követi, megszűnik a politikai propaganda, helyette valódi hírszolgáltatás jön. A közmédiát nem a kormány, nem a minisztérium, nem politikusok fogják irányítani, hanem társadalmi és szakmai egyeztetések mentén az emberek jelölhetik ki, milyen utat várnak el. Ezt pedig már majd a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető alakítja majd ki, egyetlen egy fő szempont mellett mentén, hogy egy korrekt közmédiát hozzon létre. Egy olyat, amit hosszú éveken át elvettek a magyaroktól. A közmédia feladata viszont nem csak a függetlenség és az objektivitás lesz, hanem a kultúra segítése is, ahogy ezt szintén hallottuk. Fájóan hiányzik az átpolitizált, lebutított közmédiából a Fidesz által elhanyagolt magyar kortárs irodalom, a népművelés, a kulturális értékek, ezekből alig maradt valami a magyar közmédiában. Kedves képviselőtársaim, ez a törvényjavaslat tehát felszabadítja káoszos rendszeréből a közmédiát, hogy egy új úton indulhasson el ezzel a magyar sajtó is. Hosszú távon pedig valami igazán fontosat kapunk vissza. Országunk demokratikus önbecsülését, amely begyógyítja a sebeket, újra gondolkodásra, beszélgetésre és vitákra tud sarkalni embereket. Végső soron pedig egy olyan Magyarországot ad az embereknek, amit már nagyon régen megérdemeltek volna. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. 15-15 perces időkeretben elsőként megadom a szót Kulcsár Krisztiánnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 percben. Parancsoljon!
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! A valódi közmédia mindannyiunk közös ügye. A most benyújtott törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát, visszaadja a nyilvánosság méltóságát a magyar embereknek, ezzel helyreállítja Magyarországon a demokrácia egyik legfontosabb alapelemét. A törvény módosítására azért van szükség, mert a magyar közmédia az elmúlt években történelmi mélypontra jutott. Ezt megismétlem. Sosem volt a magyar média olyan mélyen, mint a Fidesz-KDNP kormány alatt. Önök elvették a közmédiát a köztől. Elvették az emberektől, kisajátították, és arra használták, hogy azon keresztül hazugságokat súlykolva próbáljanak választást nyerni. Pedig ezért buktak el. És nem a digitális tér, Brüsszel, meg a mozgósítás hiánya miatt, amiről az önök bukott miniszterelnöke szombaton hadovált. Az önök egyik legsúlyosabb bűne az, hogy a magyar médiapiacot adófizetői pénzen leuralva eltorzították. Felemelték propagandistáikat, hazudtak reggel, délben, este, a független újságíróktól pedig úgy félt Orbán Viktor, mint a tűztől. Őket hazugsággyárosoknak, poloskáknak nevezte pusztán azért, mert rettegett a valódi kérdésektől, és az igazságtól való szembenézéstől. A valóságtól elszakadva halucináló bukott miniszterelnök annyira félt a médiától, hogy 16 éves uralkodása során mindent elkövetett a függetlenség felszámolásáért, a szabad gondolatok elfojtásáért. Nem mert szembenézni a valósággal, ezért inkább elérte, hogy a közmédia igazság helyett hazug mocskot öntsön az emberekre. De vegyük is végig, mi történt önök miatt az elmúlt 16 évben, mi alatt szerkesztőségeket szántottak be, és ott dolgozó embereket lehetetlenítettek el. Az egykor legolvasottabb online újságot lesilányították a Tisza lejáratásán ügyködő propagandalappá. A megyei lapok önállóságát megszüntették, országos és vidéki újságírói műhelyek tucatjait tették tönkre, ezért kilátástalan helyzetük miatt tehetséges újságírók köszöntek el a szakmájuktól mindörökre. És az önök újságjai, televíziói, rádiói ekközben mit csináltak? Adófizetői pénzen világháborúról hadováltak, női szoknyák és hajléktalanok fotózgatását kérték olvasóiktól, fekete kampányokat vittek, a pártállam ellenségeit listázták, gyalázták, gyűlölköztek, hazudoztak, riogattak, pánikot keltettek, politikusok nemi szervét elemezték. Amikor sajtóról beszélünk, alapvető értékekről beszélünk. A demokrácia védelmének első vonaláról, hiszen valódi elhivatott újságírók nélkül sok bűnük talán soha nem derült volna ki, és ezt önök is tudták. Nem akarták, hogy a közmédia tudósítson az előző kormány botrányairól, az ország valódi helyzetéről, a mutyikról, a luxizásról, 60 pusztáról, az MNB-s bankrablásról, a kegyelmi ügyről, az orosz hekkerekről, a törvénytelen lehallgatásokról vagy a Gödi akkumulátorgyárról. Ehelyett folyamatosan csak megtévesztettek, és központilag öntötték az álnok mocskukat az emberekre. Mindeközben most is itt ül önök között a közmédia függetlenségért hirtelen aggódni kezdő, a tényeket megkérdőjelező, saját hazugságukat is gyártó propagandista Németh Balázs, aki 10 éven át dolgozott lelkesen ebben a hazug közmédiában. Ez volt az a közmédia, amelyet egy évtizedig egy hivatalos hírhamisító vezetett. Ez volt az a közmédia, ami háborús övezetnek rendezte be a stúdióját. Ez volt az a közmédia, ami 2024-ben még Hiroshima-ba is elutazott, hogy atombomba túlélőket használjon föl propaganda üzeneteihez. Napestig lehetne sorolni a bűneiket. A közmédia működésénél távolabb nem is állhatott volna a nyilvánosság szolgálatától, és közben az MTVA és az egész átláthatatlan, katyvaszos médiakonstrukció Fideszhez lojális vezetőit bebetonozták a választások utára is. Így akarták állandósítani a magyar néplélek rendszer szintű leépítését, a gyűlölet és a félelem keltés terjesztését. Megígértük a közmédia átalakítását, ezen az úton járunk a kormányalakítás óta. A Fidesz képviselőivel szemben, mi a törvényeket betartva, jogállami keretek között tesszük mindezt. A pénteken benyújtott törvénymódosítási javaslat elfogadása szükségszerű, jogszabályi keretek között így lehet haladni. A legalapvetőbb sajtóetikai normákat megszegő, bebetonozott vezetők leválthatósága az első lépés ahhoz, hogy elérjünk egy olyan állapotot, amit itthon 16 éve nem láttunk. Egy objektív, függetlenül működő, az embereknek valós információt adó, és nem őket hazugságokkal riogató közmédiát. Egy olyat, ami nem a civilek félrevezetését tekinti sikernek, nem intézményesíti a hazugságot és a gyűlöletkeltést. Az előző 16 év arról szólt, hogy az európai médiaszabályozás elérhetetlen távolságra kerüljön, a közmédia pedig jobban hasonlítson az orosz vagy az észak-koreai modellre, mint az európaira. A mi ígéretünk nem ez. A Tisza kormány hatályos médiatörvény betartását tűzi ki célul, ami újdonságként hat majd a közmédiát fogyasztók és a közmédiában dolgozók életében is. A mostani törvénymódosítás ehhez elengedhetetlen. Az előző rendszer nem tűnt el a választásokkal, mert a közmédiában ugyanazok az emberek ülnek, akik a központi irányítástól való függés és a politikai megrendelő kiszolgálásának logikája szerint működnek. Az intézményi keretek, a közszolgálati közalapítvány kuratóriuma, az MTVA, a Duna Média szolgáltató feletti tulajdonosi jogok ezeket a működési logikákat konzerválták. A törvényjavaslat lehetővé teszi a vezetők lemondatását, ezzel megszűnik a közszolgálati közalapítvány. Létrejön helyette a független közmédiatestület, amiben a kormánypárt, az ellenzék és a médiaszakma is egyaránt delegált tagokat. Ez utóbbi kiemelten fontos, mert az elmúlt 16 évben a szakmával egyeztetés sosem zajlott, és soha nem figyeltek oda azokra a médiaszervezetekre, oktatókra, szakértőkre, akik jelezték, hogy rossz irányba tart a magyar média. A törvénytervezet szerint a független közmédia testületre szállnak át a közmédia felett gyakorolt tulajdonosi jogok, nem a kormányra, nem a miniszterre. Ezzel a módosítással tehát megszűnik a közszolgálati közalapítvány, az MTVA és a Duna Média Szolgáltató egyesülnek, az MTI pedig újra önálló hírügynökség lesz. A törvénymódosítás reagál az európai média szabályozásra is. Többek között a közmédia működése kapcsán is uniós kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen. A változás azért is szükségszerű, mert a közmédia működése nem csak tartalmilag, de pénzügyileg is tarthatatlan. Épp ésszel felfoghatatlan, hogy a közmédia 2025-ben 150 milliárd forintból működött. A vezetők leváltása után ideiglenes vezetés kerül a közmédia élére addig, amíg helyreáll a hírszolgáltatás. Az ő feladatuk a szakmai és pénzügyi audit. A mostani indítványunk egy kétlépcsős folyamat első lépése. Ez a javaslat megnyitja az utat ahhoz, hogy leállítsuk a propagandát, és egy új, az újságírói alapelveket szem előtt tartó hírszolgáltatást adjunk az embereknek. Semmit sem kér az ideiglenes vezetés a közmédiától, ami ne lett volna eddig is elvárás. Pártatlanságot, kiegyensúlyozottságot, közszolgálatiságot. Az új magyar közmédia feladata, hogy ne riogasson, ne használja a szomszédos ország háborús áldozatait propaganda célokra, de küzdjön a dezinformáció és a mesterséges intelligencia etikátlan használata ellen. Röviden, az a célunk, hogy a sajtó sajtóként működjön. Ez nem a tartalomról szól, hanem a sajtóetika szabályainak betartásáról. Ebbe sem a kormány, sem a miniszteri biztos nem fog beleszólni. Az ottani szerkesztőség feladata lesz, hogy újságíróként, hírszolgáltatóként működjenek. Szeretném kiemelni, hogy nem a kirúgások és nem a politikai tisztogatás a javaslat célja. Annak viszont, aki részt vett a magyar emberek ijesztgetésében, gyűlöletkeltésében és a hírhamisításban, annak számolnia kell a következményekkel, és vállalnia kell a felelősséget. A közmédia végleges konstrukciójának kialakításában meg kell szólítani a társadalmat és a szakmát. Ezért társadalmi egyeztetést fogunk indítani, leülünk a szakmával, hogy elmondhassák, amit éveken át nem tudtak elmondani, azt, hogy milyen közmédiát szeretnének. Az ideiglenes vezetés munkája ezután szűnik majd meg, a társadalmi párbeszéd lezárása és a szervezeti átalakítás után pedig pályázati úton választják ki a végleges, legitim vezetést a közmédia élére. Szabad sajtó nélkül egyetlen demokratikus ország sem tud működni. A sajtónak ellenőriznie kell a hatalmat, a pártatlan tájékoztatás pedig alapvetés. A sajtó szabadsága a magyar történelem során mindig az elnyomó hatalmak alatt sérült, és mindig a magyar emberek itták meg a levét. Ennek vége. Ez a javaslat nem csak a közmédia átalakításának folyamatát indítja el, de hosszú távon azt is, hogy újra egy kiegyensúlyozott, emberséges, egymással törődő, tájékozódni szerető és véleményt formálni akaró országot és népet kapjunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Látom, hallom, hogy nagy népszerűségnek örvendek. Lesz szó mesecsatornáról is majd, és köszönöm szépen tanácsminiszter úrnak, és egy jó menedzserem volt a múlt héten, úgyhogy ez a népszerűség ez csak tovább nőtt az elmúlt napokban. Én örülök neki, hogy kiderült a törvényjavaslatból és az itteni felszólásokból, hogy nem számolják fel a közmédiát, miközben a kampányban még ezt mondták. Örülök neki, hogy hirtelen felindulásból, politikai bosszúból mégsem szántják be azt, ami működik, méghozzá eredményesen működik, És egyáltalán nem igaz az, amit Kulcsár képviselő úr mondott, hogy soha nem volt ilyen rossz állapotban a közmédia, mint amilyen állapotban most van. Azért merem ezt mondani, mert 1995-ben léptem be először a közmédiának, akkor a Magyar Televíziónak a szabadságtéri épületébe. Aztán 1997-től pedig, mint az egyik kereskedelmi televízió munkatársa dolgoztam, és figyeltem a teljes médiának, így természetesen a közmédiának is a működését, és sokkal, de sokkal rosszabb állapotban volt, mint most a Fidesznek a 16 éves, Fidesz-KDNP-nek a 16 éves kormányzása után. Egyáltalán nem volt magától értetődő például 1997-ben, amikor elindult a duális média rendszer, és elindultak a kereskedelmi csatornák, hogy 2026-ban még egyáltalán beszélhetünk arról, hogy hogyan kell, hogyan érdemes átalakítani a közmédiát. Egyáltalán nem volt magától értetődő 2010-11 tájékán, amikor Magyarországon is berobbant a Facebook és a Facebook használat, hogy 2026-ban még lesz miről beszélnünk a közmédiával kapcsolatban, és egyáltalán nem volt magától értetődő a streaming szolgáltatások népszerűségének növekedésével sem az elmúlt években, hogy a közmédia az túlélheti ezt a fajta digitális forradalmat. És igen, az elmúlt 16 évnek az eredménye, hogy van miről beszélni, és a közmédia létezik, méghozzá úgy létezik, hogy színes és gazdag tartalmi kínálatot nyújt. Önök rendszerint, hogyha a közmédiát említik, akkor az M1-ről, a hírcsatornáról, az aktuális csatornáról, a hírszolgáltatásról beszélnek. Mellétei képviselő úr is a Facebook bejegyzésében, amelyben indokolta a múlt héten benyújtott törvényjavaslatot, azt írta, hogy Magyarország alapvető érdeke, hogy legyen olyan közmédiája, amelyben a hírek nem politikai megrendelésre készülnek, és ő is, Tar miniszter úr is a hírekről, a hírszolgáltatásról beszél, és a kampányban is ugye végig ezt mondták, hogy azért kell beszántani, mert a közmédia hazudik. Hát a közmédia sokkal több az M1-nél, sokkal több az aktuális csatornánál. Zárójeles megjegyzés, hogy miközben 2010 óta azt hallgatjuk, hogy senki nem nézi a közmédiát, és senki nem nézi például az M1-et, ehhez képest minden választás után, egészen 2022-ig azt mondták, hogy valójában az M1 és a közmédia döntötte el a választásokat. Valamelyik nem lehet igaz ezek közül. Igenis, a közmédiát nézték, nézik és szeretik az emberek. Méghozzá azért, mert sokkal több, még egyszer mondom, egy aktuális csatornánál, tévécsatornák, rádióadók, internetes oldalak és a hírügynökségnek az összessége. És ezért van az, hogyha önök arról beszélnek valamelyik Tiszás képviselőhölgy az egyik bizottsági ülésen, hogy az RTL-nek a költségvetésével érdemes összehasonlítani a közmédiának a költségvetését, akkor az vagy félretájékozottságra utal, vagy rossz indulatra utal. Hiszen az RTL-nek a költségvetését nem lehet összehasonlítani a közmédiának, a közszolgálati médiába tartozó felületeknek és a teljes működésnek a költségvetésével. M1, M2, M3, M4 Sport, M5, Duna TV, Duna World, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió, Nemzeti Sport Rádió, Szakcsi Jazz Rádió, Csukás Mese Rádió. Ezek mind-mind a közmédiához tartoznak, és lehet, hogy így már a 17 ezer forint per fő évente lehet, hogy nem is sok. De mostantól már az önök felelőssége lesz majd, hogy egészen pontosan mennyi pénzt szánnak a közmédia működésére. Viszont félő az, hogy sajnos a miniszter úrnak ezek szerint lehet, hogy tévét nézni megy. Viszont félő az, hogy nem tartják meg ezt a színes programkínálatot, hiszen a benyújtott javaslatban, ha jól értem, akkor az van benne, hogy a közszolgálati médiának egy darab országos tévécsatornát, egy darab országos rádiócsatornát és egy darab online felületet kell megtöltenie tartalommal. Ha ez így van, akkor az egy óriási visszavágása mindannak a tartalomnak, ami most készül, és ami most látható, illetve hallható a közmédiának az előbb felsorolt csatornáin. És ha ez valóban így van, akkor az elfogadhatatlan számunkra, és szűkíti a nézők, hallgatók választási lehetőségét. Kérem, hogy fontolják meg, hogy politikai bosszúból, vagy hirtelen felindulásból
7: érdemes-e ezt a fajta kínálatot szűkíteni. Higgyék el, még egyszer mondom, ismerem a közszolgálati médiának is, és a kereskedelmi médiumoknak is a működését. Kereskedelmi alapon senki nem fog kulturális műsorokat gyártani. Senki nem fog vallási műsorokat gyártani, nemzetiségi műsorokat gyártani, tudományos és ismeretterjesztő műsorokat, értelmes ifjúsági műsorokat. Ezek nem lesznek soha a kereskedelmi médiumokban, csak a közszolgálati média az, és egy ország, egy állam, amelyik áldoz ilyen célokra. Ha már a sportműsoroknál tartunk, mert ez jól példázza, hogy mi a különbség a kereskedelmi gondolkodás és a közszolgálatiság között. Lesz olyan, hogy mondjuk Forma 1-et vagy Bajnokok Ligáját, labdarúgó mérkőzéseket közvetít kereskedelmi médium. De olyan soha nem lesz, hogy kajakkenő Európa-bajnokságot, vagy úszó Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot nem közszolgálati televízió vagy rádió közvetíteni fog itt Magyarországon. Hogyha nézik majd a költségvetését a közmédiának, és majd azon gondolkoznak, hogy mennyit szánnak erre az önök által sokalt 17 ezer forint per fő per év szerint, akkor erre is gondoljanak majd, hogy akarjuk-e, hogy a magyar fiatalok például sport példaképeket lássanak a tévében, és a közvetítéseket akár hallják a rádióban is. Ha nincsen közmédia, akkor nem lesznek olyan műsorok, amelyek a fogyatékossággal élőket segítik, vagy éppen bemutatják a hazai tájakat, esetleg a külhoni magyarokhoz szólnak. Hogyha nincsen közmédia, akkor nem lesz olyan rádiócsatorna, amelyik küldetésének tartja a komoly zene közvetítését és a megőrzését, ahogy azt például a Bartók Rádió teszi. És igen, a Bartók Rádió is, illetve a Dankó Rádió is pénzbe kerül. Benn van ebben a 17 ezer forintban, vagy hogyha a teljes összeget nézzük, a képviselő úr által említett 150 milliárd, a miniszter úr által említett nagyjából 160 milliárd forintban. A Dankó és a Bartók is pénzbe kerül, mindkettő más-más réteget szolgál ki, mindkettő értéket ment, értéket őriz, de senki más nem fogja elvégezni ezt a feladatot akkor, hogyha a magyar állam nem költ a közszolgálati médiára. Értem én, hogy eredményesen lehetett hergelni a kampányban azzal, hogy beszántják, megszüntetik, mert itt mindenki hamisít és mindenki propagandista, és inkább a magyar emberek pénze egészségügyre, oktatásra menjen. De ez csak hergelés volt. Hogyha megnézik az egyfőre jutó költséget, ha megnézik a különböző célokra szánt költségeket, ha megnézik, hogy milyen gazdag programkínálatot és csatornakínálatot soroltam én is az imént, illetve melyek azok a területek, amelyeket más nem végez el, csak a közszolgálati média, akkor igenis erre a célra áldoznia kell Magyarországnak. Egy másik ügy még, ami a közmédia szervezetének és talán a munkájának is a felborításáról szól, hogyha már a sport is szóba került. Remélem, hogy tudják, vagy ha nem, akkor tolmácsolom az ott dolgozóknak az üzenetét. Sok területen a világ legjobbjai dolgoznak most a közmédiában. Ha csak a sportközvetítéseket nézzük, akkor azok a csapatok, amelyek a sportközvetítéseket gyártják és készítik, és magyarok, ők a világ legjobbjai. De más területeken is vannak olyanok, akik szakmai és kiváló szakmai munkát végeztek és végeznek ezekben a napokban is. Ugye óva inteném attól a tisztás többséget, hogy mindenkit akár bosszúból kirúgjanak, mert nem csak a közmédia, hanem a nézők, a hallgatók, az olvasók is ebben az esetben a rombolásnak a kárvallottjai lennének. Én sok sikert szeretnék kívánni a közmédia modernizálásához, hiszen az egy valóban komoly kihívás. Elképesztő gyorsasággal változik a digitális világ, a kommunikációs tér, az emberek közötti kommunikáció és kapcsolattartás, és a híráramlás, a szórakoztatóipar. És igen, az elmúlt 16 évben forradalmi változások történtek ezen a területen, és nem tudjuk megjósolni, egyikünk sem tudja megjósolni, hogy mi vár még ránk a következő években. Az egy óriási feladat, hogy az új közmédiának, vagy az önök által működtetett, fenntartott és modernizált közmédiának ezeknek a kihívásoknak is meg kell felelnie. Őszintén mondom, hogy sok sikert kívánok ehhez. Kiegyensúlyozottság, függetlenség, objektivitás, szerkesztői szabadság kérdése. Ugye mind ezek, ahogy hallhattuk, hiányoztak a közmédiából az elmúlt években, és emiatt mondták el a kampányban is többször, hogy meg kell szüntetni. Van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban, mint a médiában élő, aki az elmúlt, hát most már 3 évtizedet a médiában töltötte. Amikor azt mondják önöknek, hogy jöjjön a BBC standard, jöjjenek a nyugati standardek, és végre kiegyensúlyozott lesz a közmédia, az egy óriási kamu. A BBC, az ORF, a ZDF, a francia közszolgálati tévé, a skandináv közszolgálati médiumok, a cseh közmédia, azok mind-mind legalább annyira elfogultak a globalista, liberális irányba, mint amilyen mértékben a magyar közmédia, közszolgálati média védi a patrióta értékeket, a magyar értékeket és magyar érdekeket. Elég csak a BBC-nél a Trump botrányra gondolni, de akár a múlt hétről is hozhatok egy példát önöknek. Múlt hétről is hozhatok egy példát önöknek, hogy a francia közmédia, francia közszolgálati média hogy trükközött például a Le Pen féle nemzeti tömörülés párttal szemben. Szóval, hogy trükköztek például a franciák, köszönöm szépen, hogy trükköztek a franciák például a nemzeti tömörüléssel szemben. Úgy trükköztek, hogy bár megvan szabva, hogy a pártok támogatottságához kell viszonyítani azt, hogy a francia közmédiában melyik párt

0: lap, amely nem a közmédia működését, hanem a független médiatartalom szolgáltatókat fogja támogatni. Az a gyanúm, hogy ezzel fogják kifizetni majd azokat az egyáltalán nem független szerkesztőségeket, amelyek segítették a Tiszának a kampányát. Valószínűleg ez lesz a Telexnek és a többi liberális médiának, médiumnak a kifizető helye. Legalábbis a mostani szabályozás ezt egyáltalán nem zárja ki. Aztán néhány dolog, amit érdekességként felmerül a törvényjavaslattal kapcsolatban. Vannak ugye az alkotmányossági aggályok. A törvényjavaslat a médiatanács elnökének és a tagjainak a megbízatását azt megszünteti, és az NMHH elnökének is. Ugyanaz a probléma, mint ami a többi közjogi tisztségviselő mandátumának a megszüntetésével. Meghatározott időre szól a mandátumuk, önök egy tolvonással ezeket a mandátumokat meg akarják szüntetni. Vajon hogy fog működni az átmeneti állapot, amikor még az új struktúra nem áll fel, de a mostani vezetőket már leváltják, hogy lesz akkor független a közmédia, hogyha a kormányhoz kerül az irányítása. Abban sem vagyunk biztosak, hogy a kiszámítható lesz úgy a finanszírozása a közszolgálati médiának, hogy 28-tól 3 éves költségvetési ciklusokról szól a javaslat. Szerintünk ez nem a kiszámíthatóságot, hanem inkább a bizonytalanságot erősíti és jelenti. És hát a társadalmi egyeztetés, mivel hogy egyéni képviselői jelöltek nyújtották be a javaslatot, ezúttal is elmaradt és elmarad, miközben Tar Zoltán is megígérte, hogy a közmédia átalakításával kapcsolatban mindenképpen és minden szinten egyeztetni fognak majd. Láttam a 444-en a hétvégén, talán önök is láttak egy felháborodott cikket, amely azt kérte számon önökön, egészen pontosan Magyar Péteren, hogy miért nem teljesítette azt az ígéretét, hogy elsötétíti a választás után a képernyőt, hiszen ez a 444 szerzője szerint része lett volna a nagy örömmámornak és a felszabadulásnak. Én csak megismételni szeretném azt, amit már elmondtam néhányszor itt a felszólásban, hogy nem javasoltnám, hogy elsötétítsék, ne verjék szét a közmédiát, akkor sem, hogyha ez elsőre egyébként népszerű intézkedésnek tűnik, esetleg lájkokat is hozhat. És még egyszer sok sikert szeretnék kívánni a közmédia további működtetéséhez, fenntartásához, modernizálásához. Őrizzék meg az elmúlt éveknek, az elmúlt másfél évtizednek az eredményeit. Köszönöm szépen.
1: Köszöntöm képviselőtársaimat, a következő hozzászólónk a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka, dr. Máté Zsuzsanna képviselőasszony. Parancsoljon!
2: Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Nem ezzel akartam kezdeni, csak azért kicsit fájdalmas volt hallgatni, amikor önök Fenyánt, Észak-Koreát emlegették, tehát azért javaslom, hogy ezt a mélyen árnyalatlan megközelítést egy picit moderálják magukban, annál is inkább, hogy akár például, most gondoljanak arra, hogy a pártállami időszakban, ugyanebben a közmédiában, illetve ennek a jogelődjében, a jogi esetek egy nagyszerű műsor volt, és egyébként a miniszterelnök úr azóta is büszke arra, hogy a nagypapája ebben a műsorban egyébként remekül helytált, vagy gondoljanak néhány olyan kiváló ott dolgozó emberre, aki talán nem érdemes ugyanazokat a jelzőket rásütni, amelyeket most egyébként az önök miniszterelnöke megtesz a közmédiában dolgozókkal kapcsolatban, idézem, aljas adófizetői pénzen kitartott propagandisták. Nem helyes ez a szóhasználat, akkor sem, hogyha megfogalmaznak önök kritikát ezzel kapcsolatban, és magam is egyébként hadd mondjam el, hogy nagyon szeretem a Kossuth Rádiónak például a délelőtti magazin műsorait, a gyermekeimet a Vendég a háznál című műsornak a nagyszerű adásai kapcsán. Nagyon sok értékes dolgot kaptam. Nagyon szerettem az M5-nek a remek beszélgető műsorait, a Bartók Rádió adását, a fiaim az M4 Sportot és a gyermekcsatornákat is néztük, de hogy most egy kicsit rátérjünk ennél konkrétabban. Ugye a benyújtott törvényjavaslat, ami a média szolgáltatásról és a tömegkommunikációról törvénynek a gyökeres felforgatását hozza, az alapvetően pont az önök által is elmondottak alapján azért nagymértékben tűnik egy ilyen politikai bosszú hadjáratnak is, hiszen ezek a már idézett és nagyon durva stílusban elhangzott megjegyzések, amik az MTVA dolgozóinak,

0: hogy készítsék elő az életrajzaikat a távozáshoz, és menjenek vissza a munkaerőpiacra, ilyen típusú megjegyzések kísérték. Emlékszünk rá, hogy egyébként akár a választás után ezeket a dűkitöréseket az is előidézte, hogy szembesítették a miniszterelnököt azzal, hogy egyébként voltak meghívásai a közmédiába, amelyeket ő nem kívánt elismerni. Minden esetre egy ilyen nagy média konglomerátumot lehet hangolni, természetesen. Viszont nem eshet áldozatául egy teljesen kiépített, jól kiépített és széles portfólió politikai bosszúnak. Ugye a hangzatos függetlenség és pluralizmus jelszavai mögött nem lenne jó, hogyha politikai érdekek, vagy akár egyébként egy Európai Uniós központi akaraknak megfelelési kényszer állna, és hát nem árt, hogyha ezzel kapcsolatban ezt az írományt, amit magunk előtt látunk, megállapítjuk, hogy egy nagyon kapkodó módon összeállított és improvizáló jogalkotás, illetve hát az eredményeknek az eltékozálásának a lehetőségét hordozza. Ugye a jelenleg hatályos médiatörvény a Fidesz-KDNP által megszavazott 15 éves jogszabály, és erre rászokták sütni a baloldalról azt a jelzőt, hogy ez egy express gyorsasággal készült jogszabály volt. Ami a mai törvénynek az alapján, hát ez a kritika nem feltétlen áll meg, hiszen 2011-ben, amikor hatályba lépett ez a törvény, ez egy január 1-je volt, amikor egyébként állítólag megszűnt Magyarországon a sajtószabadság, azóta már többször megszűnt, de hál' Istennek azért ez nem igaz. De ez a törvény, ez egy fél évig készült, sőt, nem is fél évig, mert már a 2010-es kormányváltás pillanatában is több verziója volt kifejlett állapotban, tehát az akkori ellenzék még a bajnai kabinet idején már jelentős munkát tett a törvény előkészítésébe. A jogszabályi hatályosulás pedig több mint fél évvel a kormány megalakulása után történt, tehát jóval több idő maradt a rendelkezésnek kiérlelésére, mint az, ami most látható ebből a tervezetből. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor 2010 decemberében történt meg valamikor december végén ennek a jogszabálycsomagnak az elfogadása itt a parlamentben. Itt viszont egy összecsapott és improvizált dokumentumot látunk. Ugye önök először miniszteri biztost neveztek ki, miközben az MTVA ennek e formájában nem tartozik miniszteri hatáskörbe. Aztán néhány országgyűlési döntéssel kívánják most megoldani az MTVA és a Duna Televízió megbontását, szétbontását, szétcsoportosítását. Nem is tudjuk pontosan, hogy melyik fog történni, melyik döntésük mennyire megalapozott. Az előkészítés ügyét ugye annyiban még ne hagyjuk, hogy olyan világban élünk, amiben ez persze közhelynek is tűnhet, hogy minden nagyon sebesen változik, hogy a digitális platformokra építhető élethelyzetekre ez fokozottan igaz. Tehát a multimédiára sokszorosan is. Mire az egyik műsorszolgáltató kitalál egy programrendet, már más trendek jönnek elő, dobhatják ki, vagy vehetik alapos revízió alá. Mire a szociális média platformokon valamilyen formátum meghonosodna, az algoritmus módosul, és eredménytelen lehet a nagy dobás. Ezt a fiataljaink ilyen közkeletű szóval randomnak nevezik, és hát a média környezet az hasonlóképpen nem ad garanciát arra, hogy körültekintés nélkül, és csak az elődök építményének a szétszedését vágyva kizárólag olyan döntéseket hozzanak, amik jó esetben rossz irányban hatnak. Önök ugye ebben az esetben nem építkeznek, hanem lebontanak, ez sok egyéb esetben is látszik, és ahelyett, hogy egy működő és struktúrát javítanának meg, biztos, hogy van benne olyan hely, ahol javítani lehet, úgy a bóvó diszfunkcionálisnak tartják az egészet. És ugye önök az azonnali hírszolgatási stoppot követelték az MTVA-tól, de megtudták azt is, hogy ezt egy gyártóegység nem tudja elrendelni. A műsorszolgáltatás megrendelője ugyanis ennek a 2011-es gyakorlatnak a lefolyamányaként a Duna. És amíg ezzel a média intézménnyel sem boldogul könnyen a TISZA, addig ugye nehéz hosszú távú megoldásokhoz jutni. És ezek után kérdezem, hogy hogyan lehetne egy ilyen sebben-lobban előkészített javaslat hosszú távra is érvényes, vagy sikeres média konglomerátumnak az alapja, pláne, hogyha lekapcsolják, és pláne, ha azonnal és döccenés nélkül próbálják megállítani ennek a működését. Vagy esetleg a lengyel példa az, ami önöket motiválja, annak valamiféle honosítása, de egyébként ugye a két ország sem annak a kiinduló média viszonyai nem azonosak, sem a jogrendjük nem az, tehát mondjuk nem érdemes Donald Tusknak megfelelve ezekkel a metódusokkal élni. És nyilván minden részletszabály majd ki fog derülni, ezekben bújik el a kis ördög, mert akár egyébként a keretrendszer az működhet jól is. Lehet úgy is médiarendszert építeni, hogy külön válik a megrendelő a gyártótól. Ez a szisztéma egyébként működött az elmúlt másfél évtizedben, de úgy is, hogy mindez egyetlen vagy néhány más csomópontban rendezve szervezi újra magát. Viszont nagyon fontos, hogy készüljenek műsorok, hogy legyen adás. És hogyha ez csak egy nagyon vékonyka vállalás, akkor egy-egy csatornával, a televízió és rádió platformokon, már pedig félő, hogy akkor a minimum irányába megyünk el, és valóban egy-egy lesz, akkor a közmédia elveszít rengeteg mindent, amit az elmúlt másfél évtizedben megteremtett, nem csak a rugalmasságát, de a gazdagságát is, amellyel képes volt rétegenként összeszedni a nézőit, a hallgatóit és az olvasóit. A közmédia tucatnyi csatornája nélkül nincs valódi közszolgálat. Gyermekcsatorna, sport, kultúra, klasszikus zene, tudományos ismeretterjesztés, szórványmagyarság, országimás, turisztika, jazz, operett, magyar nóta. Nagyon sokszínű ez a paletta. Ha ezek a tartalmak egyetlen műsorfolyamba torlódnak, akkor nem, vagy nem érzékelhetően lesznek azok jelen a magyar társadalomban, és közszolgálat enélkül nem elképzelhető. A kereszténydemokrata néppárt ugye világnézeti alapon működő egyetlen párt, és természetes módon aggódik azon, hogy például a vallási műsorok tekintetében mi fog történni. Ugye kaptak ott dolgozó munkatársak erre irányuló fenyegetéseket, és hát nagyon aggasztó lenne az, ahogy egyébként az M5 kulturális csatornának a megszűnése is nagyon nagy kárt jelentene. A magyar nemzet, ezt is már elmondtuk itt a házban, nyelvében él, és tágabb értelemben a kultúrájában, de ebben biztosan egyet is tudunk itt érteni, viszont ennek megőrzéséhez szükségesek azok a platformok, mint például az épp 10 éve létrehozott M5 kulturális csatorna is. De végig mehetnénk mind a 14 programfolyamon, hogyha esetleg nem is kívánnak hírtelevízió jellegű adást fenntartani, egyetlen csatorna biztosan nem elegendő a megszüntetendő tartalmaknak. Természetesen veszteség érni azzal is a magyar televíziózást, hogy a csatornák, tematikák megszüntetése óhatatlanul együtt járna a szakemberek, a magyar közmédiában dolgozó munkavállalók elbocsátásával, munkahelyek megszűnésével is. Kérem, ezt is gondolják át, mert a meseműsorok, a sportközvetítések, a történelmi dokumentumok és a szentmisék vagy istentiszteletek közvetítése ugyanúgy része a közszolgálatának. A javaslat nyíltan kimondja azt is, hogy elsődleges célja az Európai Unió és a Tanács média szabadságról szóló rendelkezéseinek való megfelelés. A tervezet a média tanács feladataként nevesíti, hogy közvetlenül hajtsa végre a brüsszeli rendelet jogalkalmazási feladatait és képviselje hazánkat a médiaszolgáltatások európai testületében. Itt érdemes még feltenni azt a kérdést is, hogy mit mond ez a javaslat a szuverenitásról. Pontosan látjuk azt, hogy hogyan működik a fősodratú nyugat-európai média, a keresztény értékrendet, a hagyományos családmodellt és a nemzetállami kereteket védő hangokat szisztematikusan lehalkítja vagy megbélyegzi. Ha a magyar médiahatóság feletti ellenőrzést és az elveket a brüsszeli rendeletekhez láncoljuk, akkor nagy eséllyel a mainstream liberális doktrináknak engedünk közvetlen utat a hazai nyilvánosságba. Mi a KDNP részéről ezt természetesen nem érezzük a magyar társadalomra nézve hasznosnak. De nézzük meg még egy picit közelebbről, nem tudom mennyi időm van, igen, hogy kikre bízná a javaslat a közmédia társadalmi felügyeletét. Ugye az egyes számú mellékletben a közszolgálati tanács delegáló szervezetei között szép számmal találni olyan kategóriákat, mint a gyermekek jogait és jóllétét védő vagy jogvédő civil szervezetek kategóriája. A delegálás javasolt mechanizmusa azonban egy kicsit a jogalkotásnak ilyen paródia formája, ugyanis a javaslat kimondja, hogy ha egy azon pont alatti civil szervezetek nem tudnak megállapodni a delegált személyéről, akkor a Nemzeti Média és Hírközléti Hatóság hivatala sorsolással dönt. Ez a nemzetünk első számú tájékoztató rendszerének a felügyelete esetén ez nem lenne talán szerencsés. Ráadásul a sorsolásos rendszer már az MSZP-SZDSZ kormányzás alatt többször befutcsolt, és a médiaügyek megítélésére teljesen alkalmatlan civil szervezeti vezetők ültek fél egy évekig az asztalnál. Ráadásul azt is tudjuk, hogy a magukat jogvédőnek vagy független gyermekvédőnek nevezett civil szervezetek mögött sokszor nemzetközi hálózatos finanszírozás áll, ez a törvény pedig tágra nyitja a kaput azelőtt, hogy akár kifejezetten ideológikus álcivilek is közvetlen felügyeleti jogot kapjanak a magyar közmédia felett. Pár szó valóban a BBC standardokról, ugye a mai angol közszolgálati média szinte megegyező szövegi etikai kódexsel bír, mint a klasszikus időszaké, az 1980-as, 90-es időszaké, viszont az biztos, hogy a jelenlegi brit közszolgálati média egyértelműen és rendkívül pártos. Tehát nem volna célszerű őket kopírozni, lehet nyugodtan saját szabályozást alkotni. Viszont azokat az elveket, amik régen jellemezték a BBC-t, azokat fontos megtartani. Nem az egyes műsorok kiegyensúlyozottak, hanem a teljes műsorfolyamnak kell annak lenni. A hírszolgáltatás nem tűr, nem is kaphat véleményt, ezért a kommentárok és jegyzetek azok külön helyjel és jelzéssel kell, hogy megjelenjenek. Ugye látva ezt a jogalkotást, azért van gyanú arra, hogy, vagy legalábbis kétség, hogy képes lesz-e a Tisza párt egy erős garanciákkal körülbástyázott média szabályozást létrehozni. Tisztelt ház, összefoglalásképp azt tudom mondani, hogy a törvényjavaslat jelen formájában nem kifejezetten, vagy nem cizelláltan szolgálja a sajtószabadságot, és a kereszténydemokrata néppárt, aki a családok és a hagyományos értékek, a kereszténység és hazánk szuverenitása mellett áll, nem kíván ehhez a javaslathoz, vagy ezt támogatni, és hát arra kérjük a képviselőtársakat, hogy fontolják meg, és egy kicsit dolgozzanak tovább ezen a javaslaton, mindazonáltal kívánunk ennek megvalósításához, mármint egy még jobb közmédia megvalósításához mindenkinek sok erőt és jó egészséget. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Soron kívül kért szót Tárkányi Zsolt államtitkár úr normál időkeretben. Mielőtt megadnám a szót, felhívnám államtitkár úr figyelmét, hogy a kormánynak a vita során összesen áll rendelkezésére 15 perces időkeret. Parancsoljon Öné a szó.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hallottuk a házban beszélni az egyetlen közmédiás műsorvezetőt, akit még a fideszes mamelukokból álló média tanács is megbüntetett, annyira kiegyensúlyozatlan volt. Saját véleményét mondta egy híradóban, ilyen a világon nincsen. Nem szeretném sokáig elvenni a szót a kormány részéről, de azért néhány dolgot fundamentálisan tegyünk rendbe. Ami a közmédián folyt, híradó címszó alatt, az se nem volt híradó, se nem volt újságírás. És fundamentálisan azért le kell szögezni valamit, méghozzá azt, hogy ami az újságírói munka, még ha vannak is benne hibák, az riporterek valódi munkája érdeklődően közadatok igénylésével vagy más módon megszerzett tények, információknak a közzététele. Ez az újságírás. Az viszont, ami ment az M1-en az elmúlt 10x évben, annak ehhez semmi köze, felülről irányított, tolba mondott, droidok által továbbított alternatív valóságot láthattunk, és hogyha bárkinek a közmédia szót mondjuk ma Magyarországon, kiejtjük a szánkon, Németh Balázs mit mondott? Komoly zene, irodalom, egyházak, ez jut eszébe róla? Hát ne csináljunk már az Istenből mici mackót komolyan. A függetlenség kérdése, hát ezt szerintem hagyjuk is. Igen, jó szakemberek, hogy dolgoznak-e ott. Nagyon sok technikust, operatőrt, egykori újságírót, bár az újságírók már eljöttek onnan, SNG technikust, élőadáshoz értő szakembereket, nem sorolom fel, ismerem nagyon sokukat, és mindig szégyelték magukat, hogyha megkérdezték tőlük, hogy hol dolgoznak. Sokan ott kellett, hogy maradjanak. A közmédiában azon fogunk dolgozni, hogy ismét büszkeség legyen dolgozni, ismét büszkék lehessenek az újság, valódi újságírók legyenek ott újra, kezdjük itt, és mindenki büszke lehessen arra, hogy a közmédiában dolgozik, és egykori MTI dolgozóként nekem hatalmas öröm, hogy újra lesz független magyar hírügynökség, újra lesz magyar hírügynökség, ugyanis az 1880-ban alapított nemzeti kincsünk, a Magyar Távirati Iroda, egy óriási, Európában is egyedülálló archívummal, tudósítói hálózattal, szakmai tudással, történelemmel rendelkezve, amely túlélte az első világháború, tanácsköztársaságot, Horthy rendszert, Nyilas rémuralmat, a kommunistákat, de még Gyurcsányt is, a Fidesz nem élte túl. 2015-ben beolvasztották ebbe a hazugsággyárba. És egyébként nagyon valahol csodálom és irigylem Hantosi képviselőtársamat, hogy ennyire cizelláltan tud beszélni a sérülő pártatlanságról, meg a nem teljesülő függetlenségről. Hát mondjuk ki, hogy ez egy hazugsággyár volt. Itt nem csak éppen, hogy sérültek a pártatlanság értékei, nem csak, hogy éppen, hogy nem volt biztosítható a kiegyensúlyozottság, hát azért, bocsánat, szó nincs erről. Szándékos, felülről irányított és közpénzből finanszírozott hazudozás ment 15 éven keresztül. És ami pedig ezt az évi 160 milliárd forintot illeti, amiből ez a halálcsillag működött, azért azt mondjuk el, hogy a Fidesz nem csak szakmailag tette tönkre a közmédiát, pusztította el, de nem tudták meg, hogy miért pont itt állták volna meg, hogy ne lopjanak szét mindent. Háromszor annyit fizettek az NB1-es jogokért egy idényre, mint a Bajnokok Ligájáért. Van ilyen? Piaci alapon van ilyen? Majd most megnézzük, hogy piaci alapon mennyit fog érni például a magyar bajnokság, a Forma 1, meg a többi. Egyébként az se világos, hogy egyébként miért kell magyar közpénzből fizetni egy Bajnokok Ligája meccset, aminek semmiféle magyar vonatkozása nincsen, vagy mondjuk a Forma 1-et, de ezt ki lehet nyitni, ezt a vitát. Nem erről szólt ez az egész. Ez arról szólt az elmúlt években, hogy a Fidesz propagandáját közpénzből megtámogatták, most pedig fáj önöknek, hogy ennek vége, de vége.

0: Tisztelt Országgyűlés, most a Nemzetiségeket Képviselő Bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik. Megadom a szót Gugán János horvát nemzetiségi szószólónak 15 perces időkeretben, aki nemzetiségi nyelvén ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon!
1: Mostan a predsednice, postolani viszoki dome, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010-es 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/200. Számon benyújtott törvényjavaslat kapcsán. Tájékoztatom önöket, hogy a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a 2026. július 15. ülésén, mint vitához kapcsolódó bizottság az egyes házszabályi rendelkezések 32. paragrafus második bekezdése alapján döntött a részletes vita folytatásáról, valamint a 36. paragrafus 5. bekezdése alapján kialakította a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményét. Magyarország alaptörvénye kimondja, a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelv használatához, valamint saját kultúrájuk ápolásához való joga alapvető jog. E jogok tiszteletben tartása, hatékony érvényesítésének és védelme valamennyi állami intézmény kötelessége. Nos, a nemzetiségi műsorok a közmédiában a jelenlegi állapotukban több szempontból sem felelnek meg ezeknek az alapelveknek, de mielőtt a jelenlegi helyzet súlyos problémáira rátérnék, engedjék meg, hogy felidézzem a nemzetiségi rádió és televíziós műsorok több évtizedes történetét, jelentőségét és a szerepét, amellyel a magyar közmédiában, illetve a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzésében betöltött. A nemzetiségek anyanyelvén sugárzott rádió és televíziós műsorok több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az első rádiós műsor horvát, illetve szerb nyelven már 1953. január 12-én adásba került, de a magyar televízió is 1978 óta sugároz nemzetiségi műsorokat, kezdetben horvát, illetve szerb, valamint német nyelven, szintén a pécsi stúdióból. Ezt követték a román és szlovák adások Szegedről, majd 1981-től a roma és szlovén műsorok. Később pedig a rondó, amely görög, lengyel, örmény, ruszin, bolgár és ukrán közösségek számára biztosít műsoridőt. Ezek a műhelyek alapfunkciójuk mellett nemzetközi hírű, országhatárokon túl is népszerű, nagy elismertségű filmeket és műsorokat készítettek. A nagy változás 2015-ben következett be. A könnyebb ellenőrzés és a nem kívánatos tartalmak szűrése a központosítás irányába indította el a közmédiát, ami a nagymúltú vidéki stúdiók bezárását eredményezte. Egyben gyökeres és súlyos következményekkel járt a nemzetiségi szerkesztőségek munkájára és a műsorok színvonalára. A közmédia 2015-ös átszervezése eredményeként összevonták a nemzetiségi rádiós és televíziós szerkesztőségeket, létszámukat 30%-kal csökkentették. A megmaradt 2-2 szerkesztőnek kell napi 2 órás rádió adást és heti 26 perces forgatott, feliratozott televíziós műsort készítenie. 2015. március közepétől készített rádiós műsorok egy részét külső gyártásban egy szegedi székhelyű cég készítette. A szerződés értelmében az MTV által műsoronként biztosított költségvetésből a KFT-nek legalább annyit kellett volna műsorkészítésre fordítania, amennyi a kiszervezés előtt állt a szerkesztőség rendelkezésére. A gyártási költségek adatait viszont a KFT üzleti titokként kezelte. A nemzetiségi szerkesztők továbbra is az MTV a munkatársai maradtak, akik a hiányos személyi és tárgyi feltételek okán szerkesztői, riporteri, műsorvezetői és rendezői feladatokat is elláttak, nem mellékesen az összes adminisztrációs teher is az ő vállukon nyugszik. Bár az MTVA jelentős összeget biztosít a nemzetiségi rádiós és televíziós műsorok készítésére, a támogatások nagyobb része profitként jelenik meg a gyártó cégnél, és csak egy töredéke jut el a tartalom előállítókhoz. Ezért már évekkel ezelőtt megfogalmazottak azok a kritikák, amelyek az átláthatatlan gazdálkodásra, illetve a műsorkészítés és finanszírozás közötti aránytalanságokra hívták fel a figyelmet. 2023. július 1-től gyártási feladatok ellátását egy új vállalkozás vette át. A működés gazdasági átláthatatlansága továbbra is fennáll. A műsorkészítők számára a gazdálkodás folyamata ma is nehezen követhető, a műsorgyártás költségeire és pénzügyi hátterére vonatkozó információk csak közvetett módon jutnak el az érintettekhez. A rendelkezésre álló források továbbra sem elsősorban a műsorkészítés közvetlen feltételeinek javítását szolgálják. A gyártócég a műsorgyártáshoz szükséges technikai felszerelést csak egy részét biztosítja, így az operatőrök gyakran saját felszerelésüket használják annak érdekében, hogy a műsorok elkészülhessenek, illetve megfeleljenek az alapvető szakmai és technikai elvárásoknak. Mindamellett a gyártócég a szerkesztőségek számára hetente mindössze 2 forgatási lehetőséget biztosít. A hiányzó pénzforrások műsorok tartalmi részre is kihatnak. Pénzügyi korlátozásokra hivatkozva az MTVA felső vezetői több esetben elutasították a szerkesztők igényeit a televíziós forgatásokhoz, illetve rádiós hangfelvételekhez szükséges helyszíni jelenlét biztosítására. Emellett korlátozták a műsorban megszólaltatható interjúalanyok körét is. Mindezek alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi műsorok fejlesztése, technikai hátterű korszerűsítése, valamint a tartalmi kínálat bővítése érdekében érdemi fejlődés nem történt, sőt bizonyos szegmensekben komoly visszalépést tapasztalható a 2000-es évek elejének színvonalához képest. Külön szeretnék szólni a nemzetiségi rádiós műsorokról is, amelyek, ahogy ezt az elején említettem, immár több mint 7 évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a műsorok a kezdetektől az úgynevezett keleti URH frekvencián érhetők el, olyan rendszeren, ami mára teljesen elavult. A modern készülékek már nem is képesek fogni ezt a sávot. Kimondhatjuk tehát, hogy a nemzetiségi műsorok ma földi sugárzással szinte elérhetetlenek. A hosszú évek óta tartó problémát a nemzetiségek képviselői számtalanszor jelentették különböző fórumokon az illetékes hatóságoknak eredmény nélkül. Tisztelt Ház, a nemzetiségi közösségek kulturális önazonosságának megőrzése közös érdekünk, ezért a közmédia átalakításáról szóló döntések során kérem Önöket, hogy vegyék figyelembe a nemzetiségi műsorok több évtizedes hagyományait, mérlegeljék a közösségek számára pótolhatatlan szerepüket, vizsgálják meg a jelenlegi működés súlyos szakmai, technikai és finanszírozási problémáit, és biztosítsák, hogy a közmédia valóban megfeleljen az alaptörvényben rögzített kötelezettségeknek. Kérem Önöket, hogy döntéseikben a nemzetiségi közösségek szempontjait és érveit kiemelten vegyék figyelembe. Köszönöm szépen, Fála Lyepo.
0: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező szószóló 2 perces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében megadom a szót Nagy Ervin képviselő úrnak a TISZA frakciójából 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnökasszony, tisztelt házképviselőtársaim! Szerettem volna pozitív felütéssel kezdeni életem első felszólalását. Óriás megtiszteltetés, hogy a demokrácia szentélyébe, templomába felszólalhatok, de sajnos dr. Máté Zsuzsa észrevételei mellett nem tudok elmenni, és valahogy a személyes érintettségem okán azt hiszem, hogy erre mindenképpen válaszolnom kell. Nos, kedves képviselő asszony, amikor az ember, és még Magyar Pétert nem ismertem, amikor az ember kinyitotta a közmédiát, és dőlt önmagáról, a hazugság cunami, a karaktergyilkosság, akkor nekem is pont ugyanezek a mondatok jutottak eszembe, mint magának, hogy aj, hát ez nem szép dolog, irgumburgum vaslapát, teringettét, ezek fogalmazódtak meg bennem, amikor édesanyámat felhívtam, aki kétségbe esve mondta, hogy fiam, miért szálltál te bele a politikába. Akkor mondtam neki, hogy anyukám nekem azt írták, hogy objektív a magyar média, ne haragudj róla, biztos a Bayer Zsoltit többet olvassák. Na most, amikor könnyeimet morzsolgatva hallgattam a Németh Balázs úrnak egyébként a sokszínű magyar közmédiáról szóló értekezését, azt tűnt fel leginkább, hogy ez nagy vonalakban igaz lenne, egy probléma van, hogy egyre fogynak onnan a vendégek. Egyre kevesebb vendéget tud behívni ez a ház. Most felolvasok Önöknek egy névsort. Kérem szépen Önöket, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy tapsal illetnék azt a teljesítményt, ami az életutat illeti, ne tartsák vissza magukat. Bródi János, Dés László, Zaher Gábor, Vámos Miklós, Falusi Marian, Sugár Bertalan, Flór Tomi, Enyedi Ildikó, Nemes Jeles László, Hegyi Barbara, Zorán, Hajós András, Kepes András, Kern András, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Koltai Róbert, Kovács Adél, Mácsai Pál, Kerekes Éva, Kulka János, Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Grecsó Krisztián, Szabó Kimmel Tamás. Ők szerepelnek az MTVA fekete listáján. Tudnak erről? Soha nem hallottak még ilyet, ugye? Nem baj, mert még egyszer kikérem, még egyszer a 2 percet, hát ha megkapom.

0: Szintén kétperces időkeretben kér szót Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Államtitkár úr, gratulálok az első felszólalásához, és egyetértek az mondjuk, hogy Fluor Tomi nem kerül be a közmédiába, valóban nagy kár, hiszen az a bizonyos Gránát című száma, az hiánypótló lenne bármelyik kulturális műsorban. Jó hallani, amikor egy volt RTL-es államtitkár beszél a független sajtóról. Annyira hiteles, mint egy farkas elmélkedne az őzek jogairól. Üdvözlöm, államtitkár úr, üdvözlöm Önt is, képviselő úr. Látom, hogy amikor Németh Balázs, Látom, hogy amikor Németh Balázs képviselőtársam a különböző nyugati közmédiumokat kritizálta, többen felháborodtak. Gondolom, sokan nézik Önök közül a svéd, a dán, a francia és a német közmédiát, hogy ennyire szíven ütötte Önöket, ami itt elhangzott. Átérve a törvényjavaslatra, bízom benne, hogy a sajtószabadság megteremtéséhez sem, vagy legalábbis ahhoz nem, a Magyar Péteri úton terveznek eljutni, aki 68 nappal a választások előtt az ATV bezárásáról elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné. Hangfelvétel van róla, nem én találtam ki. Működő és emberséges Magyarország, ugye? Hantosi képviselőtársam azt mondta ma az igazságügyi bizottság ülésén, hogy a média tanácsban 3 tiszás, 3 ellenzék és 3 független objektív szereplő lesz, ugye? És ezt szerettem volna pont kérdezni Öntől, hogy most itt a felszólásában azt hangzott, hogy 2-2-2. Itt igazából egyetlen kérdésem van, hogy most 2 vagy 3 lesz, mennyi? És még Kulcsár képviselő úrhoz szeretnék szólni itt zárásként. Szeretném felhívni a figyelmét arra, említette itt, hogy a jobboldali sajtó milyen bűnöket követette, és mondta ezt a szoknya alá befotózást. Az egy 444-es újságíró volt. Gondolom, fideszes elhajlással azért azt a szerkesztőséget nem lehet vádolni. Költői a kérdés, nem kérek rá választ, csak Hantosi képviselő úrtól, és köszönöm szépen a 2 percet. Pont sikerült tartani.
0: Visszatérünk az írásban előre bejelentett felszólalókhoz, és ennek keretében ismételten Nagy Ervin képviselő úr következik a Tisza frakciójából. 15 perces az időkeret, parancsoljon.
2: Ajaj, én még nem vagyok olyan profi, mint a képviselőtársam, valószínűleg nem fogom tudni kihasználni, viszont befejezem az előző felszólalásomat, tehát ezek az emberek azok, akik fekete listán szerepelnek Önöknél. Én nem hittem, hogy van ilyen, de sajnos az igazság, hogy maguk így bánnak a magyar értelmiséggel. Maguknak teljesen mindegy ideológiai alapon, hogy milyen értéket képviselnek, maguk legalizálják ezáltal a középszert, és politikai alapon tisztogató acélokat csinálnak. Én abban a médiában nőttem fel, vagy azt láttam gyerekkoromban, ahol nagyon színvonalas művészeti alkotásokban, Tenkes kapitányában, Pomponban, és még sorolhatnám, ami felnőttem, olyan emberek voltak a magyar médiában, akik pártpolitikai állástól függetlenül azért voltak ott, például Darvas Iván, mert egy olyan színvonalat ütöttek meg, és senki nem foglalkozott velük, hogy otthon Orbán Viktort puszilgatják, vagy Gyurcsány Ferencet. Senkit nem érdekel, csak és kizárólag a művészeti szempont számított, a művészeti színvonal, és a Tisza kormány ígéri, hogy ezt a fajta látásmódot biztos, hogy visszahozza a magyar közmédiába. Minket nem fog érdekelni, hogy Eperjes Károly kit puszilgat otthon, és ki miatt imádkozik. Le fog menni az indián télen, le fog menni a meteó. Lesz Jancsó 100. És nem fogjuk elgáncsolni ideológiai alapon a legnagyobb alkotóinkat, csak azért, mert nem álltak oda esetleg egy fényképre Orbán Viktorral. Ami még nagyon fontos, amire... Hát igen, tudom, hogy kétségeket hallottam konkrétan emberektől. Ami fontos, hogy még a vendégeken kívül szeretném megemlíteni Önöket, maguk tudják, hogy miért ment el a Jakubcsek? Maguk azt tudják, a Gundel miért ment el? Maguk tudják, hogy miért ment el a Borbás Marcsi? Maguk hallottak arról? Biztos folyosói pletykákon hallották, hogy bezárták őket egy kis terembe, és amíg nem értettek egyet, addig nem mehettek haza. Két nővel csinálták. Majd kérdezzék meg őket, majd az újságírók megkérdezik. Mert ez egyik legnagyobb gyalázat, amit elkövetett, valószínűleg Várhegyi Attila. Majd ezt beszéljék meg vele. Én azt gondolom, hogy ilyen nem történhet meg a magyar közmédiában, és az összes komoly arcot, aki egyébként objektíve sose politizál direktbe, vissza fogjuk hívni, mert ők az egyik legminőségibb emberek a magyar közmédiában. És az a legfontosabb, hogy ezen még több generáció felnőjön. Ennyit szerettem volna önöknek mondani. Egyébként azért indultam el a politikába, hogy ezen a napon ezeknek az embereknek föl tudjam olvasni a nevét, megköszönjem nekik azt, hogy volt civil kurázsiuk, hogy odaálltak szent ügyek mellett, akár kint itt a parlamentelet, a tanítók mellé odaálltak, ha kellett Iványi Gábor mellé odaálltak, olyan emberek voltak, akik nem adták el magukat, és ezért büntetést kaptak maguktól. Innen is köszönöm a munkájukat, maguknak meg csak annyit mondani, hogy szégyeljék ezért magukat. Köszönöm.

0: 2 perces időkeretben kér szót Németh Balázs Lajos képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, nem leszek 2 perc, csak egy költői kérdésem lenne. Amikor sajátjának tekinti a közmédiát, behívjuk, leadjuk, megmondjuk, akkor az a független közmédia már az új Tiszás rendszerben, vagy az Nagy Ervinnek a közmédiája, vagy egészen pontosan hogy kell azt érteni, amikor a kultúráért felelős államtitkár majd megmondja, hogy mi legyen műsoron, kik szerepelhetnek, kik szólalhatnak fel, kinek az előadását, filmjét, produkcióját láthatjuk. Ugyanígy gondolom, hogy megmondja azt is ön, hogy mi mehet a híradóban, milyen foci mérkőzést lehet közvetíteni, hiszen a másik államtitkár úr, hiszen a másik államtitkár úr már azt mondta, hogy az új közmédiában nem lehet például Bajnokok Ligáját közvetíteni. Tehát örülök, hogy sajátjuknak tekintik az újfajta közmédiát, de amiről most beszélt államtitkár úr, az azt jelenti, hogy ön szeretné megmondani, hogy mi menjen le a tévében, rádióban. Nem ezt ígérik a törvény alapján. Köszönöm szépen.
0: Szintén 2 perces időkeretben kér szót Tanács Zoltán miniszter úr. Parancsoljon, megadom a szót.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Nagy érdeklődéssel figyeltem Németh Balázs képviselő felszólalását. A múlt héten úgy találhattuk, hogy nincs otthon a meseirodalomban, de ma azért egy szép esti mesét hallhattunk tőle, például a közmédiának a függetlenségéről. Én hoztam egy mici mackót a biztonság kedvéért, hát ha nincs otthon meg a könyvespolcon, ezt majd odaadom szívesen a beszéd végén. De most egy másik művet ajánlanék figyelmébe, ez George Orwelltől, az Állatfarm, és van egy mondás, ami nagyon híres ebből, minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Én azt hiszem, hogy amikor a közmédiát működtették, akkor önök ezt a könyvet vették bibliaként, és ez alapján működtették, mert ha megnézzük, hogy az ellenzékiek mennyi szóhoz jutottak, és mennyi hiteles tájékoztatást kaphattak az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél évtizedben a közmédiából, akkor láthatjuk, hogy önök azt gondolták, hogy önök sokkal egyenlőbbek a többieknél. És az előző megjegyzésére csak hadd térjek még egy picit vissza. Az önök miniszterelnöke volt, aki mindent saját magának tulajdonított. Nem Nagy Ervin, hanem Orbán Viktor volt az, aki a személyes elmondása szerint megemelte a nyugdíjakat, eldöntötte ezt, kintartotta azt, mindent magának tulajdonított. Azt hihette volna az ember, hogy körülötte forog a világ, de az emberek ezt április 12-én egészen másképp gondolták. Köszönöm szépen!

0: szintén két perces felszólalásra jelentkezett Nagy Ervin képviselő úr a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
1: Tulajdonképpen kedves miniszter úr okafogyottá tette a felszólalást, de szeretnék, ha már így beszélgetünk, szerintem ez egy vitanap, a BBC típusú. Önök csak és kizárólag a BBC-t, azt politikai szempontból hozzák fel. A BBC platform egyébként, a streaming, az egy erőteljesen, most egy kicsit szakmázni fogok, csak gondoltam, hogy szálljunk le most akkor a politikai vonalról, picit erről szeretnék beszélni. A BBC egyébként nem tudom, hogy tudják-e, a Peaky Blinders-t ő csinálja. Tehát, hogy irányvonalban és minőségben a magyar televízió ide lövi be magát. Tehát, hogy nem a politikai elfogultságok területén, hanem az a fejlettség, azóta a streaming platformet fejlesztem, ami tele van egyébként ismeretterjesztővel, és a jövő kihívás tud válaszolni, a számunkra egyébként példaértékű. Számomra egyszerű mezei színész számára, amikor megnézem, hogy milyen színvonalon lehet egyébként a saját nemzetünkről például csodálatos sorozatokat csinálni, gondolok itt mondjuk Rózsa Jánosra, Rózsa Sándorra, és a lelki szemeimben meg fogjuk tudni ütni legalább 5-6 év múlva ezt a színvonalat, akkor igenis számomra szakmailag a BBC egy iránymutató minőség. Úgyhogy szerintem ez sem szabad, amikor ne csak politikáról legyen mindig szó, nézzük azt, hogy vannak olyan nyugat-európai példák, amihez jó hozzá zárkózni. Egyébként azt gondolom, hogy sok fejleszteni kell a magyar tévén belül mindenképpen a streaming platformot, hogy kinyissuk azoknak az apró, pici műfajoknak, animáció, kisjátékfilm, amik általában eldugottan léteznek. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy hozzájussanak a fiatal magyar diákok, hogy ezt a platformot használják, ismerkedjenek meg olyan dolgokkal, amik lehet, hogy elkerülnék a figyelmüket, de ott vannak ezen a platformon, akkor az áldásos tud lenni. Azt is gondolom, hogy egyébként a pályázati rendszer, a filmes pályázati rendszerben sokkal erősebb lábat kell a magyar médiába növeszteni a több ablakosság nevében. Néha beszélhetünk szakmáról is, amikor lefolyt a politikai víz már. Köszönöm.
0: Szintén két perces hozzászólásra jelentkezett Máté Zsuzsa képviselőasszony a KDNP frakciójából. Parancsoljon!
2: Szépen, nem volt pontosan világos, amit Nagy Ervin úr nekem címzett, de egyetlen dolog, nem lesz két perc, csak azért egy picit azért a józanság talaján maradjunk már meg, mert amikor arról van szó, már itt lassan olybá tűnik, hogy a közmédia bármely műsorban vagy ott futó sorozatban Fidesz pártagkönyv volt az előzetes feltétel, akkor mondjuk egy picit gondoljuk végig a munkaügyek sorozatot. Egyetlen egy példát mondok. Jó, köszönöm szépen. Fapad.
0: Ebben a kétperces körben már nem tudok szót adni több képviselőnek, így visszatérünk a normál szót kérők sorrendjéhez, ennek keretében pedig Szabadi István képviselő úr következik a Mi Hazánk frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház! Rendkívül izgalmas ennek a törvényjavaslatnak a vitája. Számomra már csak azért is, mert én 16 éven keresztül működtettem egy helyi lokális kereskedelmi városi televíziót, és tudom, milyen az, amikor szerkesztői szabadsággal kvázi azt tehetünk, amit mi jónak látunk, újságírók, és én arra voltam büszke, hogy teljesen mindegy, hogy nekem milyen nézetem volt a világról, vagy van. Nyilván mindenki könnyen kitalálhatja, hogy erősen nemzeti gondolkodóként azért volt egy világ, illetve van egy világnézetem. De a szerkesztői szabadságommal soha nem éltem vissza, és mindenki előtt nyitva állt a televízióm. Én nagyon bízom abban, hogy a jövőben talán majd egy ilyet is megélhetünk, hiszen egy pár gondolatot leírtam én is, hogy azért mi az, amit én tapasztaltam, hogyha mégis szubjektív vagy objektív dolgokról beszélünk a tudósítások területén, és azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az előttünk fekvő közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslat Nyilván teljesen átszervezi a közmédia intézményrendszerét, megszünteti a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választja a rádiótelevíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testület és új finanszírozási rendszert hoz létre, és ne is menjünk el emellett olyan könnyen, ugyanis a közmédia szervezete meggyőződésünk, hogy átláthatatlan gazdálkodása pazarló volt, és az a működés átláthatatlan és a gazdálkodása pazarló volt, és az a 150-160 milliárd forint, amire most úgy beduzzadta az elmúlt időszakban, az elmúlt évben is a támogatása, az jelentős összeg. És azért ezzel az összeggel ennél sokkal több mindent lehetett volna ezen a területen produkálni. Mi a Mi Hazánk mozgalom részéről már évek óta kifogásoltuk azt, hogy a médiatanácsnak például csak fideszes tagjai vannak, szemben a 2010 előtti időszakkal, amikor az akkori ORTT-ben minden parlamenti frakciónak lehetett helye. Ezért egyetértünk a törvényjavaslat azon módosításával, hogy a független közmédia testületben és a médiatanács tagjainál a paritásos elvre fognak törekedni. Javasoljuk azonban, hogy a független média testületnél, ahol civilek is lehetnek a mérleg nyelve, sorsolással döntsék el, melyek legyenek ezek a médiumok és a civil szervezetek, ahogy az annak idején volt. Hogy mit is jelent ez, az úgynevezett társadalmi kuratórium, mondjuk akkoriban az ORTT-nél bejegyzett, és most pedig a médiahatóságnál bejegyzett, és a testület által sorsolással kiválasztott társadalmi szervezetek képviselőiből állt, tehát erre azért szeretném a kormánypárti képviselők figyelmét felhívni, hogy ezt a javaslatot most is jó lenne, hogyha megfontolnák. A törvényjavaslat indoklása szerint a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében, mely feladatokat a 2010 utáni közmédia meggyőződésem és meggyőződésünk, hogy nem látta el megfelelően. Ezzel alapjaiban egyet is tudunk érteni, ahogy Torockai László elnök úr is említette, jár önöknek az a türelmi idő, legyen ez 100 nap, hogy mégis mit fognak majd ebből kihozni. Az idő mindent megmutat, nyilván ezt is meg fogja mutatni. De tisztelt képviselőtársak, szeretnék egy kis kritikával is élni a TPR 200-as törvényjavaslat esetében. Például nem látunk garanciát arra, hogy a jelen törvényjavaslattal kiegyensúlyozott független és a közérdeket szolgáló médiaszolgáltatási rendszer jön-e majd létre. Hogyan akarják például a társadalmi párbeszédet erősíteni a közszolgálati médiával, ha azt az egyszerű dolgot nem tették meg a jelen törvényjavaslat benyújtása esetében, hogy például társadalmi egyeztetés elé vitték. Képviselői indítványként a Tisza frakció tagjai terjesztették be, hogy a Fidesz példáját követve ne kelljen társadalmi egyeztetésre bocsátani, amelynek keretében szakmai és civil szervezetek tudtak volna véleményt, javaslatot fogalmazni. Az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésben. Erre most mi történik? Hát ugyanaz történik, ugyanazt csinálják. Tehát azért ez a kritika, én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ez úgy átmenne önök fejében is. A Mi Hazánk mozgalom a médiát a legerősebb hatalmi ágnak tartja, különös tekintettel a közösségi médiára, ami már az élet szinte valamennyi területén véleményformáló tényezővé vált. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a médiahatóság és a médiatanács az éves költségvetéséből megfelelően lássa el a feladatát, többek között a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének médiafelügyeletével. Ez azonban sajnálatos módon csak a lineáris médiaszolgáltatásokra terjed ki, és a gyakorlatban ott sem érvényesül a teljesség igényével. A törvényjavaslat szerint a pártatlanság teljes hiánya állandó jellemzője volt a közszolgálati tájékoztató médiatartalmaknak, főleg a sorsdöntő időszakokban a választások idején. Ez különösen igaz volt a Mi Hazánkra, mert Facebook cenzúrája és a kormánypárti média egyaránt elhallgatta. Magyarországon a legnagyobb médiabeli kirekesztséget a választások előtt és azóta is a Mi Hazánk mozgalom kell, hogy elszenvedje. A médiahatóság márciusi kimutatása szerint, és ez egy példa, a Hír TV és a szintén Fideszes TV2 híradóiban egy teljes hónap alatt 0,0%-ban kapott a Mi Hazánk megjelenési lehetőséget. A közmédiában is hasonló a helyzet, egyedül az ATV-ben kapott a Mi Hazánk mozgalom egy kicsivel nagyobbat, 2,7%-os megjelenést, ami persze még mindig messze a társadalmi támogatottsága alatt van. Az összes vizsgált médium hírműsoraiban a kormány oldal 84%-os túlsúlya mellett jellemző, hogy a Mi Hazánkhoz képest háromszor annyi megjelenést kapott például a DK. Ez is egy érdekes szerkesztői hozzáállás lehetett, hogy hogyan sikerült ezt mégis így összehozni. Ezt a sok éve folyó törvénytelen gyakorlatot a csak fideszes tagokból álló média tanács pedig tűrte és támogatta. A Mi Hazánk mozgalom korábbi panaszbeadványait elutasították, arra hivatkozva, hogy kiegyensúlyozottságot megállapítani csak hosszabb hírfolyamból lehet, viszont kifogásolni csak egy konkrét híradást szabad. Ráadásul a Mi Hazánk erről szóló közleményét letiltotta az MTI arra hivatkozással, hogy sérti a közmédia jó hírét. Tehát egészen elképesztő, amiket mi is megtapasztaltunk a közmédia működésével kapcsolatban. Az elhallgattatásokon túl a 2024-es EP választásokhoz hasonlóan 100 milliós lejáratú kampányt is indította Fidesz a Mi Hazánk ellen. Szerte az országban terjesztették postaládákba a mozgalmat lejáratni szándékozó szórólapot. A Mi Hazánk természetesen feljelentést is tett rágalmazás és választás rendje elleni bűncselekmény miatt, és Novák előtt képviselőtársam félmilliós nyomravezetői díjat is kitűzött, felajánlotta a röplapozók beazonosításáért. Tehát nemhogy még elhallgattak bennünket, hanem még bizonyos közpénzekből arra is futotta, hogy a Mi Hazánk mozgalmat próbálják még lejáratni. De nem csak az elhallgattatás volt az, ami a Mi Hazánk mozgalom kampányát rendkívül mértékben megnehezítette, hanem ismételten leszerepeltek a közvéleménykutatók is. Az összes közvéleménykutató alulmérte a Mi Hazánk mozgalmat, és azt sugallta választóiknak, hogy a ránk adott szavazat akár elvesző szavazat is lehet. Tehát továbbra is vérlázító volt az, hogy a fideszes uralom alatt leuralt például terjesztő hálózat, az pedig egyszerűen azt tiltotta le, hogy még a pénzünkért cserében sem vitték ki a Mi Hazánk mozgalom nyomtatott sajtótermékét, újságját, azzal a fenyegetéssel, hogyha valaki ezt kiviszi, akkor legközelebb nem kap megbízást. Tehát lehetne még sorolni azokat a nagyon szép színes bombonokat, hogy mi az, amivel visszaélt a közmédia, illetve az azt uraló háttértársaság, hogy miként és hogyan nehezítsenek el bizonyos politikai erőket. Na de túl vagyunk a választáson, ami nem volt mentes külső beavatkozástól sem, a Meta egészen biztosan beavatkozott. És igen, gondoltam, hogy ez egy általános derűre ad majd okot. A Facebookkal vagy az RTL híradójával ellentétben a közmédia adásait nem nagyon nézi már senki, illetve úgy tűnik, minthogyha miniszterelnök úr egy új közmédiát is kijelölt volna, ez pedig a Facebook mellett az RTL, melynek az első nagy interjúját adta miniszterelnökként. Azt állítani, hogy ez a kiegyensúlyozott tájékoztatás, vagy a tömegtájékoztatás lenne majd, finoman szólva is túlzás, nem beszélve arról, hogy miniszterelnök úrhoz az RTL-től érkezett szinte az összes sajtóvezetője. Ráadásul Tarr Zoltán miniszter úr Grósz Juditot bízta meg, hogy miniszteri biztosként fogja majd össze a közmédia körüli teendőket, aki az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató helyettese volt korábban. De ne törjünk pálcát, nyilván az idő ezt is megmutatja majd, hogy valóban az történik-e, amit szerintem nagyon sokan elvárunk egy közmédiától. Ha ez lesz a hiteles, objektív közmédia jövőben, akkor, ahogy jeleztem, nyilván ezzel komoly problémák lehetnek, de én azért bízom abban, és úgy gondolom, hogy ezért is támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, hogy ebben valóban történik majd változás. Tisztelt Országgyűlés! Magyarországon, ahogy már említettem, szemben láthatóan nincs kiegyensúlyozott tájékoztatás a lineáris médiaszolgáltatásokra nézve sem, de a közösségi médiában pedig példátlan cenzúra folyik, ahol aztán ezt abszolút nyomon lehet követni. A politikai befolyásolásban a hagyományos médiának, rádiónak, televíziónak és a nyomtatott sajtónak egyre kevesebb szerepe van. A demokratikus nyilvánosságot a 21. században az a veszély fenyegeti, hogy az online óriás platformok gyakorlatilag azt csinálják, csinálnak az egyes országok politikai nyilvánosságával, amit akarnak, vagy amit éppen a különböző érdekeik fognak majd diktálni. A politikusok közül egyedüliként 2019-es EP kampány hajrájában mindenféle indokolás nélkül törölték például, de ezt gondolom ezzel nem mondok újat, Torockai László elnök úr 207 ezer követővel rendelkező Facebook oldalát, majd később az Instagram oldalát is. A szegedi ítélőtábla 4 évvel később meghozott jogerős ítélete alapján elnök úr Instagram oldalát vissza kellett volna állítani, amit a Meta azóta sem hajtott végre. Nyilván a globális óriás tech cég azt csinál, amit akar. Törvény ide, törvény oda, ország ide, ország ide, majd ő megmondja, hogy hogy kell ezt csinálni. Idén pedig a Meta ismételten beavatkozott a magyarországi választásokba azzal, hogy március 12-én ismét beavatkozott azzal, hogy a bűnvadászok 167 ezer követővel rendelkező oldalát letiltotta, persze egy idő múlva azt visszaadta, de mégis úgy gondolta, hogy ezt le kell tiltani. A világon egyedülálló módon egy parlamenti párt frakcióvezetőjének a nevét nem lehet leírni, vagy a fényképét megosztani a Facebookon, és ennek nagyon sok újságíró vette még vagy áldozatul esett, mert ha valaki megemlítette, leírta a nevét, vagy mutatta a képét, akkor még őket is törölték. Tehát igen érdekes ez a világ, és nyilván ami még ezt színesíti, hogyha valami rosszat írtak róla, akkor viszont azt engedte. Tehát azért nagyon érdekes, ugye? Tehát gondolom azért mondhatni azt, hogy ez ilyen brazil szappanopera is lehetne. A politikai kommunikáció nagy része a Facebookon keresztül, ez már nyilván mindenkinek teljesen egyértelmű, és ezt viszont ki is használja, ezt a hatalmát, a Facebook, ugyanis bizonyos politikusokat és politikai

0: lenne és van szükség, ami a közösségi média tulajdonosokat például arra kötelezi, hogy Magyarországon is hozzanak létre telephelyet, láthatóak és elérhetőek legyenek a felhasználók számára. Mi ezt számtalanszor kértük az elmúlt kétharmadtól, most kérjük majd önöktől is, hogy ugyan hozzuk már össze azt, hogy ezeknek a globális tech cégeknek, közösségi platformokat működtető cégeknek legyen már magyarországi telephelye, meg lehessen már őket fizikailag látogatni, vagy esetleg megkeresni, hogyha valami panasszal élünk, mert ilyen nincsen. Ugye milyen jó lenne? És mondjuk a magyar felhasználók adatait meg magyar szerveren lehetne tartani. És miért nem lehetne ilyen törvényt hozni? Hát kétharmaddal bármit lehet csinálni. Nesze neki, próbálják meg. Én úgy gondolom, hogy amíg nem lesz továbbra is olyan kiegyensúlyozott szabályozás, ami egyenlő esélyeket ad mindenkinek, addig ez az aránytalanság továbbra is fennáll. De azért bízunk a szebb és boldogabb jövőben a média platform területén is. Köszönöm szépen.
1: A kormány nevében kért szót Tompa Enikő államtitkár asszony, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt ellenzéki képviselők, köszönjük abbéli aggodalmaikat, ami a közmédia jövőbeni ideológiai működtetésével kapcsolatos kár, hogy az elmúlt években ez nem zavarta önöket, amíg az önök ideológiáját harsogta. De nyugodjanak meg, az önök által lerombolt közmédia végre visszakerül a magyar emberek kezébe. Önök kiválóan felsorolták, milyen műsorokat kellett volna gyártani a gyűlöletbeszéd helyett, de miért nem tettek ezért semmit? A társadalom és a szakemberek tudni fogják, mit szeretnének látni az ő pénzükből fenntartott közmédiában. Tisztelt képviselőasszony, ahogy egymással bánunk, olyan a hazánk. Hol volt ez a szép gondolat és az aggodalom az ön részéről az elmúlt 16 évben, amikor egyre mélyebbre ásott koalíciójuk a magyar néplélekben? Hol volt az az aggodalom, amikor a közmédia hazudott éjjel, és hazudott nappal, és hazudott minden hullámhosszon? A közmédia soha nem látott olyan mélységet, amit az önök keze alatt ért el. Önöknek, ahelyett, hogy bennünket itt felkérdeznek, bocsánatot kellene kérnie a magyar emberektől, a megtévesztett idősektől, gyermekektől, az egész abuzált magyar társadalomtól. Ki kell mondani, a közmédia nem töltötte be közszolgálati szerepét, viszont a mi célunk a rombolással szemben az építés. Egy szabad, demokratikus, európai közmédia megteremtése. Ami önöket illeti pedig, döntsék el, hogy továbbra is a magyar emberek ellen akarnak-e dolgozni, vagy végre legalább egy szavazattal a tiszta és demokratikus Magyarországért. Köszönöm szépen.
1: A következő hozzászólónk Grexa Liliana asszony, ukrán nemzetiségi szószóló. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, шановна пані голово, шановні депутати та представники національних меншин. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők és nemzetiségi szószólók. Üdvözlöm és köszönöm a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010-es évi 185-ös törvény módosítására vonatkozó téper 200-as javaslatot. Látható, hogy a jogszabálymódosítás előterjesztői figyelembe vették az alaptörvény és a nemzetiségek jogairól szóló törvény szellemiségét, miszerint a magyarországi őshonos nemzetiségek államalkotó tényezők. A közszolgálati média szabályozása során véleményem szerint a nemzetiségekkel kapcsolatos feladatellátásnak is ennek megfelelő hangsúlyt kell kapnia, és erre több ponton is látok garanciát, amit ezúton is köszönök az előterjesztőknek és a javaslatot támogatóknak. Viszont szeretném megjegyezni, hogy a módosító javaslat preambulumában például csak a nemzeti kultúráról és nyelvápolásról esik szó, a nemzetiségi kultúráról és nyelvápolásról sajnos nem. Ugyancsak a törvény 82-es szakasz 2-es bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatában nemzeti önazonosságról, valamint európai identitásról szó esik, a nemzetiségi identitásról sajnos nem. Üdvözlöm a független közmédia testület létrehozását, és szeretném javasolni, hogy a testületbe a parlamentből ne csak a kormánypártok és az ellenzék delegáljanak tagokat, hanem a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága is delegálhasson egy tagot, aki közvetlenül tudja képviselni a 13 őshonos nemzetiség érdekeit a testületben. Köszönöm, hogy a módosító javaslatban a közszolgálati tanácsba az országos nemzetiségi önkormányzat

0: is jelölő szervezetként szerepelnek. Azt minden esetre javaslom pontosítani az egyes számú melléklet K pontjában, hogyha ez az ONÖSZT, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségét hivatott jelenteni, és nem egyenként az országos önkormányzatot, javaslom ezt pontosítani. A médiának és tömegkommunikációnak fontos szerepe van nem csak a nemzeti, hanem a nemzetiségi közösségek összetartásának erősítésében, az anyanyelv és a kulturális örökség megőrzésében. A médiáról és tömegkommunikációról szóló törvény módosításáról szóló vita során szeretném hangsúlyozni, hogy a közszolgálati média nemzetiségi feladatait nem csupán megőrizni, hanem a kor kihívásaihoz igazítva tovább is kell fejleszteni. Fontosnak tartom, hogy a nemzetiségi tartalmak ne csak elkészüljenek, hanem informatívak, objektívek, érdeklődésre számottartók, és több platformon is elérhetőek legyenek korszerű formában. Tisztelt Országgyűlés! A magyarországi ukrán nemzetiség parlamenti szószólójaként nap mint nap tapasztalom azt, hogy a közösségünkhöz tartozók számára mennyire fontos és milyen nagy jelentősége van az anyanyelvű tájékoztatásnak. Ugyanakkor a 21. században az anyanyelvi tájékozódás már nem csak a hagyományos tévére és rádióra koncentrálódik. A digitális térben elérhető információforrások is hozzátartoznak a közösségek mindennapi életéhez. Ezért véleményem szerint a médiaszabályozás alakításakor érdemes szem előtt tartani, hogy a média pluralizmus és a sajtószabadság elvei a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi tájékozódásához való jogainak érvényesülését is szolgálják. Itt szeretném felhívni a tisztelt ház figyelmét arra, hogy 2025. szeptemberétől 12 ukrajnai sajtóportál blokkolva van Magyarországon, elérhetetlen Magyarországon. Az ezen blokkolt portálok feloldásával kapcsolatos írásos és szóbeli megkeresésemet az elmúlt hetekben a kormány képviselői nyitottan fogadták, amit köszönök. És nagyon bízom benne, hogy mire a médiáról és tömegkommunikációról szóló törvény módosítása elfogadásra kerül, a blokkolt ukrán sajtóportálok is elérhetővé válnak. Ugyanis egyrészt az én parlamenti szószólói munkámat is akadályozza az a blokkolást, az ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők munkáját is, valamint a közösségünkhöz tartozóknak az információ szabadsághoz való jogát is akadályozza. És arról már nem is beszélek, hogy milyen képet fest magáról az a demokratikus ország, ahol blokkolják egy szomszédos országnak a sajtóportáját, és ez nem változik hónapokon keresztül. Bízom abban, hogy tehát mire elfogadják ezt a jelenlegi médiatörvényt, akkor ez a blokkolás is feloldásra kerül. A média a modern társadalmak egyik legerősebb közösségformáló ereje. Egy nemzetiség számára pedig az anyanyelvi média az egyik fontos fórum, ahol a közösség a saját hangján szólhat. A közszolgálati médiafelületeken megjelenő tartalmak pedig hozzájárulnak ahhoz is, hogy a többségi társadalom jobban megismerje az itt élő nemzetiségek történelmét, kultúráját és mindennapjait. Ez véleményem szerint erősíti a kölcsönös tiszteletet, a társadalmi párbeszédet és az együttélés kultúráját. Éppen ezért bízom abban, hogy a médiatörvényről szóló vita során közös célként tudunk tekinteni arra, hogy Magyarország nemzetiségi közösségei, és így az ukrán nemzetiség is, a jövőben korszerű, minőségi és széles körben több platformon hozzáférhető anyanyelvi médiatartalomhoz jussanak a megújult közmédia platformjain. Előre is köszönöm az ez irányú támogató hozzáállásukat, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Kettő perces időkeretben kért szót Panyi Miklós képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Több minden elhangzott, és amire úgy gondoltam, hogy fontos reagálni, bízom benne, hogy előbb-utóbb bejutunk abba a fázisba, hogy a kormánypárti megszólalók megszólalásaikban 90%-ban nem a múltról és nem a korábbi kormányzat ekézéséről beszélnek, hanem a jövőről is elkezdenek értelmes párbeszédet folytatni. De amíg itt tartunk, addig engedjék meg, hogy reagáljak erre. Több nagyon súlyos állítás is elhangzott. közmédia 16 évig hazudott reggel, délben meg este, a közmédia 16 évig a gyűlölet szócsöve volt, illetve nem tudom, mit van-e Kulcsár képviselő úr, ő mondta, közmédia 16 évig öntötte a hazug mocskot az emberekre. Látom, nagyon sokan bólogatnak önök közül. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár. Ha volt... Köszönöm, majd figyelj az időmre. Akkor ez, önök...
1: Bocsánat, nincs vége képviselő úr felszólalásának, hogy legyenek szívesek a mikrofont visszakapcsolni. Parancsoljon, folytassa képviselő.
2: Tehát önök ezt megtapsolták. Ez azt jelenti, hogy önök ezzel mind egyetértenek. Köszönöm, ez egy fontos információ. Na most, ha volt gyűlöletkeltő beszéd ezen a napon a házban, akkor biztos, hogy Kulcsár képviselő úré az volt. Úgyhogy ne aggódjanak, a felszólalását meg fogják ismerni, minden közmédiában dolgozó számára el fogjuk juttatni. Lássák, milyen szeretett országot építenek, mire számíthatnak, milyen stílusra, milyen eljárásra. És ha már megtapsolták, ezt a 16 évig a gyűlölet szócsövének a kifejezését, illetve a hazug mocskot, öntötte a hazug mocskot az emberekre, akkor teszem fel a kérdést, államtitkár asszony is, hol voltak önök, miért nem tettek ezért semmit, miért nem emeltek szót az elmúlt 16 évben? Államtitkár asszony, a főnöküktől ezt megkérdezték? Hol volt ő 14 évig? 2010 és 24 között. Az első sorban tapsikolt, tisztelt képviselő úr, az első sorban tapsikolt tusványoson és az évértékelő beszédeken annak az embernek, akik itt az önök állítása szerint felelős azért, hogy az, ahogy fogalmazott a képviselőtársuk, öntötte a hazug mocskot az emberekre 16 éven keresztül. Feltették ezt a kérdést a főnöküknek? Államtitkár asszony, feltette ezt a kérdést? Képviselő urak, önök ezt megtapsolták. Hol volt a maguk főnöke 2010 és 24 között? Volt neki kifogása? Rendben van. Akkor Kulcsár úr is nyilatkozzon. Ön is töltött be funkciót, MOB elnök volt. Ön szót emelte ezen a gyakorlat ellen. Ön akkor is egy köztiszteletben álló személy volt. Önnek volt lehetősége, mozgástere arra, hogy szót emeljen ezen gyakorlat ellen. Kérem, akkor nyilatkozzon, hogy ön miért nem emelt szót. Köszönöm szépen a szót.
1: Szintén két perces felszólalásra jelentkezett Bújdosó Andrea képviselő asszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon.
3: Köszönöm, elnök asszony. Egyetlen egy kérdést tennék csak fel, hogy amikor most hazamennek és az időseknél a családban nézik az M1-et, az idő szüleik, rokonaik, akkor hogy magyarázzák el, hogy megváltozott a világ mégis? Mit mondanak nekik, hogy mi volt előtte, miért változott, hogyan kezelik ezt? Erre válaszoljanak.

0: Ismételten két perces szót kért a Tisza frakciójából, most Kulcsár Krisztián képviselő úr, parancsoljon, megadom a szót.
1: Köszönöm szépen, én gyors vagyok, bár némileg lemaradtam arról, hogy miről kéne beszámolnom, de tudom, hogy valamiről be kéne, csak azt nem tudom, hogy mikor kellett volna akkor, amikor egy hét alatt 183 cikk jelent meg rólam, hazugságokkal teli, amiből egyébként most már 60-at megnyertem jogerősen bíróság előtt, többek között a közmédiában is, hogy előtte, hogy utána.
0: Most én is kérdezek valamit képviselőtársaimtól, nevezetesen az, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, így az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztő képviseletében. Hantosik képviselő úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Erre természetesen a házszabály biztosítja önnek a lehetőséget. 30 perces időkeret áll a rendelkezésére. Töretlen népszerűségében bízza, megadom a szót, parancsoljon.
2: Nagy kísértést érzek, hogy... De azt gondolom, hogy szeretném minden képviselőtársamat megtisztelni azzal, hogy még este a vacsoráját a családjával, vagy legalábbis lássa a gyerekeit, miután haza, mert lefeküdtek. Jó? Na, jó, akkor válaszról érdemben. Szeretném megköszönni nagy tisztelettel a horvát és az ukrán nemzetiségi szószólónak, hogy vették a fáradtságot és megtisztelték a házat, megtisztelték a szavazóikat, és elolvasták a javaslatunkat. Szeretném kitereszteni Szabad István kollégára is, képviselőtársamra is, hogy a hozzászólásából úgy tűnt, hogy olvasta az előterjesztést. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most érdemben válaszolnék a már jelen nem levő Szűcs Gábor képviselő úrnak, ha jól látom, már nincs jelen, illetve a KDNP részéről is képviselőasszonynak, így akkor egyedül német képviselő úrnak tudom címezni, hogy az országházában vagyunk, az Magyarország országgyűlésében. És szerintem érdemes megtisztelni a választóinkat, mi a miénket, önök az önökét, és mindannyian minden magyar állampolgárt, aki követi ezt az adást, és egy vitában hozzászól, azt lássa a képviselők, hogy elolvasták ezeket az indítványokat. A felszólásaik alapján ez nem volt számomra egyértelmű, és most nagyon választékosan fogalmaztam. Nem csak, hogy az indítványunk elolvasásának, elsajátításának a hiányát teszem most szóvá, hanem a jelenleg hatályos média szabályozásnak is. Azért olyan fogalmak keveredtek össze, hogy Duna TV vagy a Duna Média Szolgáltató ZRT, tehát ugye van, beszélünk audiovizuális médiaszolgáltatásokról, amit ugye a köznyelvben televíziós csatornának hívnak, és beszélgetünk médiaszolgáltatókról, aki pedig ugye maga, amikor a Duna Média Szolgáltató ZRT. Szóba került ugye többször az, hogy minek a sorsolása, vagy sorsolva legyen, vagy választva legyen, vagy mikor, hogy volt, melyik rendszerben. Lehet, hogy aki ott dolgozott, képviselő úr, ezeket tisztában van, de azért több olyan hozzászólás hangzott el, ami alapján ez így az adás követő magyar honfitársaink számára szerintem nem volt egyértelmű, hogy olvasták-e, vagy fölkészültek-e. Azt is szokták kérni, hogy önök szokták kérni, hogy ami jó, azt tartsuk meg. Ugye ez ma is elhangzott, hogy megtartjuk-e ezt, megtartjuk-e azt. Mi is el szoktuk mondani, és miniszterelnök úr is el szokta mondani, hogy ami jó, azt megtartjuk. Most egy picit én ebbe így belezavarodtam az önök hozzászólását hallva, mert hogy olyan dolgokat kértek rajtunk számon, amiket a jelenleg hatályos médiatörvény tartalmaz. Tehát, hogy ilyen értelemben akkor ez lehet egy önvizsgálat, bár föntartom, hogy az a kifejezés, az a szakasza és előírása a médiatörvény hatályos 98. szakasz 5. bekezdésének, ami azt mondja, hogy legalább egy rádiós és legalább egy audiovizuális médiaszolgáltatást üzemeltetni kell. Mi ezt szó szerint ültettük át. a javaslatunk 98 per B szakaszának a második bekezdésébe. Mindössze azért történt meg ez a fajta változtatás, hiszen az MTVA, illetve a Duna Média szolgáltatóra vonatkozó szabályokat az új szervezet létrehozásával a médiatörvénynek egy részében kívánjuk elhelyezni. Úgyhogy ezért történhetett meg az, csak tényleg sajnálatos, hogy a jelenleg hatályos médiaszabályozást nem olvasták hozzá, mert akkor egyértelmű lett volna, hogy itt nem akarja csökkenteni, vagy nincs ilyen szándék ebben a javaslatban. Mondhatnám azt is, hogy de ezt nem tudom felróni képviselőtársamnak, hogy a Tisza választási programját nem olvasta, bár talán lehet, hogy illendő lett volna, hiszen az elmúlt 16 évben nem találkoztak szerintem. Az önök a programmal nem jöttek, hogy folytatjuk ezt, ugye hallottuk, de hogy nekünk volt egy választási programunk, amiben szerepelt, hogy mit szeretnénk felfüggeszteni, mit szeretnénk megszüntetni, és fekete-fehéren ott áll, hogy azt a propagandát, ami a hírszolgáltatás, tehát nem a közmédia megszüntetése, ilyet nem tartalmaz se az írott javaslatunk, se a választási programunk, ez a hírszolgáltatásnak egy olyan átmeneti felfüggesztése szerepelt ebben a programban, amíg biztosítottak lesznek azok a feltételek, hogy objektív hírszolgáltatást lehessen a magyar állampolgároknak fogyasztaniuk. Akkor amit szintén említenék még, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye kapcsán megütötte a fülemet az, hogy nem szükséges a műsorszámoknak kiegyensúlyozottnak lenniük, hogy a hírműsorszámokról és politikai tájékoztató műsorszámokról beszélhetünk egyáltalán. Viszont a médiatörvénynek, az MTTV-nek a 12. szakasz első bekezdés azért elég egyértelműen fogalmaz, hogy a műsorszámuk önmagukban, vagy a műsor típusától függően annak sorozatában kell, hogy biztosítsák a kiegyensúlyozottságot. Hogy ezzel kapcsolatban a jogalkalmazói gyakorlat az összhangban van-e, mondjuk úgy nagyon-nagyon finoman és szofisztikáltan, de mondhatjuk azt, hogy egyáltalán köszönő viszonyban sincs a médiatanácsnak a gyakorlata a médiatörvény előírásaival. Arra egy olyan példát tudok mondani, hogy tavalyi folyamán figyeltük mi is, ahogy a Mi Hazánk és más képviselők is mondták, hogy figyelték, mi folyik a médiából, tehát hogy milyen tartalmak kerültek a közmédia híradóiban például bemutatásra, és tavaly áprilisban végeztünk egy olyan egy hónapos műsor elemzést. Volt olyan ismerősöm, barátom, aki azt mondta, hogy ez erősen ilyen szadista, mazohista hajlamra utal, hogy a közmédiának néztük a műsorát egy hónapon keresztül. De voltak nagyon lelkes, bátor önkénteseink, akik végignézték az M1-nek a ma reggel, ma délelőtt, ma délután, ma este című műsorát. És még élnek köztünk vannak, és még jól... Szóval, nem, ez csak a képviselőtársamnak a keresztvetésére irányult, hogy nincsen semmi gond, megvannak. Amit találtunk ebben az egy műsorban, 158 szereplőt, közszereplőt hívnak meg, politikusokat, szakértőket. Szűcs képviselő úrnak mondtam volna, hogy ebből a 158-ból ő 6 alkalommal szerepelhetett. És érdekes módon a 158-ból 154 esetben csak a Fidesz-KDNP vagy a kormányhoz közel álló intézetek, kutatóintézetek, mint például a 21. század vagy az Alapjogokért intézet munkatársait hívták meg. 4 esetben szerepelt ott ellenzéki, vagy hát nem mondanám, hogy ellenzéki, mert igazából nem vagyok tisztában vele, a Szolidaritás Mozgalomnak a Zebra Mentő Program kérdése az ugye hova tartozik, tehát hogy ilyen nemzeti zebra program, de hogy Szolidaritás Mozgalomnak se a képviselőnök a nevét nem hallottam soha, de valószínűleg önök sem, még nem akarom a nevét bemondani, mert nem akarok senkit ezzel megbántani, illetve a Jobbiknak 2 képviselője szólalt meg, szóval én erre semmiképp nem mondanám, hogy ez kiegyensúlyozott, és ugye, hogy miért mondom azt, hogy nincs köszönő viszonyban a médiatanácsnak a gyakorlata a törvény előírásával, mert a törvény azt mondja, hogy a műsorszámok egyesével önmagukban, vagy műsorszámok sorozatában. Ez a nagyon lelkes önkéntes csapatom, akiket elképesztően hálás vagyok az ő lelkesedésükért és a munkájukért, képesek voltak arra, hogy minden nap egyesével egy beadványt írjanak, és az adott napi hírműsorokat bejelentették, ahol leírták, hogy mondjuk nem tudom én, 6, abban az adott hírműsorban mondjuk 6 nem tudom én, hírblog volt, és akkor abban 6 tematika volt, egyikben sem szerepelt a kormány álláspontjától eltérő vélemény. Jó, ezt mondjuk beadtuk, nem tudom, egy héten keresztül, 4 héten, egy hónapon keresztül, sőt, volt, amikor 2 hónapon keresztül, de az TV2 volt, nem közmédia, de ott is ugyanezek a számok voltak érvényesek. És aztán ugyanezt megcsináltuk a közmédiával is. A médiatanács ilyenkor azt nyilatkozta, hogy hát itt kellett volna nézni egy hosszabb időszakot, hogy egy műsorszám, egy híradó, vagy egy egész napi híradó esetleg önmagában, az ugye hát pont aznap éppen az volt a téma, és pont aznap szerintük a Tisza pártnak, vagy bárki másnak az országban nem volt eltérő álláspontja a kormányétól. Ha már mese délután, akkor ugye lehet, hogy valaki ezt elhiszi. Aztán megcsináltuk azt, hogy ugyanezt az időszakot egy hónapos intervallumban bejelentettük, gondolván, hogy hát akkor nézzük meg, hogy akkor ha naponként nem volt kiegyensúlyozatlan, akkor esetleg az egész időszak tekintetében sajnos a benyújtási határidőkkel elcsúsztunk, mert ugye a törvény, média törvény 72 órát biztosít a kiegyensúlyozatlanságnak a sérelmezésére, tehát ugye önmagában az adott műsorszámot, ha kifogásolom 72 órán belül, akkor az ugye azért nem kiegyensúlyozott, azért nem kiegyensúlyozott, azért kiegyensúlyozott. Amikor az egész hosszabb időszakot egyben szeretném benyújtani, akkor sajnos csak az utolsó 72 órát érintő részeket vizsgálhatják meg. Szóval, hogy ez mindenképpen egy olyan helyzet, amit majd szeretnénk rendbe tenni. De még egyszer mondom, most a média szabályozásnak a keretrendszerét, tehát a közmédia, illetve a média felügyelettel szeretnénk rendet tenni. Ez a szabályozás, hogy mi minősül kiegyensúlyozatlannak, vagy milyen tartalmakat, ezt egy következő lépésben szeretnénk majd kinyitni. Akkor az is elhangzott, hogy mivel lehet összehasonlítani a közmédiára elköltött közpénzt. Hogy össze lehet-e hasonlítani például egy kereskedelmi médiaszolgáltatással. Az egy valid kérdés, hogy két különböző médiaszolgáltatásról beszélünk, ugye egy kereskedelmi médiaszolgáltatás, aki ugye a reklám idejét értékesíti, azért gyárt bizonyos tartalmakat, hogy azt jó reklámozási költségek mellett tudja hasznosítani, míg a közmédia, a közszolgálati média, vannak európai modellek is olyan országok, ahol például nincs reklámbevétel, tehát a közmédia az reklámmentes, Magyarországon nem ez a rendszer van jelenleg. Tehát a magyar közmédia olyan tartalmakat is, a mindenkori közmédia az egész világon olyan tartalmakat készít és állít elő, és amikre önök is hivatkoztak, hogy kultúra, értékteremtő műfajok, amiket mindannyian emlékszünk a saját gyermekkorunkból. Szerintem egész jól meg lehetne találni, ha azzal kezdtem, hogy legyen béke egyetértés. Az egyetértés biztos meg tudnánk találni, hogyha olyan gyerekkori műsorokat emlegetnénk föl, kinek korábbi, kinek későbbi időszakból, amiket nem tudom, a közmédia mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es évek gyártott, egész biztos, hogy el lehetne, egész más lenne itt az ülésnek a színvonala. Mégiscsak össze lehet szerintem hasonlítani egyébként, és hogyha ha megnézik azt, hogy akár a közönség arány, akár a közmédiában, tehát a közbizalom különböző indexei, értékelései, és a ráfordított közpénzt összehasonlítják Európa 27 tagállamában, mondjuk akkor az európai államokkal, hát az a rossz hírem, hogy lehet, hogy 17 ezer forint per fő az így kimondva nem hangzik olyan soknak, de sajnos ez egy nagyon rossz költséghatékonyság, vagy nagyon, nagyon rossz hatékonysági fokkal elköltött közpénznek minősül Európa, vagy akár Közép-Európa, mondjuk Csehország, a cseh és a szlovák közmédiát szokták emlegetni a média szakértők. Magam nem vagyok média szakértő, inkább a jogi részével foglalkozom, de ezt a két országot szokták mondani, ott a Csehországban általában nagyon jó a közmédia, és ott azért az elköltött közpénz és a közönség arány is elérés az egy kedvezőbb számot mond. Akkor amire még szeretnék reagálni, igen, a kuratóriumok sorsolása, kiválasztása, sorsolás legyen, vagy kiválasztás legyen, teljesen valid kérdések. Csak tényleg szeretnék rendet tenni, mert hogy elnézést nem, tehát hogy tisztelettel szeretnék viszonyulni a minden hozzászólához, szólónak a gondolataihoz, de hogy így tényleg olvassák el az előterjesztéseinket, az indítványainkat, amiket benyújtunk, és hogy olvassák el a hatályos jogszabályokat. Az elmúlt 16 év, nem azért hivatkozunk vissza, Panyi képviselő úr sincs már, hogy hallja, hogy annyira egyikünk sem rajongott szerintem azért az elmúlt 8 évezés, az elmúlt 16 évezés, ez is egy műfaj, de egyszerűen a jelenleg hatályos jogszabályok, az elmúlt zöme, amik ma érvényesek, többek között a médiatörvény, azért az elmúlt 16 évben születtek. Ezek a jogintézmények, ezek a közintézmények az elmúlt 16 évben kerültek fölépítésre. És hogy az ember egy reformot szeretne végrehajtani, akkor mivel tudja összehasonlítani? Lehet a kettővel ezelőttivel is, ahogy kitértem rá, és ahogy valami képviselőtársam szintén megemlítette az ORTT-nek a, és a 96-os RTTV-nek a szabályait, azzal is össze lehet vetni, de azért mégis a legerősebb és a legvalidabb összehasonlítás az a hatályos szabályozással történhet. Szóval a hogy történt, mikor van sorsolás, és mikor van kiválasztás, és hány főt, és hova, mind benne van az indítványunkban. A sorsolás, mint ahogy önök kérték, hogy ez egy jó intézmény, és azért mondtam, azt picit összezavarodtam, hogy akkor ez most megmaradjon, vagy sem. 2010 előtt a közmédia, akkor még négy szervezete volt, Magyar Televízió, Magyar Rádió, Duna Média Szolgáltató ZRT, illetve az MTI. Mindegyiknek volt egy saját kuratórium, ahol valóban volt egy úgynevezett ilyen nagy kuratórium, aminek a tagságát részben sorsolással töltötték föl. 2010 után a jelenleg hatályos média törvényben a közszolgálati testület tagjai között van egy 6 szervezetnek a sorsolása, és akkor reagálnék az ukrán nemzetiségi szószólásnak a kérdésére, hogy mind a jelenleg hatályos média szabályozásban, mind pedig a mi tervezetünkben ugyanúgy szerepel, hogy a nemzetiségi önkormányzatok országos szervezetei, tehát magyarán minden nemzetiségi önkormányzat országos szervezete önállóan is pályázhat. Ez Gugán szószóló úr meg tudja erősíteni, hogy a gyakorlat korában az volt, hogy a nemzetiségek egymás között megállapodtak valamifajta rotációban. Ugye ő is az elmúlt 3 évben a közszolgálati testületnek tagja volt egy ilyen megállapodás keretében, de semmi nem írja elő ezt. Tehát én azt gondolom, hogy minél több szervezet vesz részt és tud pályázni, akár sorsolással, az mindenképpen gazdagítja a magyar közmédiának a sorsát, jövőjét, úgyhogy mi ezt a rendszert szeretnénk megtartani, tehát hogy lenne ez a civil, ugye a közszolgálati testület látja el a társadalmi kontrollt a közmédia felett. Ők azok, akik egyébként idén májusban először kimondták azt, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató, Duna Médiaszolgáltató, ZRT vezérigazgatójának a beszámolója, a 2025. évi beszámolója az elfogadhatatlan, vállalhatatlan, nem felel meg semmilyen szakmai érvnek, és idén először, 16 év után nem fogadták el Altori Anitának a beszámolóját. Ebben a testületben, ahogy mondom, részt vesznek ugye a nemzetiségi önkormányzatok is, és ez a valódi civil kontroll, mi ezt szeretnénk megtartani, és ezt szeretnénk megerősíteni azzal, hogy a javaslatunkban plusz 3 fő részére biztosítanánk még részvételt, ahogy mondtam, a művészetek területén, kultúra területén, gyermekek védelme területén, illetve a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, állatvédelem szempontjai is szeretnénk, hogy megjelenjenek ebben a civil fórumban. A független közmédia testület vezetésében pedig, ahogy jeleztük, ott a frakciók fognak tudni delegálni ugye 3-3 főt kormánypárt és ellenzéki oldalon, és 3 szakmai szervezetük, ugye a média gyártással, vagy média tartalomgyártással foglalkozó érdekképviseleti szervezetek, vagy szervezetek, az egyik kategória, a másik a média tudománnyal, képzéssel foglalkozó szervezetek, és a harmadik pedig más olyan médiaipari szervezetek, akik a média területén bármifajta aktivitást fejtenek ki, tehát hogy mindenképpen, és ezek a szervezetek jelölhetnek majd ebben a kiválasztási folyamatban jelölteket. Amit még szeretnék megemlíteni, itt elhangzott, hogy milyen komoly archívuma van a közmédiának, és jobb sorsra érdemes. Érkezett hozzánk az elmúlt napokban nagyon-nagyon sok jelzés. Önökhöz is, hozzánk is, kritika is, dicséret is, valószínűleg így működik az ország, és nagyon-nagyon jó, hogy megtalál minket mindenféle vélemény. Mielőtt beszéltünk egyébként éppen egy nagyon régi ismerősöm hívott föl, és valami kritikát fogalmazott meg az egyik elfogadott törvényosulat kapcsolatban, és megköszöntem, és köszönöm szépen, és minden állampolgár fejtse ki. És akkor itt, ami megérkezett hozzánk észrevételként, hogy a magyar közmédiának az archívumát akadémiai céllal kutatók, azt hiszem, hogy 6500 forint per óra mellett tudják kutatni, és ugye nyilván itt megírta nekem ez a kutató, hogy ő kifejezetten, tehát az ő neki, az ő kutatási területe kifejezetten a közmédiának, a nem tudom, valamelyik sorozata, nem tudom, 70-es, 80-as évekből, és leírt, hogy hány óra, tehát nem tudom, több száz órát kellene meghallgatnia hozzá, és akkor kiszámolta, hogy most nem egy jó fejszámoló, de azért ez mennyi százeres milliós tétel jött ki, úgyhogy ő egy doktori tanulmányt szeretne folytatni, tehát azért ez is nonsens, hogy mekkora pénzből, tehát most mennyi 150 pár milliárd forint az MTVA-nak a gazdálkodása, és akkor elkéri az akadémiai kutatóktól azt az összeget, amivel az ő kutatásaikat, mint hogyha arról szólna, hogy ne férjenek hozzá. Igen, és elhangzott még az, hogy miért mondunk ilyeneket, hogy fennyán, meg Észak-Korea. Meglepne, hogyha önök nem ismernék az MTVA dolgozóknak a szlengét, legalábbis van olyan kolléga itt, aki dolgozott korábban az MTVA-nál, hiszen az MTVA-nak a hírigazgatóságának a szakmában és az MTVA-nál dolgozó kollégák között is fennyán a beceneve. Azért ez elég sok mindent elmond, azt gondolom. Hogy miért hívják az MTVS dolgozók fennyánnak az egyébként Pitbull becenévre hallgató hírigazgatónak a szerkesztőségét. Szóval ez igazából csak ennyit szerettem volna ezt hozzátenni. És hogy mi volt és mi nem volt az elmúlt években, és mi szerepelt a közmédia műsorán, talán még záró gondolatnak, hogy ha más országok médiájáért és más országoknak a közmédiájáért és az ottani pártársaik média szerepléséért aggódnak, akkor azt gondolom, hogy érdemes lenne megtisztelni azzal minden magyar állampolgárt, akik egyrészt potenciálisan az önök választópolgárai, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, és az már jó ideje, ez a Tisza volt a legnagyobb ellenzéki párt, nem tudom, nagyjából 2024 őszén léptük át talán azt a küszöböt, amikor már megelőztük még a Fideszt is, és azért minket se nagyon hívtak, vagy legalábbis szereplési lehetőséget nem kaptunk, és amint mondtam, méréseink voltak arról, hogy mennyiszer nem szerepeltek. Emellett egyébként az NMHH-nak van egy ilyen mutatója, amire a képviselő úr is hivatkozik, hogy milyen arány a közéleti szereplőknek a egész pontosan úgy hangzik, hogy a kormány és a parlamenti pártok tagjainak beszédidő megoszlása hírműsorokban, ez a politikai szereplők média használata a hírműsorokban című havi elemzés. Azért ezt is szívesen meghallgatnánk, hogy eznek milyen havi költsége van, vagy milyen metódus alapján készítik el. Ja, igen, közérdekű adatigénylésben kértük ezt, de nem kaptuk meg, hogy milyen módszert alapján. Ugyanis valahogyan kijött az, hogy a választási kampány időszakban, meg egyébként a 24 végétől azért olyan 10-15%-nyi megszólalás ideje mindig volt a Tiszának. Csak arra tudok következtetni, hogy a minket érintő mocskolódások és a miniszterelnök úrnak, illetve azoknak a szereplőknek, akik már korábban megkapcsolódtak közszereplőként a Tisza kampányába, vagy akár a frakcióvezető asszonynak a megszólásait ilyen megvágva, például Szentkirály Alexandra, akkor még budapesti képviselő asszonynak az ilyen Facebook shorts videóit egyébként így egy az egybe leadta a közmédia, amit egyébként kuriai döntés van róla, hogy amennyiben egy hírműsorszámban vágás nélkül hoznak le valamilyen közösségi médiában, vagy politikai tartalmat, akkor az egyértelműen megsérti a politikai reklámnak a tilalmát. Szóval, hogy elég sok ilyen dolog történt, amit jeleztünk is. Ezek a számok, ezek nagyon nincsenek rendben, vagy nem is voltak rendben, hiszen bárki, aki Magyarországon él, az mindezt követ. Attól tartok, hogy nem sikerült tartani az ígéretemet. Jó. Akkor csak még egy annyi, hogy nem hangzott el a részünkről, pedig nagyon készültem erre a hazudtak éjjel, hazudtak nappal, de akkor nem mondom el. Inkább annyit tennék hozzá, hogy igen, befejezve ezt a gondolatmenetet, hogy igen, este 21 óra 47 perc környékén, hogy tulajdonképpen, amit ugye kifogásolt, vagy jelzett német képviselő úr, hogy nem nagyon volt éjjel, hogy az éjjeli órákban kapott lehetőséget az önök európai pártársa a megszólásra. Hát tulajdonképpen szerintem a Tisza képviselői örültek volna ezeknek az éjszakai megszólásoknak is, mert ugye semmilyen megszólás lehetőséget nem kaptunk. Választási műsor is elmaradt idén érdekes módon a közmédiában. Továbbra is kérem, hogy támogassák a javaslatunkat, kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Köszönöm.

Tisztelt Országgyűlés, mai napi rendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Napirend utáni felszólalásra senki nem jelentkezett. Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésére holnap reggel 9 órakor kerül sor. Megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom.